És csupán ennek az eredménye lehet az, hogy hatalmasan megerősödni a belső emberben, Krisztus által. És majd ennek az eredményeként a szeretettel teljesen beteljesedni. A mai témánknak is ez a címe, beteljesedve Jézus szeretetével. Pál apostol üzenetéből azt érthetjük meg legelőször, hogy az Isten szeretetének is vannak különböző dimenziói. Van szélessége és hosszúsága, ami azt jelenti, hogy az Isten a szeretetének a karjával át tudja ölelni az egész világot. De van magassága és mélysége is. A mélységét akkor érezzük, amikor mi nagyon mély pontra jutunk az Istennel való kapcsolatunkban, a lelki életünkben. Ilyenkor mindig úgy érezzük, hogy még az Isten is elhagyott bennünket. Ő azonban utánunk tud nyúlni, le tud ereszkedni hozzánk, akármilyen mélyen vagyunk is. Máskor viszont úgy érezzük, hogy szinte felemelkedünk, szinte repkedünk, szinte az Isten szeretetének a hatása alá kerülünk oly módon, hogy szinte már a magasságokban érezzük magunkat. Amikor átélünk az Istennel egy különleges tapasztalatot, amikor az Isten szeretetének egy különleges megnyilatkozását érezzük. Azonban mindig tőlünk függ, hogy az isteni szeretet milyen dimenzióiban érvényesülhet az életünkben. Nagyon sok ember ellenáll az isteni szeretet megnyilatkozásának, befolyásának. Szinte nem engedi, hogy az Isten szeresse őt. Isten azonban ennek ellenére az evangélium üzenetén keresztül szinte belekiáltja az egész világba, János 3.16-ban fogalmazza meg Isten ezt az üzenetét, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És így tulajdonképpen már csak rajtunk múlik az, hogy elfogadjuk-e Istennek ezt a szeretetét. Amikor Isten azt akarja, hogy beteljesedjünk az ő szeretetével, akkor saját magából kivetítve tanácsol bennünket a szeretet gyakorlásában. Ugyanakkor egyfajta gyakorlati tanáccsal is segít bennünket abban, hogy miként valósíthatjuk meg mindezt az életünkben és a társas kapcsolatunkban. Mivel Isten mindig örömmel fogadja a tőlünk megnyilatkozó szeretetet, ezért szinte bátorít bennünket arra, és azt mondja, szeresd az Istent teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. Az Isten boldog, amikor tőlünk is viszont kapja azt a szeretetet, amelyet egyébként ő gyakorolt először felénk. Hiszen az Isten még akkor szeretett, amikor mi egyáltalán nem szerettük. Pál azt mondja az ő levelében, amikor még ellenségei voltunk, amikor még erőtelenek voltunk, amikor még bűnösök voltunk, az Isten már akkor kifejezte irántunk való szeretetét. Mivel a velünk kapcsolatban lévő emberek nem mindig fogadják pozitív módon, örömmel a szeretetünket, ezért azt mondja Jézus, őket meg úgy szeressük, mint magunkat. Azonban sokan felvetik ennek a isteni kijelentésnek a kapcsán, de hát hogy kell a másikat szeretni úgy, mint magamat? No, az Isten valahogy talán azt gondolhatja ezen a tanácson, ha a saját hibáimra könnyen találok magyarázatot, akkor találjak a másik hibájára is. Szeressem úgy, mint magamat. Ha önmagamat tudom szeretni a hibáim ellenére is, akkor tudjam szeretni a másikat is. És ahogy magamnak tudok elnéző lenni a hibáimmal szemben, úgy tudjak elnéző lenni a másikkal szemben is. Jézus a legmagasabb szintű szeretet megnyilatkozás abban tekinti, ha valaki kész még arra is, hogy az életét adja a másikért, a fele barátjáért. Sokan ez alatt azt értik, hogy hát meg kellene halni a másikért, a másik helyett. Isten nem így érti ezt. A Biblia szerint nem csak meghalva lehet odaadni az életemet a másiknak, hanem élve, cselekedve érte. Nem holtan van rám szüksége a másik embernek, hanem élve, cselekedve, hiszen az Isten is azt várja,
és az embertársam is azt várja, hogy tudjam adni magamat teljesen, az életemet, az időmet, az erőmet, a javaimat, a törődésemet, magamból adjak az embereknek. Magamat adjam oda. A szeretetnek mindig társra van szüksége, mert csak így tud megnyilatkozni. Még az Istenről is azt mondhatjuk, ha az Isten egyedül lenne, akkor nem lehetne elmondani róla azt, amit a Biblia állít, hogy az Isten a szeretet. Az Isten is csak azért mondhatja el önmagáról, hogy ő a szeretet, mert hárman vannak. És legelső szinten ők önmagukban, a három isteni személy egymással szemben gyakorolja a szeretetnek a legmélyebb megnyilatkozását. Mert a szeretetnek kifejeződni kell, annak meg kell nyilatkozni. Ha nem tud a másik felé fordulni, akkor nincs szeretet. A szeretet egy olyan belső állapot, amely mindig a másik lény felé fordul, azt keresi, hogy mit adhat magából. Az igazi szeretet mindig az adni tudásban nyilatkozik meg. Az igazi szeretet sohasem azt nézi, hogy viszonozzák-e, hanem mindig csak azt, hogy kinek van rá szüksége. És már gyakorolja is, már adja magából. Aki önzetlenül gyakorolja ezt, az tudja, hogy csodálatos dolog szeretni, szeretetet adni. Természetesen kapni is nagyon jó. De szeretetet adni, az szintén nagyon csodálatos. Csak ki kell próbálni. És tapasztalat, hogy minél több szeretetet adunk, annál többet fogunk kapni. Ez ennek a természetes receptje. A Krisztustól tanult szeretet legfontosabb jellemzője az, hogy mindig a másik ember szükségleteire odafigyelve adakozik. A csüggedőnek mindig jó szót ad, kedvességet, vigasztalást. Az éhezőnek kenyeret, a szomjúhozónak vizet. A szükségben levőnek pedig mindig azt adja, amire éppen akkor van szüksége. Isten mindenkit önvizsgálatra késztet ebben a dologban. Van-e szeretet felesleged, amiből másoknak tudsz adni? Tudod-e, hogy hol van az a forrás, amiből pótolni tudod először a te szükségleteidet, majd pedig azt, amit másoknak is tudsz továbbadni? Van-e ilyen forrásod, és van-e szeretet felesleged, amiből nyugodtan adhatsz? Tudod-e, hogy miként lehet meríteni abból a forrásból, hogy te saját magad is feltöltekezzél? A kályha, amikor árassza magából a meleget, akkor magát a kályhát is tölteni kell ezzel a meleggel. Másképp kimerül, lemerül, elfogy belőle a meleg. Így van a hívő ember is, a keresztény ember is. Nekünk is Jézus Krisztussal élő közösségben kell lennünk ahhoz, a nagy Istennel, a szeretet Istenével kell egy bensőséges kapcsolatba legyünk, hogy belőle töltekezzen az én lelkem, járjon át teljesen, és ahogy az alapigében olvastuk Pál leveléből, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig az ő szeretetével. Mert akkor tudjuk árasztani magunkból tovább másoknak, és akkor tudjuk továbbadni. Mi olyan korban élünk, amikor mindenkinek őszintén szembe kell nézni ezekkel a kérdésekkel, mert a forrás ismeretének a hiánya miatt esetleg megfogyatkozik bennünk a szeretet. Jézus maga mondja ezt az evangéliumban, az egyik búcsú beszédében, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Pál apostol pedig a Timóteushoz írott levelében azt mondja, lesznek olyanok, akik szeretet nélkül valókká válnak, vagy éppen magukat szeretőkké válnak. Tehát a szeretet az át tud lényegülni, és egy teljesen torz állapottá tud átformálódni. És az Isten ettől szeretne megóvni, megvédeni bennünket. Pál apostol szerint a szeretettel való beteljesedés sohasem a mi erőfeszítésünk eredményeként alakul ki. Csak a bennünk lakozó Krisztus cselekedheti meg egyedül, hogy mi beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig. Ha már élek, többé nem én, hanem él bennem Krisztus.
Ezért mondja Pál a felolvasott alapigében, lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben. És akkor a szeretetben meggyökerezvén, és alapot vévén, és akkor beteljesedhettek a Krisztusnak, az Istennek egész teljességéig. Vagyis, amilyen mértékben átadjuk magunkat Jézusnak, amilyen mértékben Jézuson épül fel a lelki életünk, amilyen mértékben Jézusból táplálkozik a lelkünk. Na, teljesen ettől függ ez a titka annak, hogy önzetlen szeretet teljességére jutunk-e. Ki tud-e bennünk teljesedni az Isten szeretete, vagy nem? Jézus azt szeretné, ha ebben a dologban is őt tekintenénk példaképnek. És tőle tanulnánk meg, hogy miként lehet szeretnünk a fele barátunkat. Jézus a búcsú beszédében, János evangélium a 15. fejezet 12. versében azt mondja, szeressétek egymást. És azonnal hozzáteszi még, hogy amiképpen én szerettelek titeket. Sokszor nagyon nehéz megvalósítani Jézusnak ezt a tanácsát és figyelmeztetést. Úgy szeretni, ahogy Jézus szeret. Jézus ugyanis nem csak Jánost szerette, akiről a Bibliát ismerő emberek tudják, hogy őt a szeretett tanítványnak nevezzük, nem csak János szerette, hanem az áruló Júdást is. Még az utolsó pillanatban is. Még akkor is szerette, még akkor is meg akarta menteni őt. Vissza akarta fordítani attól a lépéstől, amire Júdás már elszánta magát. Azonban itt szeretnék egy pillanatra megállni, és felvetni azt a gondolatot. Sokan gondolják azt, hogy Jánost azért nevezi a Szentírás a szeretett tanítványnak. Jézus azért szerette őt a legjobban, talán, mert János olyan kedves, szeretetre méltó fiatalember volt. Azonban nem így van. Ha egy kicsit utána nézünk, hogy milyen is volt János, amikor Jézushoz került tanítványnak, akkor nagyon érdekes dolgokat találunk Jánossal kapcsolatban. Nagyon sok negatív vonást találunk János életében. Ilyen például, hogy János tele volt féltékenységgel. A féltékenység rendkívül meg tudja rontani az embereknek az életét. Pokollá tudja tenni másoknak az életét. És János féltékeny volt. Nem bírta elviselni például, hogy olyanok is Jézus nevére hivatkoznak, akik nem járnak együtt Jézussal. És azonnal ment Jézushoz panaszkodni, hogy a te nevedre hivatkoznak. Ő ezt nem bírta elviselni. Vagy János bosszú vágyó volt. Bosszú vágyó. Ő volt az első, aki egy alkalommal tűzzel akart elpusztítani egy egész falut. Mert nem fogadta be a mestert. Azt mondja Jézusnak, Uram, akarod, hogy mondjuk azt, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg őket, mint ahogy Illés cselekedte ezt? Gondoljátok el, milyen lelkület lehetett benne? Jézus azonnal mondja is neki, te nem tudod, hogy milyen lélek van benned? Na, ilyen volt János. Arra hivatkozott, hát úgy kéne ezzel a faluval csinálni, mint ahogy Illés csinálta Baál papjaival, meg ahogy egyéb alkalommal is történt, hiszen Illés esetében többször is előfordult, hogy tűz szállt alá és embereket emésztett meg. Na, János ezért a nevéért kapta azt a gúny nevet, őt úgy hívták, hogy a mennydörgés fia. Rendkívül hirtelen természetű és bosszúálló ember volt. Aztán nagyra vágyás is volt benne. Hatalmi pozícióharc. Első akart lenni a többi tanítványok közül. Annyira, hogy még az édesanyját is megkérte, járjál közbe Jézusnál, hogy majd amikor te beülsz a te királyi székedbe, amit mi várunk, akkor én meg a testvérem ülhessünk közvetlenül melletted. Az egyikünk jobb kéz felől, másik bal kéz felől. Mennyire maiak ezek a jellemtulajdonságok? De mennyire rosszak? És Jézus ennek ellenére szerette Jánost. Sőt, hadd mondjam ki azt, hogy annyira szerette Jánost, hogy a szeretetével megfordította Jánosnak ezt a rossz természetét. És János kigyógyult Jézus szeretetének a varázsa alatt. Kigyógyult mindebből a hibából.
Jézus a mindenki által megvetett vámszedőt, Zákeust is kész volt szeretni. Zákeus zsidó létére kiszolgálója volt a római elnyomó hatalomnak. Gyűlölték a zsidók az ilyen embereket. Jézus azonban szeretetének megnyilatkozásaként, amikor találkozik Zákeussal, Zákeus még nem is gondolta, hogy Jézus őt már észrevette, Jézus azonnal jelezte felé, hogy én észrevettelek, hogy ott vagy. Név szerint szólítja Zákeust. Tudatosítja benne azt, hogy én felfigyeltem rád, én törődök veled, én szeretlek téged. Kifejezésre juttatta, hogy így, ahogy vagy, ebben az állapotban barátomnak tekintelek. Ugyanis Jézus úgy szólítja, hogy barátom, ma a te házadnál szeretnék lenni. Jézus életét, ha tanulmányozzuk tovább, hiszen ő ugye ezt mondja nekünk, úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket. Ezért nagyon fontos felfigyelni arra és tanulmányozni, hogy Jézus hogy szeretett bennünket. Egy alkalommal egy gazdag, öntelt ifjú ment oda Jézushoz, és Jézus ettől az ifjútól se fordult el, hanem szeretettel próbálta jó irányba fordítani, nem hangsúlyozta túl a hibáit, kész volt észrevenni benne a pozitív értékeket is, és bizalmat adott neki, bizalmat előlegezett, hogy meg tudja tenni azt, amit kér tőle. Az más kérdés, hogy ez az ifjú nem tudta elfogadni Jézus ajánlatát és tanácsát. De Jézus kész volt neki segíteni. Nem zárkózott el tőle és előle. Vagy egy másik alkalommal Samária területén jár, azon a területen, ahol a zsidók ellenségei éltek, a samaritánusok, mert ők máshol imádták ugyanazt az Istent, ők nem Jeruzsálemben, hanem ők a Garizim hegyén építettek maguknak egy templomot, és ugyanazt az Istent ugyan, egy kicsit más módon, de ugyanazt az Istent ők a Garizim hegyén imádták. És ettől nagyon haragudtak a zsidók rájuk. Jézus egy ilyen samáriai asszonnyal találkozik, ráadásul ez az asszony parázna volt, a saját táborán belül is megvetett asszony volt, kiközösített asszony volt. Jézusnak, mint zsidó embernek kétszeresen is el kellett volna kerülni, de nem a szeretet Istenének. Jézus, a szeretet Istene szóba állt ezzel az asszonnyal, és mindent megtett azért, hogy megmentse őt ebből az állapotból. És a szeretetének a vonzásával sikerült megfordítani ennek az embernek az életét. Na, így szeret bennünket Jézus. Azok az emberek, akiket nehezen lehet szeretni, belőlünk is sokszor kihoznak egyfajta hűvös magatartást. Ez szokott olyan általános megnyilatkozás lenni, és ez abból fakad, hogy mi emberek csak az általunk érzékelhető külső dolgok alapján ítélünk meg és alkotunk véleményt egy-egy emberről. Az így kialakított véleményünk azonban meghatározza a további viszonyulásunkat hozzá. Isten azonban egészen másként viszonyul hozzánk. Másként közelíti az embereket. Ő mindig a szívet, az indítékot vizsgálja, a belsőt. Isten bennünket is meg akar tanítani arra, hogy ne a külső jegyek alapján ítéljünk meg, és határolódjunk el aztán emberektől. A szívből jövő szeretet ugyanis nem valaminek a függvényében tud szeretni és kész szeretni, hanem egy olyan állapot, ami minden körülmények között megnyilatkozik cselekedetekben. Amikor a szeretettel kapcsolatban Pál apostol azt tanácsolja, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig, akkor ezzel azt is mondja, hogy tanuljuk meg Jézustól még az ellenségünknek a szeretetét is. Jézus azt mondja a hegyi beszéd tanításában, szeressétek még az ellenséget is. Ellenségnek szoktuk nevezni azokat, akik velünk szembe állnak. Akik rossz indulatú, ártó szándékkal viszonyulnak hozzánk. Annak a megítélésében azonban már megoszlanak a vélemények, hogy ki van ellenem. Ki az, aki rossz indulatúan ártani akar nekem?
A mai ember nagyon sok esetben ellenségnek tekinti már azokat is, akik az önző szándékú törekvéseikben nem ő melléjük állnak. Jézus is mond olyat, aki velem nincs, az ellenem van. Jézus azonban nem azt mondja, hogy ez az ember az ellenségemmé lett, hanem csak azt, hogy a szándékai vagy a tettei ellenem nyilatkoznak meg. Nem velem, nem mellettem. A Jézus által adott törvény egy különös dimenzióba állítja az ellenség szó jelentőségét. Ez a jézusi törvény először is arra akar rámutatni, ne te legyél az ellensége a másiknak. Mert akkor már az érzéseid, az indítékaid a másik ellen fognak fordulni és megnyilatkozni. Jézus szerint viszont éppen Isten az érzéseink és az indítékaink szintjén szeretné szabályozni az életünket. Nagyon sok olyan isteni rendelkezés van még a 10 parancsolatban is, ahol Isten nem az effektív cselekedetemet szabályozza, hanem az indítékaimat, az érzéseimet. Például amikor azt mondja, hogy ne kívánd, akkor itt a belső indítékaimat akarja szabályozni. És Jézus azzal a meghatározásával is, hogy szeresd az ellenségedet, ezzel is az én érzéseimet, szívemnek az állapotát szeretné megváltoztatni és szabályozni. Lehet, hogy a másik ember nekem ellenségemmé lett, de ez ne jelentse azt, hogy én is azzá lettem. Az ilyen helyzetet nem mindig tudjuk kikerülni, de ne jelentse az, hogy ettől kezdve én is a másik ellensége leszek. Jézus ezzel a parancsával arra szeretne megtanítani, hogy az ellenséges helyzet nem szükségszerűen kétoldalú megnyilatkozás. Tanuljuk meg, hogy ne te legyél az ellenség, ne érezz a másik felé ellenségesen. Lehetsz az ellenség céltáblája, de te ne legyél ellenség. Mivel az ellenség ellene van a másiknak, ártani akar a másiknak, ezért ez az ellentétes érzés az isteni szeretettel is ellentétes, pedig Isten éppen a szeretetet szeretné kialakítani bennünk. Ha viszont te szeretni tudod az ellenségedet is, akkor az ellenségeskedés csupán csak az ő részéről való megnyilatkozás, de a tiedről nem. Jézusnak az ellenség szeretetére vonatkozó parancsában mindig az szokott lenni az első kérdés, hogyan, miként lehet szeretni az ellenséget. Hiszen mégsem eltünk oda, hogy átöleljük, megpuszíljuk, el se fogadná, azonnal tiltakozna ellene. Amikor Jézus ezt parancsolja nekünk, akkor egy egész sor tanácsot is ad arra vonatkozóan, hogy miként tehetjük meg azt, hogy szeressem az ellenségemet. Egyébként hadd emlékezzek meg arról is, hogy még akik nem ellenségünk, azokat is különböző módon, különböző formában szoktuk szeretni. Mert másként szeretem a feleségemet, mint a gyermekeimet. És a gyermekeimet másként szeretem, mint a szomszédomat. De azért mondhatom azt, hogy én szeretem a szomszédomat is, de nem úgy, mint a gyermekemet. Vagyis az ő felé megnyilatkozó szeretetem nem úgy fog kifejeződni, nem úgy fog a fizikai életben megnyilatkozni. De a szeretet az ugyanaz, csak más módon fejeződik ki. És ezért, amikor Jézus azt mondja, hogy szeresd az ellenségedet, akkor a szeretetnek ugyanannak kell lenni, csak mivel az ellenség másként fogadja el az én közeledésemet, ezért a szeretetemnek a megnyilatkozása kell, hogy más legyen. Jézus 3 pontban próbál segíteni, hogy miként is tudnám én szeretni az ellenségemet. Azt mondja, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Ha valaki bennünket átkoz, akkor ugye az ellenség. Mert ha valaki átkoz, akkor az ellenem van. De hogyan lehet áldani az ilyen embert? Meg egyáltalán mit jelent ez a szó, hogy áldjátok? Istennel kapcsolatban szoktuk használni, hogy mi áldjuk az Isten nevét. És olyankor mit csinál, amikor áldja az Isten nevét? Olyankor minden jót elmondunk az Istenről.
amikor én áldom az Istent, akkor minden jót felsorolok az Istenről, amit tudok, ami az én szívemben és a gondolataimban van. És amikor Jézus azt mondja, hogy áldjátok az ellenségeteket, azokat, akik titeket átkoznak, akkor tulajdonképpen Jézus azt mondja, mondjatok el minden jót róla. Hadd kérdezzem, általában azt szoktuk tenni, hogy ha valaki ellenségünk, akkor a jót mondjuk róla? Pont fordítva. Általában az ellenségben csak a rosszat látjuk meg. Az ellenség az mindig olyan sok rossz tulajdonsággal rendelkezik, és egyetlen jóval se. És most Jézus ezt a szemléletünket próbálja megfordítani. És amikor azt mondja, hogy áldjátok őket, akkor legelőször is azt mondja, hogy próbáld észrevenni, hogy benne van valami jó is. És ha észrevetted azt, hogy milyen jó tulajdonság van az ellenségedben, akkor ezt mondd el másoknak. Beszélj a te ellenségednek a jó tulajdonságairól. Beszéld el, mondd el, és így áldjad őt. És akkor mások előtt tudod ezzel a cselekedeteddel bizonyítani, hogy te nem vagy az ellensége, csak ő érez feléd ellenségesen. De te nem. Te meglátod benne a jót is, és örülsz annak, hogy van benne jó is. És ezt szívesen el is mondod másoknak. Na, ez az első megnyilatkozása az ellenség szeretetének. A másik tanácsában Jézus azt mondja, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. No, itt pedig arra akar biztatni, hogy próbáld bizonyítani a te ellenségednek azt, hogy te szereted őt. Ő gyűlöl téged, ő ellenséged, de próbáljál jót tenni. Keresd az alkalmat, hogy valamilyen módon kifejezhesd előtte, felé a te szeretetedet. Egyszer ismertem két ellenséges embert. Az egyik hívő ember volt, a másik nem. Egy tyúk miatt vesztek össze. Az én gyülekezetemhez tartozott a hívő ember, ráadásul. Egy tyúk miatt. A testvérünknek a tyúkja átment a szomszédnak a kertjébe, és mindig a friss veteményt kikaparta onnan. És emiatt úgy összevesztek, nem is köszöntek egymásnak. Az utcán még egymás mellett se akartak elmenni. Amikor az egyik meglátta a másikat, hogy jön szembe vele az utcán, akkor inkább átment a túlsó oldalra, csak hogy nehogy a járdán egészen közel el kelljen mellette menni. És egyszer ennek a testvérnek a szívét érintette Isten igéje. És akkor ő eldöntötte, hogy ez így nem mehet tovább. Ő megpróbálja megnyerni ezt az embert a szeretetével. Mert őt is az Isten szeretete változtatta meg. A szívére hatott az Isten szeretete. És ő most megpróbálta továbbadni. És ettől kezdve kereste az alkalmat ezzel az emberrel, mindig nagyot köszönt neki előre, a kerítésen is átköszönt, amikor meglátta, hogy a szomszédba kint van az udvaron, vagy a kertbe, a másik, mintha semmi nem történt volna, egy szóval nem reagált. És ez így ment fél éven keresztül. És egyszer az történt, megint jönnek egymással szembe az utcán. És a testvér már készült arra, és úgy magában mosolygott is, hogy vajon mikor fog az én szomszédom átmenni a másik oldalra. De nem következett be, hanem a szomszéd jön szembe vele, és amikor odaér mellé, akkor kinyújtja a karját, hogy a másik ne tudjon elmenni, megállítja, és azt mondja, nem bírom tovább. Az, ahogy te közeledtél hozzám, ahogy te annak ellenére, hogy milyen viszonyban voltunk, te mennyire kedves voltál hozzám, ez úgy hatott rám, hogy már nem bírok aludni éjjel. Már állandóan ezen jár a felem, hogy hogy lehetek én ilyen konok, ilyen kemény. Úgyhogy én szeretnék most veled kibékülni. És Jézus éppen erről beszél, testvéreim. Tegyél jót a te ellenségeddel. Keresd annak a módját, hogy milyen módon tudod kifejezni felé azt, hogy nem gyűlölöd őt, sőt, szereted őt.
És minél jobban, minél tovább tudod ezt tartani, annál hamarabb fogod meggyőzni és megváltoztatni érzéseiben, gondolkodásában és az egész életében. És Jézus még egy tanácsot mond. Azt mondja, imádkozzatok azokért,

A másik felmerülő kérdés, testvéreim, még az szokott lenni, miért van szükség arra, hogy az ellenségemet is szeressem? Nem értelmetlen követelmény ez az Isten részéről? Mindenek előtt azt mondhatjuk, alkalmatlanok vagyunk Jézussal együtt élni, ha az előzőek alapján nem tudjuk az ellenségeinket szeretni. Ugyanis Jézus is szeretett bennünket már akkor, amikor mi még ellenségei voltunk. És szeretett akkor, amikor még bűnösök voltunk. Jézus arra szeretne megtanítani bennünket, hogy az ellenségem szeretete által én az isteni szándékot, az isteni indítékot képviselem az emberek felé. És ezzel tulajdonképpen én Jézus munkatársává lettem. Jézus szeretne megmenteni egy embert, és engem, az ellenséget használ fel arra, hogy megnyerje őt. Ezért az ellenség szeretete az nem más, mint az Isten jellemének a bemutatása. Az ellenség szeretete nem más, mint az Istenről való igaz, hű tanúbizonyság mások előtt. Jézusnak ez a parancsa értem is van. Engem is szeretne nevelni vele általa az Isten. Ha ugyani már tudom szeretni az ellenségemet, akkor már teljesen más nézőpontból tudom látni az ellenségem indítékait és szándékait, cselekedeteit. Akkor már nem az ellenségem hibáival foglalkozom, hanem esetleg a sajátommal. És mennyivel előnyösebb az, hogyha a saját hibámmal foglalkozom, mint a másikéval. Nagyon sok esetben Isten eszközeként a megjobbulásunkat szolgálja az ellenség. Az Istennel való bensőségesebb kapcsolatot segíti elő. Az isteni természetet, az isteni jellemvonások kialakítását segíti Isten így módon. És amikor ezt megérti valaki, akkor tulajdonképpen már egészen másként viszonyul az ellenséghez. Már azért is tudom szeretni, mert ő benne az Isten eszközét látom, akin keresztül az Isten engem akar formálni és alakítani. Hogy mind tökéletesebben alakuljon ki bennem az ő természete, az ő jellemvonása. Jézusnak ez a parancsa azonban másokért is van, elsősorban az ellenségemért, hiszen a szeretet az egyedüli eszköz, ami egy embert jó irányba tud befolyásolni. Ahogy az Isten szeretete változtatott meg bennünket, vagy fog megváltoztatni fokozatosan, lépésről lépésre, na úgy tudunk mi jó befolyással lenni másokra, ha képesek vagyunk szeretni őt. Ez a szeretet csak akkor hat, ha nem csak beszélünk róla, hanem a másik ember érzi azt, hogy szeretem őt. Megnyilatkozik ez a szeretet a viszonyulásomból, a magatartásomból, a cselekedeteimből, talán még a tekintetemből is. Elég a másiknak csak rám nézni, kell, hogy a szememből, a tekintetemből, egy kedves mosolyomból érezze meg azt, hogy én szeretettel vagyok felé. Ezért mondja János apostol az ő levelében, fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És ha már így tudjuk látni az ellenség szerepét és jelentőségét életünkben, akkor tudjuk tiszta szívből gyakorolni azt, amit Jézus mondott. Akkor már tudjuk áldani őket, akkor már tudunk jót tenni velük, akkor már tudunk értük imádkozni, esetenként még hálásak is vagyunk érte az Istennek. Amikor mindez Jézussal együtt élve már megvalósul bennünk, na akkor mondhatjuk el azt, amiről Pál apostol a bevezető igében beszélt, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Hogy a szeretet úgy valósuljon meg az életünkben, ahogy azt Jézus életében láttuk. Ezért mondja Jézus, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Jézus azért imádkozott, hogy ez valósuljon meg a mi életünkben. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, annak kell megtörténni, amit Pál a bevezető igében mond, ha Krisztus hitáltal lakozik a ti szívetekben. Akkor hatalmasan megerősödtök, akkor kiteljesedik ez, akkor a szeretetnek a krisztusi megnyilatkozás.

hatása fog az életünkben megvalósulni. Szeretném itt a gondolatokat átvezetni arra, hogy miről is fogunk a következő alkalommal elmélkedni Isten igéje fölött. Ugyanis úgy gondolom, hogy őszintén magunkba tekintünk, akkor azt mondjuk, még nem tudom úgy gyakorolni a szeretetet, ahogy Jézus várja tőlem. De vajon mit kell tennem a változás érdekében? És ez a címe a következő előadásnak, mit kell tennem, hogy változás következzen benn? Amikor Pál apostol először találkozott Jézussal, akkor azonnal azt kérdezte Jézustól, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Testvéreim, ha a sorozat ideje alatt a mi életünket is megérintette Jézus közelsége, ha éreztük a szívünk ajtaján, hogy Jézus kopogtat és zörget, és be akar lépni, vagy talán beljebb akar lépni, akkor a mi szívünkben is meg kell fogalmazódjon ugyanaz a kérdés, mint ami Pál ajkát is elhagyta. Pál ösztönösen mondta ki, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ha Jézus közel került hozzánk, esetleg már a szívünkben van, akkor belőlünk is ki kell, hogy jöjjön ez a kérdés. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És a következő előadásban szeretném keresni azt a választ, mit kell tenni annak érdekében, hogy változás következzen be, és az Istennek ez a szeretete tényleg kiteljesedjen, és megvalósuljon bennünk. A Jóisten áldása legyen velünk. Amen.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenék.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosz tevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Zsoltárok könyve 111. fejezet 10. vers. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Józan eszű mindaz, aki e szerint él, és dicsérete megmarad mindvégig.

A Kenyában élő elefántok több tucat növényfajt használhatnak öngyógyításra, állapította meg egy kutatás. A kenyai Elgon-hegység környékén élő elefántok nem csak a természetgyógyász hajlamaik miatt érdekesek, barlangokba járnak és agyaraikkal ásványi anyagokat tartalmazó kőzeteket kaparnak le maguknak, ezért sóbányász elefántoknak is nevezik őket. Kedves hallgatóink, többetek kutatásról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is az Érdekes Hírek 10 percében. Munkatársaink Nagy Beatrix és Takács Emil közreműködésével. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Juhász Zsolt életmód tanácsadó a mindennapi kenyerünk és a mozgás kapcsolatáról szóló előadásából fogja bemutatni a bevezető részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Van egy ilyen mondás, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez Jézus Krisztusnak az egyik imádságában hangzott el, és azért érdekes ez, mert mi is minden nap kenyeret veszünk magunkhoz. Ez egy olyan táplálék, amit minden nap fogyasztunk, és nem mindegy, hogy jót eszünk, vagy rosszat. Érdekes, hogy ez a két hát minőség jelzés, hogy jó kenyér és rossz kenyér fölkerülhet egy oldalra, mert én nem gondoltam korábban, hogy létezik rossz kenyér. Ugye minden kenyér jó, mert finom, mert az embernek elveszi a éhségét, stb. És akkor később utána olvasgattam ennek a témakörnek, akkor láttam azt, hogy azért nem minden arany, ami fénylik. Látni fogjuk mindjárt, hogy mire gondoltam. Ugye jó kenyérrel kezdjük, ugye a teljes kiőlésű gabonából készült kenyér. Én ezt nevezem jó kenyérnek, látni fogjuk, hogy miért. Hogyha a búzaszemet megvizsgáljuk, látott már, bocsánat a kérdésért, ugye látott már mindenki búzaszemet. A búzaszem úgy néz ki, ahogy itt látjuk, hogy van a legszélső része, ugye a héja, van a alleuron réteg, van a legbelső része, és van a csíra. Így néz ki egy, hát majdnem minden mag így néz ki, de mondjuk ez a búzaszem esetében ez teljes mértékben igaz. És a malomipari eljárás során ezeket az alkotó részeket, ezektől az alkotó részektől megszabadítják a búzaszemet, és ma látni fogjuk, hogy miért. Ugye, hogyha teljes búzaszemet nézzük, akkor úgy néz ez ki, hogy van ugye a héja, az aleuron réteg, a magbelső és a csíra. Ezek az alkotó részek, ezek miben előnyösek a számunkra, hogyha ezt is elfogyasszuk? Ugye, hogyha héjnál kezdjük a legkülső része, ugye a feladata a védelem. Ugye a mi védelmünk is, ezt majd látni fogjuk később, de a búza szemnek a mechanikai védelme, ugye azért van ez ott. Aztán színanyagokat tartalmaz, ugye cellulóz, hemicellulóz van benne, B1 vitamin, ásványi anyagok, fitinsav, ugye vas, cink, kálcium, a cinknek a komplex formája megtalálható benne, ugye hőre nem érzékeny. Ezt lehet a héjéről elmondani. Az alleuron réteg, ugye láttuk azt, hogy ez a második réteg, ez a réteg, az alleuron réteg úgy hívják, ez is eléggé gazdag tápanyagban, méghozzá van benne rengeteg fehérje, vannak benne zsírok, növényi zsírok, ásványi anyagok, és a B-vitamin csoportnak gyakorlatilag majdnem az egészen megtalálható benne. Ugye a B-vitamin csoportot értjük a B1, B2, B6, stb. B12 nincs benne, viszont a B12-n kívül majdnem az összes B-vitamin megtalálható benne. Tehát nagyon értékes része a gabona szemnek, búza szemnek. Ugye a következő, hogyha befele megyünk kívülről, akkor a magbelsőt, hogyha nézzük, van benne szénhidrát, és van benne fehérje. A szénhidrát része ugye elsősorban keményítő, ez 55 és a 80% közötti mennyiség. Alakja a mérete jellemző a gabonára, befolyásolja az emészhetőséget. Erről meg később visszatérünk. Ugye a fehérje, ez sikérképző fehérje, vízben nem oldódik, de 170-220% vizet képes megkötni, száraz állapotára vonatkoztatva. Megduzzadva hálós, szivacszerű szerkezetet hoz létre. Ugye ez a magbelső. Hogy a csírát nézzük, ugye ez a búzaszemnek a alsó részében lévő kis részecske, akkor ez úgy néz ki, hogy van benne fehérje szintén, vannak benne zsírok, zsírszerű anyagok, ásványanyagok, ugye foszfor, kálcium, kálium, cink, mangán, vitaminok közül is van benne a B-vitamin palettának majdnem az egésze, E-vitamin és karotin. Ugye milyen élettani hatása van a búza csírának? Ugye ez már érdekesebb kérdés, mert ezt nem sok helyen reklámozzák. És főleg annak a hátterén érdekes, hogy a teljes búzaszemet ugye darabjaira szedik, és abból készül a fehér kenyér, majd később ezt is látni fogjuk. Tehát búza csírát is eltávolítják belőle. Azért káros ez nagyon, mert a búza csírában ugye eszenciális olajok vannak, ugye E-vitamin, ami köztudottan antioxidáns, A-vitamin. Ugye az A-vitamin erősíti a szemet, látást, immunrendszert, a légúti betegségekkel, megbetegedéssel szemben ellenállóvá tesz. Ugye ez is köztudott, a hajra, bőre, fogra, fogényre rendkívül jótékony hatással van. Ugye E-vitaminről tudjuk azt, hogy oxigénnel látja el a szervezetet,
ezáltal fokozza az állóképességet, mérsékli a fáradtságot, stb. Ugye a kálcium is tudjuk, hogy a csontképzésben van nagy szerepe, aztán a fog zománcban, a fog felépítésben is nélkülöztetlen, a vas felszívódásában is jelentős szerepet kap, és a idegrendszerre is ugye nagyon jótékony hatást gyakorol. Ugye a magnéziumról tudjuk, hogy antidepresszáns, fogakra, csontokra szintén nagyon jó hatással van nyomelek. Mire jó a rost? Ugye ez egy, megint egy olyan kérdés, amire már majdnem a csípőből tudjuk a választ, viszont hogyha tételesen végigvesszük, hogy az a rost, ami a teljes búzaszemben benne van, ami jó esetben a kenyérben is benne van, hogy milyen érettani hatása van a szervezetre, akkor látni fogjuk azt, hogy nem szabad megválnunk tőle. Tehát inkább ragaszkodnunk kell hozzá, mint hogy megválni. Ugye a zsír és szénhidrát anyag cserében nagyon fontos szerepet játszik. Glükóz és koleszterin szint csökkenésben szintén, a tehetségérzés kialakulásában szintén nagy szerephez jut. Szívbetegségeknél, elhízásnál, a cukorbetegség kialakulásnál, epekövek kialakulásánál, különféle betegségek esetén mind-mind azt mondják az orvosok, hogy a rost az szinte nélkülözhetetlen. Hogyha valaki eszik rostot, akkor ezek megfelelő mennyiségű rostot és megfelelő minőségű rostot, akkor ezek a betegségek, nem mondom azt, hogy elkerülik őt, de statisztikailag sokkal, sokkal kevésbé fordulnak elő a rostfogyasztó embereknél, ugye a szívvel kapcsolatos betegségek, ugye a diabétesz, cukorbetegség, stb., mint azoknál az embereknél, akik nem fogyasztanak megfelelő mennyiségű rostot. Afrikában végeztek egy ilyen felmérést, ott a természetes életkörülmények miatt nagyon magas mennyiségű a rost bevitel. Ugye majdnem mindent nyersen estek, sok a gyümölcs, sok a nyers zöldség fogyasztás, a kenyeret sem olyan formában eszik, ahogy mi esszük, tehát viszonylag magas az élelmi rost bevitel, és ezért nagyon ritkán fordul elő vastagbél divertikulózis, ugye ami annyit jelent, hogy a nyárkahártya kiöblösödés. Hogyha a bélszerkezetet megnézzük, mondjuk a végbelet, akkor van a nyárkahártya, és az, hogyha kiöblösödik, azt hívjuk így, mitől öblösödik viszont ki, hogyha a székletnek az állagát vizsgáljuk, akkor minél lágyabb a széklet, annál könnyebben távozik a szervezetből. Minél keményebb a széklet, ugye annál nagyobb erőkifejtést kell, hogy az ember használjon, hogy tudjon normálisan távozni. De most, hogyha az embernek a széklete kemény, nem elég lágy, nehezen távozik, erőlködni kell, és ilyenkor a nyálkahártya nagy erőlködéstől az izom közé szépen kiöblösödik. És ez is nagyon-nagyon sok betegségnek a forrása. Azt mondják a felmérések, hogy általában az embereknek a 30-35%-ának van ez a betegsége. Úgyhogy nem is tud róla, és ez olyan fajta gólc a szervezetben, olyan fajta gyulladásokat okoz és gyulladásokat felelős, amit nem is tudnak, hogy ez ettől van. Továbbá, hogy ezeknél az embereknek, akik Afrikában ugye nagy mennyiségben fogyasztanak élelmi rostot, gyakorlatilag az aranyeres megbetegedés ismeretlen. Azon kívül a vastagbélrák szintén majdnem, hogy ismeretlen. És ezekről tudjuk, hogy minél civilizáltabb egy ország, annál jobban érintettek a lakói az ilyen jellegű megbetegedésekben, mint mondjuk a végbélrák.

0: A Szeuli Nemzeti Egyetem kutatói legújabb tanulmányukban rámutattak, a szem hátsó részének gyors és fájdalommentes vizsgálata a korábbiaknál sokkal pontosabb képet adhat a biológiai öregedés üteméről. A szem közeli kapcsolatban áll az aggyal és a keringési rendszerrel, így a retina állapota kiváló jelzője a szervezet általános egészségének. Kedves hallgatóink, Nagy Beatrix vagyok, s a következő percekben munkatársam Takács Emil közreműködésével e tanulmányról és egyéb érdekes hírről, hasznos tudnivalóról szeretnénk részleteket megosztani önökkel is.
1: Egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, írja a Science Alert. A Frontiers in Physiology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaja Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett, 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az így csokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan összesen 18-al több gyakorlatot tudtak elvégezni, mint amikor vízalapú produktumot kellett szagolniuk. A tejcsokoládé szintén motiváló volt. Ezzel 9-szer több emerést tudtak elvégezni. Nem ez volt az egyetlen pozitív hozadék. Az étcsokoládés illat kisebb éjséget és nagyobb teltségérzetet teremtett, és még a tejcsokoládé esetében is csak elhanyagolható volt az éjségérzet. Még mielőtt elrohanna mindezt kipróbálni a legközelebbi edzőterembe, fontos hangsúlyozni, hogy a kutatásnak vannak korlátai. Ilyen például az, hogy csak egy böjtöt követően végzett gyakorlatot teszteltek egy kis csoport fiatal férfin, akik hozzá voltak szokva az edzéshez. Emellett az is lehet, hogy csak a jobb illat motiválta a férfiakat, és nem változott a hormonháztartás és az agyi aktivitás sem. Ezeket ugyanis nem mérték.
0: A Kenyában élő elefántok több tucat növényfajt használhatnak öngyógyításra, állapította meg egy friss kutatás. A kenyai Elgon-hegység környékén élő elefántok nem csak a természetgyógyász hajlamaik miatt érdekesek, barlangokba járnak, és agyaraikkal ásványi anyagokat tartalmazó kőzetet kaparnak le maguknak, ezért sóbányász elefántoknak is nevezik őket. A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmányhoz természetvédelmi őrökkel és közösségi vezetőkkel készített interjúkat is felhasználtak az állatok viselkedésének leírásához. Egy természetvédelmi őr arról számolt be, hogy látott elefántokat egy angurvít nevű növényt enni, amelyet a helyiek többek között gyomorfájás kezelésére használnak. A beszámolók szerint az anyák időnként a borjaiknak is adnak a növényekből. A mostani vizsgálat szerint az elefántok legalább 35 különböző növényfajt használnak, ezek közül 25-öt a helyiek is gyógyhatásúként tartanak számon. A kutatók szerint még további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy egyértelműen kijelenthessék, az elefántok tudatosan, konkrét betegségekre választanak növényeket. A következő vizsgálatok során kamerákkal követik majd az állatokat, és elemzik az elfogyasztott növények összetevőit is.
1: Az Imperial College London szakemberei kimutatták, hogy a tartós stressz által kiváltott alacsony intenzitású gyulladás fokozatosan átalakítja a szív belső szerkezetét. A Science Alert szerint a folyamat ráadásul teljesen rejtve maradhat mindaddig, amíg be nem következik egy súlyos egészségügyi katasztrófa. Kutatásunk azt sugallja, hogy emberek milliói élhetnek rejtett gyulladással a szervezetükben. Ez a folyamat lassan megváltoztatja a szívüket, és hosszú távú károsodást okoz, ami jelentősen növeli a szívroham és a stroke kockázatát, magyarázta Declan O'Regan, az intézmény kardiológus kutatója. A szakemberek egy nagyszabású brit adatbázis segítségével csaknem 490 ezer ember adatait elemezték ki. A vizsgálat során a szívemer felvételek és a vérben található gyulladásos markerek mellett figyelembe vették a résztvevők genetikai hátterét, életmódját és csaknem 170 környezeti tényezőt is. A kutatók a szociális helyzetet, a magányt, a szorongást, az alvási szokásokat, a pénzügyi nehézségeket és a légszennyezettséget egyaránt vizsgálták. Az adatokból világosan kirajzolódott, hogy a magasabb gyulladási szinten rendelkezőknél a szívkamrák mérete kisebbé, a szívfalak pedig vastagabbá váltak.
0: Ezek a szerkezeti elváltozások végső soron ahhoz vezetnek, hogy a szív minden egyes dobbanással kevesebb vért tud pumpálni, ami a szívelégtelenség előszobája. A legmagasabb gyulladási értékeket mutató alanyoknál 43%-kal nagyobb valószínűséggel alakult ki súlyos érrendszeri megbetegedés az alacsony értékkel rendelkezőkhöz képest. Meglepő volt látni, hogy a társadalmi tényezők és a mentális egészség milyen szorosan összefügg a gyulladással és a szív károsodásával, pontosan úgy, mint az olyan ismert kockázati tényezők, mint a dohányzás vagy a mozgásszegény életmód, fogalmazott O'Regan kutató. A vizsgálat arra is rávilágított, hogy a genetikai adottságok szintén meghatározóak, hiszen egyes emberek természetes módon ellenállóbbak a káros hatásokkal szemben. A tudósok azonosítottak olyan specifikus fehérjéket is, amelyek célzott gyógyszeres kezelések alapjai lehetnek a biológiai stressz csökkentésére. Bár a szociális egyenlőtlenségek felszámolása összetett feladat, a szív egészségéért egyéni szinten is sokat tehetünk. A dohányzás elhagyása, a rendszeres testmozgás és az elhízás elleni küzdelem hatékonyan csökkentheti a gyulladás mértékét, és védelmet nyújthat a későbbi szövődményekkel szemben.
1: A Szeuli Nemzeti Egyetem kutatói legújabb tanulmányukban rámutattak, a szem hátsó részének gyors és fájdalommentes vizsgálata a korábbiaknál sokkal pontosabb képet adhat a biológiai öregedés üteméről, írja a Science Alert. A Geroscience című folyóiratban közzétett eljárás alapja az úgynevezett retinális korkülönbség, Retinal Age Gap, RAG technológiája, amelyet a tudósok már évek óta fejlesztenek. A szem közeli kapcsolatban áll az aggyal és a keringési rendszerrel, így a retina állapota kiváló jelzője a szervezet általános egészségének. A koreai kutatók által kifejlesztett mély tanulási modellt közel 30 ezer retina képen tanították be, majd több mint 14 ezer független felvételen tesztelték. Az áttörést az jelentette, hogy a korábbi modellekkel ellentétben a tanító adatok közé nem csak egészséges, hanem beteg szemekről készült felvételeket is beépítettek, valamint a modell egyszerre vette figyelembe a vizsgált személy nemét és korát. Ennek köszönhetően az új rendszer átlagosan mindössze 2,5-2,7 év hibahatárral tudta megbecsülni a vizsgálatban résztvevők tényleges életkorát.
0: A kutatás megállapította, hogy a magasabb RAG érték, azaz amikor a szem állapota alapján a retina idősebbnek tűnik a személy valós koránál, szoros összefüggést mutat különféle krónikus betegségekkel és életmódbeli tényezőkkel. Cukorbetegség átlagosan plusz 2,52 évvel növelte meg a retina becsült korát. Dohányzás a jelenleg is dohányzóknál plusz 0,5 év, míg a korábbi dohányosoknál plusz 0,46 év korkülönbséget mutattak ki. Szemészeti betegségek. A makula degeneráció plusz 0,6 évvel, míg a szürkehályog plusz 1,86 évvel tolta el a becsült értéket. Bár ez utóbbi részben a felvételek elhomályosodásának is betudható. Bár az egyéni diagnosztikához és a klinikai gyakorlatba való átültetéshez még további, hosszabb távú vizsgálatokra van szükség, a technológia óriási lehetőségeket hordoz a kutatók szerint. A jövőben a szemészeti szűrővizsgálatok során végzett rutin retinaszkennelés nem csak a szembetegségeire hívhatja fel a figyelmet, hanem korai figyelmeztetésként is szolgálhat a szervezetet érintő egyéb rendellenességek kapcsán is.
1: Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk. A holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Lelki Pihenő című adásunkban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A nevem Babos Renáta, és velem közösen tanulmányozhatják Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. Meghívom önöket, hogy ezúttal is vegyük elő a tanulmányunkat, és tanulmányozzuk, olvassuk tovább a 35. fejezetét ennek a könyvnek, ami a pápaság célkitűzéseit mutatta be eddig nekünk.

kereket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Máté 23.4 szerint. A katolikusok számos lelkiismeretes embert a megsértett Isten haragjától való állandó rémületben és félelemben tartanak, miközben sok egyházi méltóság fényűző és kicsapongó életet él. A bálványok és az erekjék imádása, a szentek segítségül hívása és a pápa dicsőítése Sátán cselfogásai, amelyekkel az ember figyelmét elvonja Istenről és fiáról. Hogy romlásukat okozza, igyekszik elterelni figyelmüket arról az egyetlen valakiről, akiben üdvösségre lelhetnek. Nem bánja, ha bárkihez fordulnak, csak ahhoz ne, aki ezt mondta: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Sátán folyvást igyekszik hamis színben feltüntetni Isten jellemét, a bűn jellegét és a nagy küzdelemben kockán forgó tényleges kérdéseket. Filozófiájával eltereli figyelmünket az Isten törvényében foglalt kötelességeinkről, és engedélyt ad a vétkezésre. Ugyanakkor hamis Isten fogalmat táplál az emberekben, hogy Istentől inkább féljenek és gyűlöljék, mintsem szeressék. Saját kegyetlenségét a Teremtőnek tulajdonítja. A kegyetlenség vallási rendszerekben ölt testet és istentiszteleti formákban fejeződik ki. Sátán így vakítja el az embereket és nyeri meg az Isten elleni harcban. Az Isten tulajdonságairól alkotott hamis fogalmakat elhitették a pogány népekkel, hogy emberáldozatokra van szükség az Istenség kegyének elnyeréséhez, és a bálványimádás különböző formái iszonyú kegyetlenségekben öltöttek testet. A római katolikus egyház, amely a keresztény szokásokba pogány elemeket kever, és a pogánysághoz hasonlóan hamis színben tünteti fel Isten jellemét, olyan eszközökhöz folyamodott, amelyek legalább olyan kegyetlenek és felháborítóak, mint a pogányok szokásai. Főhatalma idején Róma kínzó eszközök alkalmazásával fogadtatta el tantételeit. Mágiára küldte azokat, akik nem ismerték el követeléseit. Olyan vérfürdőket rendezett, amelyeknek a méretei csak az ítéletkor lesznek nyilvánvalók. Egyházi méltóságok Sátán irányítása mellett megtanulták, hogyan kell olyan eszközöket csinálni, amelyekkel a lehető legnagyobb kint okozhatják áldozatuk életének kioltása nélkül. Sok esetben az emberi elviselhetőség végső határáig ismetelgették a pokoli kínzást, amíg a természet feladta a harcot, és a szenvedő boldog szabadulásként köszöntötte a halált. Ez volt Róma ellenfeleinek sorsa. Híveit korbáccsal, éheztetéssel és a testi sanyargatás minden elképzelhető és lesújtó formájával figyelmezte. A mennykegyének elnyerése érdekében a vezeklők a természet törvényeinek megrontásával hágták át Isten törvényét. Azoknak a kötelékeknek a széttépésére biztatták őket, amelyeket Isten az ember földi vándorútjának áldására és boldogítására hozott létre. A temető olyan áldozatok millióit rejti magában, akik egy életen át próbálták legyőzni természetes érzéseiket, elfojtani embertársaik iránti rokonszenvet, mert Róma ezeket Istent sértő dolgoknak minősítette. Ha meg akarjuk ismerni azt a céltudatos kegyetlenséget, amelyet Sátán évszázadokon át gyakorolt, nem azok között kell keresnünk, akik soha nem hallottak Istenről, hanem a kereszténység központjában és egész területén. Csak át kell tekintenünk Róma történelmét. A megtévesztés e mamut szervezete útján a sötétség fejedelme

megvalósítja célját. Meggyalázza Istent, és szerencsétlenné teszi az embert. Amikor látjuk, miként sikerül álcáznia magát és megvalósítania munkáját az egyház vezetői által, akkor jobban megértjük, miért olyan ellenszenves neki a Biblia. Ha az ember olvassa egy könyvet, feltárul előtte Isten irgalma és szeretete, és felismeri, hogy ő nem helyez terheket az emberre. Csak egyet kér, megtört, bűnbánó szívet és alázatos, engedelmes lelkületet. Krisztus életében semmi sem utal arra, hogy az ember csak kolostorba zárkozva válhat alkalmassá a mennyei életre. Megváltunk sohasem tanította azt, hogy a szeretetet és az együttérzést vissza kell folytani. A megváltó szíve csordultig volt szeretettel. Az ember minél jobban megközelíti az erkölcsi tökéletességet, annál éberebb lesz, annál jobban felismeri a bűnt, és szánja a szenvedőt. A pápa Krisztus helytartójának mondja magát, de vajon mennyiben hasonlít jelleme megváltunk jelleméhez? Tudunk-e arról, hogy Krisztus embereket börtönbe vagy kínpadra küldött volna, mert nem adták meg neki a menny királyának kijáró tiszteletet? Vagy hogy halálra ítélte volna azokat, akik nem hittek benne? Amikor egy samaritánus falu lakói semmibe vették Jézust, János apostol mélységes felháborodással kérdezte. Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett? Jézus szánakozva nézett tanítványára, és megdorgált a keménységéért. Így szólt Lukács 9-ben. Az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Mennyire más lelkületről tett bizonyságot Krisztus, mint állítólagos helytartója. A római egyház ma egy makulátlan arcot mutat a világnak, és mentegeti iszonyú kegyetlenkedéseit. Keresztény köntöst öltött magára, de nem változott meg. A pápaság a letűnt korszakokban vallott elvei mellett ma is kitart. A legsötétebb időkben kigondolt tanításait ma is vallja. Senki ne hagyja magát megtéveszteni. A pápaság, amelynek a protestánsok ma tisztelettel adóznak, ugyanaz, mint amely a reformáció idején uralta a világot, amikor Isten emberei életüket kockára téve lerántották a leplet gonoszságáról. Ugyanaz a fennhéjázó büszkeség és önteltség jellemzi, amellyel királyokon és fejedelmeken hatalmaskodott, igényt tartva az Istennek kiáró tekintélyre. Lelkülete nem kevésbé kemény és uralkodó ma sem, mint amikor elfojtotta az emberi szabadságot és megölte a magasságos szentjeit. A pápaság hitehagyó lett, tehát pontosan az történt, amit a profécia előrevetített, 2 Tesszalonika 2-ben. Politikájához tartozik, hogy olyan jelleget ölt, amellyel a legjobban elérheti célját. Az eretnekeknek és az eretnekséggel gyanúsított személyeknek tett ígéretet nem kötelező megtartani, mondja. Vajon Krisztus egyházához tartozik az a hatalom, amelynek történelme 1000 évig a szentek vérével íródott? Nem ok nélkül hangzott el protestáns országokban az a kijelentés, hogy a katolicizmus ma kevésbé különbözik a protestantizmustól, mint korábban. Történt változás, de nem a pápaságban. A katolicizmus valóban sokban hasonlít a jelenlegi protestantizmushoz, mert a reformátorok kora óta a protestantizmus nagy mértékben hanyatlott. Mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik, a hamis szeretet elvakítja szemüket. Azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban a jót látni. Ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy végül minden jót gonosznak fognak látni. Ahelyett, hogy őriznék azt a vallást, amelyet egykor a szentek kaptak,
Úgy tűnik, mintha mentegetőznének, amiért szeretetlenül vélekedtek Rómáról, elnézést kérve fanatizmusukért. Még azok közül is sokan, akik kifogásolják a katolicizmust, veszélytelennek látják hatalmát és befolyását. Azt hangoztatják, hogy a középkor szellemi és erkölcsi sötétsége kedvezett dogmái, babonái és elnyomása terjedésének. De korunk kultúrája, a nagyobb tudás és a növekvő szabadság meggátolja a türelmetlenség és a zsarnokság feléledését. Annak a puszta gondolatát is nevetségesnek tartják, hogy ilyen állapotok létezhetnek ebben a felvilágosult korban. Az igaz, hogy nagy világosság, szellemi, erkölcsi és vallási sugárzik a most élő nemzedékre. Isten szent igéjének nyitott lapjairól a menny világossága árad a világra. De nem szabad elfelejteni, hogy minél nagyobb a világosság, annál nagyobb azoknak a sötétsége, akik azt meghamisítják és elutasítják. Ha a protestánsok imádkozó szívvel kutatnák a Bibliát, meglátnák a pápaság valódi jellegét, megdöbbennének attól, amit látnak, és őrizkednének tőle. Sokan azonban olyan bölcseknek tartják magukat, hogy úgy érzik, szükségtelen ahhoz Istent alázatos szívvel keresni, hogy az igazságot megismerjék. Miközben felvilágosultságukkal büszkélkednek, nem ismerik sem a Szentírást, sem Isten hatalmát. Valamivel azonban el kell hallgattatni lelkiismeretüket, és azt keresik, ami kevésbé lelki és megalázó. Olyan úton akarnak járni, amelyen nem kell Istenre gondolniuk. Azt a látszatot keltve, hogy nem feledkeztek el róla. A pápaság nagyon alkalmas ezeknek az igényeknek a kielégítésére. Mindkét osztály igényeinek, és ez a két osztály felöleli szinte az egész emberiséget, megfelel azokénak, akik saját érdemeik által akarnak üdvözülni, és azokénak is, akik bűneikkel együtt akarnak üdvözülni. Ebben rejlik a pápaság befolyásának titka. A sűrű szellemi sötétség kedvezőnek bizonyult a pápaság sikereihez. De azt is meg fogjuk látni, hogy a nagy szellemi világosság épp oly kedvező sikerei eléréséhez. A letűnt korokban, amikor az emberek vakok voltak, mert szentírás hiány nem ismerték az igazságot, ezrek estek törbe, mert nem vették észre a nekik állított csapdát. Korunkban sok embert elkápráztat az emberi spekulációk hamis csillogása, amit tévesen tudománynak neveznek. Nem veszik észre a kelepcét, és belesétálnak, mintha be volna kötve a szemük. Isten azt akarja, hogy az ember értelmi képességeit alkotójától kapott ajándéknak tartsa, és az igazság és a szentség szolgálatába állítsa. De ha a gőgöt és becsvágyat ápol önmagában, és saját elméleteit Isten szava fölé emeli, akkor a tudás nagyobb kárt okozhat, mint a tudatlanság. Korunk hamis tudományának, tehát, amely aláássa a Bibliába vetett hitet, épp úgy sikerül utat készítenie a pápaságnak és tetszetős formaságainak elfogadására, mint a sötét középkorban, amikor a pápaság azzal növelte befolyását, hogy a tudományt háttérbe szorította. Az Egyesült Államokban, azokban a mozgalmaiban, amelyek az egyház intézményeihez és intézkedéseihez most szerzik meg az állam támogatását, a protestánsok a katolikusok nyomdokaiba lépnek. Sőt, mi több, kaput tárnak a pápaság előtt, hogy a protestáns Amerikában visszanyerje az óvilágban elveszett főhatalmát. E mozgalomnak pedig az a tény ad nagyobb jelentőséget, hogy fő célja a vasárnap ünneplés kikényszerítése. Róma ezt a szokást, amely tőle indult ki, hatalmi jelének tartja.
A pápaság alkalmazkodik a világ szokásaihoz, és az emberi hagyományokat jobban tiszteli, mint Isten parancsolatait. Ez a szellem, a pápaság szelleme áthatja a protestáns egyházakat, és a vasárnap felmagasztalására ösztönzi. Ugyanarra, amit a pápaság előttük már megtett. Ha a hallgató meg akarja tudni, milyen erők fognak közreműködni a közeljövő küzdelmében, csak nyomon kell követnie a történelmet, amely tanúskodik arról, milyen eszközöket alkalmazott Róma ugyanebből a célból a múltban. Ha az olvasó meg akarja tudni, hogy a katolikusok a protestánsokkal együtt hogyan fognak bánni dogmáik megtagadóival, vizsgálja meg, milyen lelkületet tanúsított Róma a szombattal és a szombat megőrzőivel szemben. Királyi rendeletek, egyetemes zsinatok és a világi hatalom által támogatott egyházi utasítások intézkedtek arról, hogy a pogány ünnep megtisztelő helyhez jusson a keresztény világba. A vasárnap ünneplését kikényszerítő első hivatalos intézkedés a Konstantin császár által kiadott törvény volt. Ez a rendelet megkövetelte a városlakoktól, hogy pihenjenek a napnak tiszteletre méltó napján, de megengedte a vidék népének a mezőgazdasági foglalatosságot. Ezt a tulajdonképpeni pogány rendelkezést a császár léptette életbe, miután névlegesen elfogadta a kereszténységet. Mivel a császári parancs nem bizonyult ellenségesnek Isten tekintélyének helyettesítésére, Eusebius, a fejedelmek kegyeit kereső püspök, Konstantin jó barátja és rajongója, azt állította, hogy Krisztus áttette a szombatot vasárnapra, de a Szentírás egyetlen kijelentésével sem bizonyította az új tant. Maga Eusebius akaratlanul bevallja, hogy hamisítás történt, és megmondja, kik voltak a változtatás igazi szerzői. Mindazt, mondja, amit kötelességünk volt szombaton elvégezni, áthelyeztük az úrnapjára. A vasárnap melletti érvelés bármilyen alaptalan volt, az embereket az Úr szombatjának semmi bevételére bátorította. És mindazok, akik a világ dicsőítésére vágytak, elfogadták a népszerű ünnepet. Amikor a pápaság megerősödött, továbbra is a vasárnapot dicsőítette. Egy ideig az emberek, amikor nem mentek templomba, elvégezték munkájukat a földeken, de a hetedik napnak még mindig a szombatot tartották. Azonban fokozatosan változás történt. A papoknak tilos volt vasárnap polgári vitákban ítéletet hozniuk. Nem sok idő múlva pedig mindenkinek, bármi is volt a rangja, megtiltották, hogy vasárnap köznapi munkát végezzen. Ha szabad ember volt, bírság, ha pedig szolga, megkorbácsolás terhe mellett. Később elrendelték, hogy a gazdagok vagyonuk felének elvesztésével bűnhödnek, és ha tovább is makacskodnak, rabszolgák lesznek, és alacsonyabb néposztályokat pedig örökös számkivetettséggel sújtják. Csodákra is hivatkoztak. Többek között elmondták, hogy egy földművesnek, aki éppen vasárnap akarta felszántani a földjét, és ekéjét egy vasdarabbal tisztogatta meg, a vas hozzátapadt a kezéhez, és két évig mérhetetlen szenvedés és szégyen közepette cipelte magával. Később a pápa megparancsolta a plébániák papjainak, hogy intsék meg a vasárnap megszentségtelenítőit. Mondják meg nekik, hogy járjanak templomba és imádkozzanak, ha nem akarnak valami nagy csapást hozni magukra és szomszédaikra. Egy papi zsinat azt az indokot hozta fel, amivel azóta még protestánsok is sokszor érvelnek, hogy mivel egyes emberekre vasárnapi munkájuk közben villám sújtott le, minden bizonnyal a vasárnap a nyugalom nap. Ebből látszik, mondta a főpap, hogy Isten mennyire haragudott rájuk e nap semmi bevevése miatt. Ezután felszólították a papokat és a lelkészeket, a királyokat és a fejedelmeket, és minden hívő embert, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy az a nap visszakapja megtisztelő helyét. A jövőben pedig a kereszténység dicsőségére őszintébben ünnepeljék. Hogy mi egyéb történt még a történelemben, mindezekről a következő adásban olvashatunk, amikor folytatni fogjuk ennek a fejezetnek a tanulmányozását. Addig is mindenkinek egy kellemes és pihentető éjszakát kívánok. A viszonthallásra!

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békében.

0: 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magas.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszönti Önöket Amota Lóránt a Speranza Reménység Televízió keresztút adásában. A mai alkalommal tovább folytatjuk a bibliai istentanról szóló előadást, melyet dr. Szallós Farkas Zoltán lelkipásztor szól. Ezen a nagy témán belül ma azt a kérdést fogjuk megválaszolni, hogy a Szentlélek jelképe vagy Isten személy. Kívánom, hogy megtaláljuk a válaszokat. Áldott alkalmat kívánok!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Egy újabb alkalom, hogy egy lépést tegyünk előre a tanulmányunkban, és pedig arról van szó, hogy bibliai istentan. Nagyon fontos ez a téma. Mit mond Isten önmagáról a Szentírásban? Az a nagy kérdés. Azért fontos ez a téma, mert sajnos némelyek a Szentírástól elrugaszkodva olyan istentant mutatnak be, amelynek semmi köze a Szentíráshoz. Szeretnénk tehát ezzel a főcímmel, vagy ebben főcím alatt a következő alcímben foglalt témával foglalkozni most, és pedig a Szentlélek jelképe, vagy isteni személy? Nagyon fontos ez a kérdés. Erre szeretnék a Szent Ige alapján választ adni. Még egyszer. A Szentlélek jelkép csupán egy jelkép a Szentírásban? Vagy ellenkezőleg a Szentlélek Isten és személy? Ebben a kérdésben oszlik föl, vagy oszlanak meg a bibliaolvasók, sajnos még nálunk az egyházban is, és pedig, hogy hát a Szentlélek, a Szentírásban egy olyan szó kifejezés, aminek jelkép értéke van, nem kell a szó szerint kezelni. De vajon ez így van? A Szentírásban Isten lelke, hiszen ő illette a Szentírást, így beszél saját magáról, mint jelképről, vagy ellenkezőleg, mint Istenről és személyről. Két dologgal szeretnék foglalkozni. Két pontja van az előadásomnak, és pedig tisztáznunk kell, hogy mit értünk ama szó alatt, vagy fogalom alatt, hogy személy. Mit jelent személynek lenni? És a második pontja az előadásomnak a következő. Csupán jelkép, vagy személye a Szentlélek Isten? És ha személy, Isten-e? Úgy, mint az Atya és a Fiú. Hát, fogjunk hozzá, az első ponttal foglalkozom. Mit értünk a személy szó alatt? Többen, vagy sokan, sokféle módon próbáljuk magyarázni ezt a fogalmat, ezt a szót, hogy személy. De jegyezzük meg, a Szentírásnak van az első és utolsó szava, ami a megfogalmazásokat illeti, mit jelent személynek lenni. A Szentírásban két kategória alá sorolható élő lényt vagy lényeket találunk. És pedig a Szentírásban az első kategóriája a világ mindenségben lévő lényeknek, úgy nevezzük, hogy és a Szentírás így nevezi, hogy személyi lények, személyek. Kik ezek? Isten, az angyalok, és az emberek. Ez a három. Személyes lények, vagy helyesebben személyi lények. De a Szentírás szerint léteznek személytelen lények. Olyan élő lények, amikkel kapcsolatosan nem mondhatjuk azt, hogy személy voltuk van. Hát ezek az állatok. Mi az, ami egy lényt, egy élő lényt a világ mindenségben, vagy a világ mindenségen kívül személyé tesz? Mi teszi a lényt személyé? Ez a nagy kérdés. Na most a népi gondolkodásban, nem a Bibliában, a népi gondolkodásban a test. Ha valaminek van teste, akkor azt jelenti, hogy az illető entitás személy. Igen, ám, de ezzel gond van, mert az állatoknak is van teste, de nem a test alapján határozzuk meg a személy voltát egy bizonyos lénynek, mert akkor ezek szerint az állatok is személyek. De figyeljük csak, amikor a mi állatokra vonatkozó mondatot fogalmazunk meg, a következő mutató névmást használjuk, hogy ami, a kutyám, ami, amely bejött a házba, nem aki. Így már nyelvileg is
megkülönböztetünk személyi lényeket és nem személyi lényeket. A személyi lénynek, a személyi lényűségnek van öt alapvető tulajdonsága. Erről az öt tulajdonságról szeretnék most beszélni, természetesen, hogy a Szentírás alapján. Melyek azok a lény személyvoltát meghatározó alap tulajdonságok? Mondtam, öt ilyen van. Soroljam fel, majd mindeniket nagyon röviden fogom tárgyalni. Az első. Létezési öntudat. Vagy egyszerűen fogalmazva, öntudat. Ezt úgy is mondjuk, hogy önazonosságtudat. Egy harmadik szót is használunk, identitástudat. De a három szó ugyanazt jelenti, és pedig, hogy öntudat. A Szentírásban ott van, igaz, az a nagyon fontos ige, amit a Jelenések könyvében találunk, az első fejezetben, ahol János a 9. versben így fogalmaz. Én János. Amikor valaki a Szentírásban, vagy ma mi, használjuk ezt a szót, és pedig a személyes névmás egyes szám első személyét, én Szallós Zoltán, vagy a Jelenések könyve első fejezete 9. versében szerepel ez a megfogalmazás, én János, a szigeten valék. Amikor az én szót használjuk, azt jelenti, hogy arról beszélünk, hogy nekünk én tudatunk van. Öntudatunk, önazonosság tudatunk. Tudom, hogy ember vagyok, János tudta, hogy ő ember, hogy ő proféta, tudta azt, hogy földrajz az a hol található, azaz hol van elhelyezve a Pátmos szigetén, tudta önmagát. Hát igen, ez az önazonosság tudat, az identitás tudat, ez az első alaptulajdonsága minden olyan lénynek, amely személyi, amelynek személy volta van. Az állatokban nincs ilyesmi. Az állat nem tudja önmagáról, hogy ő létezik, hol létezik, hogy ő állat, és a mellette lévő másik lény egy másik állat. Az állatok nem rendelkeznek létezési öntudattal, vagy önazonosságtudattal. A második alaptulajdonsága egy lény személyvoltának. Azt úgy nevezzük, hogy erkölcsi öntudat. A 10 parancsolatot Isten adta a Sinai hegyen. A 10 parancsolatban Isten megfogalmazza az emberek felelősségét. A felelősséget. És az emberek felelősség tudattal rendelkeznek, én magam is rendelkezem azzal, és vállalom a felelősséget, sőt a felelősségre vonást is, csak a személyek képesek felelősség tudattal rendelkezni és vállalni a felelősséget. Különböző státusban szereplünk. Én például férj vagyok, valakinek a férje. Apa vagyok, most már nagytata is. Alkalmazott egy bizonyos intézményben, az Adventus Egyetemnek vagyok, az előadó tanára, és egyháztag is vagyok, társadalomban pedig egy személy, és mindenik státuszomból ered valamilyen felelősség. Ezeket fölvállalom, mert ez a második alaptulajdonsága a személyvoltomnak, és pedig az, hogy erkölcsi öntudatom van. Mikor János azt mondta, én János, a Pátmoszon vagyok, akkor ő ezzel az erkölcsi öntudattal rendelkezik, nem csak a létezési öntudattal. Azaz fölvállalta azt, hogy ő Isten részéről, mint proféta, a rá szabott felelősségeket teljesíteni fogja. Az állatoknak nincs felelősségtudatuk, nincs erkölcsi öntudatuk. Az állatoknakra vonatkozóan Isten nem adott semmilyen, úgymond 10 parancsolatot. Nem lehet az állatokra alkalmazni a 10 parancsolatot, mert ők, az állatok nem személyek, nem rendelkeznek személyi öntudattal, sem erkölcsi öntudattal. A harmadik alaptulajdonsága a személyvoltunknak az a szabad akarat.
A Mózes első könyve, 4. fejezete, 7. versében Isten megszólítja Kaint. És azt mondja, Kain, a bűn az ajtó előtt áll és rád leselkedik, de te uralkodj felette. Ez azt jelenti, hogy szabad akaratod van, Kain, választani azt, hogy megölöd Ábelt, vagy hogy nem ölöd meg. Hiszen én, Isten mondja, szabad akarattal ruháztalak fel. Igen, rendelkezem én is szabad akarattal. Az állatok nem rendelkeznek szabad akarattal, mert nem személyek. Az állatokat ösztöneik uralják, amelyeknek nem képesek ellenállni, mert nincs szabad választási képességük, akaratuk. Az ösztöneik határozzák meg a cselekedeteiket. A negyedik alaptulajdonsága a személy voltunknak a Szentírás szerint az a céltudatosság. Céljaink vannak, célkitűzéseink, követjük azokat, tervezzük azokat, gondolkodunk azok felett, elmélkedünk a céljainkról, sőt, képzeletben, hiszen képzelő erővel is rendelkezünk, gondolkozás, tervezés, elmélkedés, képzelet, ezek olyan képességek, amelyeket azért arra használunk föl, hogy célt tűzzünk ki, és kövessük a céljainkat, sőt, közöljük másokkal érthető nyelven, szó szerint átvitt értelemben, rendszerező módon, összefüggő nyelvi sajátosságokkal, közöljük másokkal, hogy milyen célt követünk. Igen, Dávid a Szentírásban célul tűzte ki magának, hiszen Dávid egy személy, ember volt, és az volt a célja, hogy templomot épít Istennek. A Sámuel második könyve 7. fejezetét kell elolvasnod odahaza az első verstől kezdődően, ahol Dávid célul tűzi ki magának, hogy templomot épít Istennek. Végül Isten azt mondta, nem te, hanem a fiad fogja a templomot megépíteni. A céltudatosság, ez a negyedik alaptulajdonsága minden olyan lénynek, amelynek személyi státusza van. És az utolsó, az ötödik alaptulajdonság az, hogy a négy mellett az ötödikre is szükség van, mert Isten így határozta meg, alakhoz, formához, illetve testhez kötött a létezése minden személynek. Teste van, alakja, formája. Hát ott van a Mózes első könyve, a 2. fejezete, 7. verse. Isten megformálta Ádámot a földporából, testet formált neki, aztán az élet leheletét belehelt az órába, és így élő lélekké lett, teste van neki is, Évának, lásd, Mózes első könyve, 2. fejezete, a 22. verstől Éva megteremtése, Éva is testtel rendelkezik. Igen, minden olyan lény a világ mindenségben, aki értelmes, azaz öntudattal rendelkezik, erkölcsi öntudattal, szabad akarattal, céltudatosan gondolkodik, tervez, elmélkedik, és képzelete van, és végül ennek az illetőnek, aki személy, teste van, mert testtel kell rendelkeznie, íme ez az öt alaptulajdonság jellemez minden egyes olyan lényt, élő lényt a világ mindenségben, sőt a világ mindenségen kívül, hiszen Isten a világ mindenségben, de az univerzumon kívül is létezik, személy voltal rendelkezik. Hát ez volt az első pontja az előadásomnak. Miután meghatároztuk a Biblia alapján, hogy melyek azok az alaptulajdonságok, amelyekkel rendelkeznie kell, és rendelkezik minden olyan lény, amely személy, hadd lássuk ezt az öt alaptulajdonságot. Lehet-e alkalmazni a Szentlélekre? Ez a második pontja az előadásomnak. Személy a Szentlélek, vagy csak csupán egy jelkép, egy szimbólum a Bibliában? Igen, némely adventista, sajnos, unitárius adventista, a következőket mondja. A Szentírásban az a szó, hogy Szentlélek, csupán egy jelkép. Mit jelképez az a szó? Hát jelképezi az Atyaisten vagy a Fiúistennek. Igaz, hogy a Fiúistenről nem állítják, hogy teljes Isten, de Jézusról állítják, hogy személy, tehát az Atyaisten jelképe. A Szentlélek szó egy jelkép szó Isten jelenlétének és erejének a jelképe. Hát a Bibliában
mondják ők, olyan jelképszavak vannak még a Szentlélek szó mellett, ami egy jelkép, hogy a Szentlélek galamb formájában jelenik meg, tehát jelkép, olaj, az olaj jelképezi a Szentléleket, tűz, hát amely három szó, galamb, olaj, tűz, ezek jelképszavak, és természetesen, hogy a Szentlélekre alkalmazva csak azt fejezik ki, hogy maga a Szentlélek is egy jelkép. Minket itt az érdekel, hogy a Szentírás mit mond. Nem az érdekel, hogy egyesek mit mondanak, akik nem veszik alapul a Szentírás tanítását, amikor a Szentlélekről alkotnak, fogalmaznak meg hittételt. A Szentírás bizonyságtétele érdekel, hiszen a Szentírásban Isten önmagáról beszél, nekünk pedig nincs jogunk mást mondani róla, mint amit ő mond saját magáról a Szentírásban. Ugye? Ez igaz. Mit mond a Szentírás? Az érdekel. Vajon ennek öt alaptulajdonsága a személyiségnek, egy lény személy voltának, alkalmazható-e a Szentlélek Istenre? Kezdjük az elsővel. Önazonosságtudat, öntudat, identitástudata van-e a Szentléleknek? Mit mond Isten a Szentírásban? Sőt, mit mond a Szentlélek a Szentírásban? Önmagáról. Hallgassuk meg, van-e öntudata? Tudja önmagát. Használja-e a Szentírásban a Szentlélek azt a szót, hogy én tudata van-e? Az Apostolok Cselekedetei című könyvben a 10. fejezet 19. illetve 20. verseit olvasom. Hallgassátok meg az ígét, fontos. És amíg Péter a látás felől gondolkodik, mondta néki a lélek, a Szentlélek, íme három férfiú keres téged. Nosza, kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ővelük, mert én küldöttem őket. Íme, a Szentlélek Isten ihleti a Szentírást. És itt maga Isten lelke beszél Péterhez, és azt mondja, Péter, menj le azzal a három személlyel, akit rád vár a kapuban, mert én küldtem őket. Isten lelke használja az én személyes névmást. Mert ő tudja önmagát, ő tudja saját magáról, hogy ő kicsoda. Tényleg? Hát igen, én küldtem őket. Öntudata van, identitás tudata, csak egy személynek van öntudata. Az állatoknak nincs. Íme Isten szent lelke teljesíti az első alaptulajdonságát a személyi státusznak. De még találunk a Szentírásban több helyen olyan kijelentést, amelyben Isten lelke önmagáról beszél. Még egyet, engedjetek meg. Ugyanitt a Cselekedetek könyvében, az 5. fejezetben. Olvasom már is az 5. fejezet 3. és 4. versét. Itt Anániásról és Safiráról van szó, és ezt mondja itt az ige. Mondta pedig Péter, Anániás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy? Nem, de megmaradna néked, maradt volna meg, és eladva a te hatalmadba volt? Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Tehát a 3. versben azt olvassuk, hogy a Szentlélek Pétert ihleti. És Péter a következőket mondja Anániásnak. Miért csaltad meg a Szentlélek Istent? Azáltal, hogy az eladott föld árából egy részt félretettél, és így megcsaltad Isten szent lelkét. Miért tetted ezt? Itt Isten szent lelke önmagáról beszél, mert ő ihlette a Bibliát, a Biblia íróját, Pétert is, meg Lukácsot, aki az Apostolok Cselekedetét írta. Tehát itt nem Péter beszél, itt Isten lelke beszél önmagáról, mert öntudata van, önazonosságtudata, identitástudata. Mit mond önmagáról? Engem meg lehet sérteni. Anániás, megsértettél, hazudtál. És én tudom magamról, 4. vers utolsó része, hogy én Isten vagyok. Mert Péter szavaiban Isten lelke beszél önmagáról. Amikor azt mondja a 4. versben, nem embereknek hazudtál, hanem
Istennek. Tehát a Szentlélek tudja önmagáról, hogy ő teljes Isten, és hogy ő személy. A második alaptulajdonsága a személyi státusznak az, hogy erkölcsi öntudat. Mit jelent ez? Csak egy személy képes felvállalni a felelősségeket, amelyek azok, abból adódnak, hogy egy bizonyos funkciót, egy bizonyos tisztséget töltenek be családban, munkahelyen, egyetemen, stb. Isten szent lelke a megváltási tervben, Istennek az üttermében vállalta föl az összes felelősséget. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Hát maga a Szentírás mondja. Olvassuk el a János evangéliuma 14. fejezetének, a 14. fejezet 16. és 17. verseit. János evangéliuma 14, és olvasni fogom itt a 16. illetve 17. verseket. És én kérem az atyát, mondja az Úr Jézus Krisztus, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a ma lelkét, a Szentlélek Istent, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. A Szentlélek Istenről azt mondja a szöveg, főleg a görög szövegre hivatkozok, hogy parakletosz. Ez a szó, hogy parakletosz. Itt Károli úgy fordítja, hogy vigasztaló. Nem csak azt jelenti, hogy vigasztaló, több alapértelme van. De ez a szó, hogy parakletosz, fejezi ki a Szentlélek összes felelősségét a megváltási tervben, amit felvállalt. Csak egy személy képes felelősségeket vállalni egy bizonyos intézetben, vagy bizonyos tervben, a megváltási tervben. Tehát mit jelent az, hogy parakletosz a Szentlélek Isten? Milyen felelősségei vannak? Vigasztal. Ez az egyik. A parakletosz szónak a másik értelme az, hogy közben jár. Közbenjáró. Védelmező. Írás magyarázó, a Szent Írást, a Bibliát, a Szentlélek Isten magyarázza meg, ez a felelőssége, és felvállalta ezt. Vezérel, irányít, segélyez. Ezek mind az ő felelősségei. Van-e erkölcsi öntudata a Szentléleknek? Felvállalta a felelősségeit a megváltási tervben, amit az Atyaisten és a Fiúisten adott őréki? Természetesen. Innen tehát a következtetés, hogy a Szentlélek nem egy jelkép, egy igazi személy, és erkölcsi tudattal rendelkezik. Harmadik alaptulajdonság, és pedig egy személy szabad akarattal rendelkezik. Egy személy nem lehet egy automata, egy robot, mert a robot az egy gép, nincs szabad akarata, beprogramálja, egy értelmes lény, és pedig egy hozzáértő személy. Tehát csak a személyeknek van szabad akarata. Mit mond a Szentírás? A Szentlélek Istenről. Keresétek meg velem együtt. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levelét. És itt az első levélben, már is olvasni fogom, a 12. fejezet, 11. versét, nagyon fontos ez a szöveg. Itt ismét Isten lelke beszél önmagáról, mert ő ihlette Pál apostolt, Isten lelke ihlette, tehát a Pál apostol által lejegyzett igazságok, nem egyebek, mint Istennek az önmagáról adott jelentése. Korintusi első levél 12-11 a következőket mondja. De mind ezeket a 10. versben megfogalmazott ajándékokat, lelki ajándékokat, de mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi. Osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. A Szentlélek úgy osztja a lelki ajándékokat az egyházban, ahogy ő akarja, mert szabad akarata van. Igen, szabad akarattal rendelkezik csak egy olyan értelmes lény, akinek személyi státusza van. Negyedik. A negyedik alaptulajdonság. Ez is nagyon fontos. Hát az a céltudatosság. Célkitűzés. Van-e a Szentléleknek a megváltási terven egy bizonyos célja,
és gondolkodással, tervezéssel, képzelettel, elmélkedéssel követi is a tudatos célt, és természetesen ki is fejezi értelmes nyelvben, nyelvtani nyelvezettel, összefüggő, rendező és rendszerező, ellenző, értelmes beszéddel, jelképesen beszélve, vagy szó szerint, mit mond a Szentírás? Rendelkezik-e a Szentlélek mind ezekkel a képességekkel, amelyeket felhasznál arra, hogy a megváltási tervben azt a célt kövesse, amelyet követnie kell? Felelősségéből adódóan. Mit mond erről a Szentírás? Keressük meg együtt Pálnak, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelét. És ebben a második levélben megkeressük a harmadik fejezet 16. versét. Harmadik fejezet 16. versét fogom felolvasni. Tehát Timóteusnál vagyok, a második levélnél, és ebben a levélben megkeresem a harmadik fejezet 16. versét. A teljes írás, a Szentírás Istentől ihletett. Ki által? A Szentlélek által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. 17. vers, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Tehát az egész Szentírást Isten lelke ihlette. Az a cél, ami előtte van Isten lelke előtt, az, hogy a prófétákat ihlesse olyan módon, hogy a prófétáknak a nyelvezetében, a szóhasználatában, a gondolkodásában, tervezésében, képzeletében, elmélkedésében egy tudatos célt követ a Szentlélek, a proféták, a Biblia írói által. És mi a cél? Hát az, hogy jelenjen meg a Szentírás. A Szentírás, mint cél. A Szentlélek Istennek a célja az Atya és a Fiú részéről. Felolvasnám még ide vonatkozóan a negyedik alapsajátosságra vonatkozó igazsággal kapcsolatosan a Péter második levelét. Itt vagyok Péter közönséges második levelében, és olvasni fogom az első fejezet 21. versét. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istenek szent emberei. Tehát az egész Szentírás a Szentlélek mesterműve és remek műve. Tehát ez volt a cél, Isten lelke megvalósította, ezért a Szentírásban, mint megvalósított cél, az a gondolatmenet, tervezés, képzelet, elmélkedés, nyelv, szó szerinti jelképes kifejezés, az mind arra utal, hogy Isten lelke is rendelkezik ezekkel a képességekkel, és a proféta is. És Isten lelke a profétát ihlette, és a Biblia szövegében, ami emberi szöveg, emberi gondolkodás, tervezés, képzelet, elmélkedés, egy tudatos célt követ a proféták által a Szentlélek Isten, aki maga is rendelkezik a gondolkodás képességével, a tervezés, a képzelet képességével, elmélkedés képességével, és a tudatos cél elérése érdekében használja mindezeket együtt a profétákkal, hiszen a proféták is rendelkeznek ezekkel a gondolkodás, tervezés, képzelet, elmélkedés képességével. A Biblia ezek szerint a Szent Lélek mesterműve, irodalmi, igazsági mestermű. Ez volt a cél, és megvalósította, itt van a kezünkben a Szentírás. És az ötödik, egyben az utolsó alaptulajdonsága a személyi státusznak. Az nem egyéb, mint alakhoz, formához, illetve testhez kötött létformában jelenik meg maga a Szentlélek Isten is. Hát lehet, hogy némely hallgatót, vagy lehet, hogy sok kedves hallgatót kérdőjelekkel lát el ez az állításom. És pedig, hogy a Szentlélek Isten rendel

nyitjátok, olvassátok az igét velem együtt. Ezékiel próféta könyvének a 8. fejezete érdekel, mert itt Isten szent lelke beszél saját magáról, hiszen a Szentírást ő illette. Olvasom az Ezékiel próféta 8. fejezetének az első 3 versét. Kérlek, figyeljetek jól. És lőn a 6. esztendőben, a 6. hónapban, a hónap 5. napján, én, mármint Ezékiel a próféta, ülök vala házamban, és Júda vénei ülnek vala előttem, és essék reám ott az Úr Istennek keze. Ez egy olyan kifejezés, hogy esik rá a prófétára Isten keze, amikor Isten szent lelke viszi el látomásba és ihleti a prófétát. Ez egy szakkifejezés, és pedig az Úr Isten lelke vagy keze esett rám. Hadd lássuk, hogy mit látott a próféta Ezékiel ebben a látomásban, amely ugye a Szentlélek Isten adott. 2. vers. És látám, és íme valamint egy tűznek formája. Látott egy formát. Derekának aljától fogva lefelé tűz vala van dereka ennek a formának, és a derektól fogva fölfele valamint valami fényesség, mint az izzó érc. De nem mondja, hogy ki ez az alak, akinek ugye dereka van, derekán alul, derekán fölül. 3. vers. És kinyújta egy kézformát, keze, és megragada engem, a prófétát, Ezékielt, fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem a lélek, a Szentlélek a föld és az ég között, és bevíve engem Jeruzsálemben, isteni látásokban, a belső kapu bejáratához. Ez érdekel. Jó, olvashatjátok tovább. Tehát, itt az Isten szent lelke látomásba viszi el Ezékiel, prófétát. És azt mondja Isten lelke önmagáról, hogy úgy mutatkozik meg a prófétának, mint akinek teste, alakja, formája van. Kedveseim, a test, a forma vagy alak nélküli istenség vagy Isten fogalom a pogány görög filozófiából származik, nem a Bibliából. Plátó, görög filozófus, Szokratész, Arisztotelész azt állítja, hogy Istennek az abszolútnak nincs teste, nincs alakja. Semmilyen testhez nem kötött. Mert ha testhez kötött lenne, azt jelenti, hogy nem lenne abszolút és nem lenne tökéletes. Mert lehatárolott lenne időben és térben. Ezt mondja a görög filozófia, nem a Szentírás. De mi a filozófiát kell alapul vegyük, amikor Istenről, a Szentlélek Istenről tant fogalmazunk meg és vallunk? Nem. A Szentírás az alapja mindennek. Tehát ez az test és alak és forma nélküli Isten fogalom beszürem lett a keresztény tanításba már a 2. és 3. századtól kezdve. Ilyen alakok, mint Origenész, ugye Origenész, a teológus, Ágoston, meg Aquinói Tamás, ők hozták be az arisztotelészi és a plátói és a szokrateszi Isten fogalmat, a test nélküli Istent a kereszténységbe. De a Biblia nem így beszél Istenről, a Szentlélekről, az atyáról vagy a fiúról. Hát úgy beszél, ahogy az Ezékiel proféta könyvében Isten lelke megmutatja magát Ezékielnek, mint olyan keze van, megragadott engem a hajamnál fogva, azt mondja, de még ennél erősebb bizonyíték is van. Amennyiben lehet erős vagy gyenge bizonyítékról beszélni, én nem hiszem, hogy van erős vagy gyenge bizonyíték. Hát így fejeztem ki csupán azért, hogy értsük meg, hogy a Szentírásban minden egyes bizonyítéknak megvan a maga súlya, a maga fontossága. A Mózes első könyvében találjuk itt a prófétai Mózes, az írója ennek a könyvnek, azt találjuk az első fejezetben, és olvasom már is a Mózes első könyve első fejezetének a 26. versét. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. 27. vers. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, alakjára, formájára. Ez azt jelenti a héber szöveg. Celemen de mut, héberül. Férfivá és asszonyá teremti őket. Hát a Szent

Szentírásban azt találjuk, hogy Istennek, beleértve a Szentlélek Istennek is, hasonlátossága és képe van, és mind a három személy részt vett az ember megteremtésében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. Tehát amikor megteremtette Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek az embert, a saját képére, formájára teremtette meg. Milyen fontos ezt komolyan venni. Mert mi nem a formátlan és az alak nélküli Istenségnek vagyunk a hívei. Mi nem vagyunk a görög filozófiának a hívei, amikor Isten tanról van szó, hanem a Szentírásnak vagyunk a hívei. Mondjuk le a következtetést. Az volt a nagy kérdés, vajon a Szentlélek Isten csupán egy jelkép a Bibliában, úgy, ahogy némely, sajnos némely keresztény állítja, beleértve némely adventista keresztény a Szentlélekről, hogy csupán egy jelkép. Isten, az Atya Isten hatalmának, vagy így jelenlétének a jelképe. Nem. Mind az öt alaptulajdonság alkalmazott a Szentírásban a Szentlélekre is. Hát nem lehet más következtetésképpen levonni csak azt, hogy Isten lelke teljes Isten és személy. Ennél többet nem kell mondani, mert ha többet mondanánk, mint amit ő Isten lelke mond saját magáról ebben a szent könyvben, a Bibliában, az csak mellébeszélés lenne. Adja Isten, hogy térjük vissza a Bibliához. Kérlek titeket is, akik tagadjátok Isten szent lelkének a személyi és isteni voltát, és azt mondjátok, hogy csupán egy jelkép. Térjetek vissza az igéhez, ne a görög filozófiához. Nem Plátónak vagytok ti a hívei, sem Arisztotelésznek. Legyetek Istennek a szent írásban adott bizonyságának a hívei. Adja Isten, hogy ez mindannyiunkkal így legyen. Amen. Meghívlak, imádkozzunk együtt. Olyan nagyon örülünk, Atyánk, annak, hogy a Szentírásban a Szentlélek Isten beszél önmagáról, de beszél az Atyáról, beszél a Fiúról, az egész megváltási tervről. Felvállalta a felelősségeit, és gyakorolja azokat. Megvalósította a célt, és itt van a kezünkben a Szentírás. Köszönjük szépen, Atyánk, Jézusunk, és drága Szentlélek Isten, hogy a Szentírás itt van a kezünkben, és az igazságot, a tiszta igazságot, ez alkalommal is megértettük rólad, drága Szentlélek Isten. Elkötelezzük magunkat szívvel, lélekkel, egész valónkkal, neked, Atyánk, neked, Jézusunk, és neked, Szentlélek Isten. Dolgozz bennünk az Úr Jézus Krisztus képét és jellemét. Magyarázd nekünk az ígét helyesen, hogy győződjünk meg a te ihletésed alapján arról, hogy igenis, te vagy az egyedüli Parakletosz, aki felvállaltad azt, hogy erőt adsz a bűneink legyőzéséhez, hogy az Úr Jézus erkölcsi képét visszaállított bennünk az ige alapján. Köszönjük teljes szívünkből ezt az igazságot. Amen.

Kedves televízió nézők, ma egy igen fontos kérdéskört érthettünk meg. A Biblia kijelentései igen tiszták és érthetőek a Szentlélek Isten személyre nézve. Láthattuk azokat a bibliai érveket, amelyek szerint a Szentlélek Istent, mint a Szent Háromság harmadik és valódi személyét imádhatjuk. Téves az a gondolat, hogy jelképes kifejezés, hogy csupán egy erő vagy hatása Istennek. Ő maga az Isten. A Szentlélek tanít, vezet, szabad akarata szerint, céltudatosan teszi ezt életünkben, a megváltásunkra nézve. Ő egy teljes isteni személy. Kívánom ezt a fontos megértést mindannyiunk számára. Amen.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesszé meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim! Az isteni szeretetről szóló elmélkedés sorozatunk következő része a cselekvő szeretetről szól. Alapigénket Máté evangéliuma 18. fejezetéből olvassuk, mégpedig a 15. verset. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Fizikai és lelki épségünk védelméért néha nagyon gyorsan kell cselekedjünk. Gondoljunk például az orvosoknak sürgősségi eseteire, amikor percektől vagy másodpercektől függ valakinek az élete. Így kell elképzelnünk a lélekmentési beavatkozásokat is. A kényelem szeretet, a szeretet hiánya sok ember elkárhozását eredményezheti. Jézus Krisztus nagyon komolyan vette az ő messiási tevékenységét. Egy alkalmat sem szalasztott el, senkit sem hanyagolt el, még ellenségeit sem. Első nyilvános prédikációjában már ezt mondta. Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Márk evangéliumában még hangsúlyozottabb formát ölt a megtérésnek lelki és időbeni élménye. Márk evangélium első fejezetének 15. versében azt olvassuk, betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Egy bibliamagyarázó azt mondta, hogy Istennek országa a jó kapcsolatoknak országa, az Istennel és embertársainkkal való jó kapcsolatoknak a valósága. Jézusnak messiási programja ezekre a kapcsolatokra épült. Ő azért jött, hogy kibékítsen minket Istennel, és ugyanakkor, hogy lerontsa a válaszfalat a zsidók és más nemzetiségűek között, mint olvassuk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 2. fejezetének 14. versében. Jézus azért jött, hogy a közelvalók és távolvalók közötti válaszfalat eltávolítsa. Gyakran elfelejtjük, hogy a megtérés nem csak függőleges, hanem vízszintes irányú is, mert az embertársainkkal való új viszonyt is jelenti. A Szentírás világosan kimondja, hogy a bűn Istentől is elválaszt minket, és az emberektől is. Például Máté evangéliuma 24. fejezetében a 12. vers azt mondja, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A bűn tehát kettős betegséget jelent, és a tünetei is nyilvánvalók mindkét irányban. Más értelemben is kettős betegség a bűn, mégpedig annak belső és külső megnyilvánulásának értelmében. Szólhatunk a test és a lélek bűneiről. Nem azt akarom mondani, hogy a test és a lélek az embernek két alkotó eleme, mert a Biblia tökéletes egységben fejezi ki a kettőt, és világosan állítja, hogy a halál után semmilyen gondolkodó és érző rész nem marad meg, hanem a feltámadáskor alkotja újra az Isten az embert élő lélekké, mint volt a teremtéskor. Beszélhetünk tehát a testi, a látható bűnökről, mint például a részegség, a paráznaság, a lopás, a káromkodás és mások, és az elme, a szív bűneiről, mint például az irigység, a gyűlölet, a harag, a büszkeség. Néha láthatókká válnak ezek, máskor pedig rejtetten hatnak. Általában a látható bűnöket ítéljük el, néha nagyon szigorúan, eltekintve attól a rossztól, ami bensőleg eltorzítja az embert. Isten előtt elsősorban a belső állapot számít, ahol mindenféle gonosz cselekedet és szó indítéka lappang. A Pál apostol által megemlített bűnlistán egyaránt szerepelnek nyilvánvaló és rejtett bűnök. Gondolok a Galácia beliekhez írott levél 5. fejezetének 19. és 21. versei közötti részre. Ezeknek a bűnöknek a jutalma, mondja Pál apostol, egy is ugyanaz. Isten országának örökösei nem lesznek. A kétféle bűn megkülönböztetése nem változott napjainkban sem. Az útszélén fetrengő iszákost elvetemültebbnek tekintik, mint a hangversenyre siető, jól kiöltözött, de hiú és büszke egyént, legyen az férfi vagy nő. A lopáson fogott rossz tevő visszataszítóbb, mint a pornó jeleneteken képzelgő valaki. Ugyanúgy súlyosabbnak véljük a házasságtörést a veszekedésnél, a varázslást a haragnál, vagy a gyilkosságot az irigységnél. Ha ezeknek befolyására gondolunk, és rövid távú következményeire, igen, különbség van közöttük, de abszolút értelemben, isteni megítélés szerint mind súlyosak, és egyetlen el nem hagyott bűnnek is a zsoldja ugyanaz. A kárhozat, mondja Pál apostol, a Róma beliekhez írott levele 6. fejezetének 23. versében. Amit mi gyengeségnek, mulasztásnak vagy kihagyásnak nevezünk, Isten bűnnek minősít. A farizeusok értettek talán a legjobban a bűnök megkülönböztetéséhez. Ezért Jézus így szólt hozzájuk, miután minden módszer eredménytelen maradt velük szemben. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Ezeket az ígéket Máté evangéliuma 23. fejezetében találjuk meg. A 21. fejezet 31. versében pedig azt olvashatjuk, bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Jegyezzük meg tehát, hogy nincsenek kis bűnök, és azt, hogy az amolyan gyengeségeknek vélt bűneink, melyekről gondoljuk, hogy nem zárják ki az általunk hirdetett elveket, veszélyesebbek lehetnek lelki életünkre nézve, és nehezebb ezeket gyökerestül kitépni, mint az iszákosságot vagy a paráznaságot. Ezért mondotta megváltunk az írástudóknak. Bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Eileen Guder azt írja a Szeretetben élni című könyvében, hogy egyes keresztények azért ítélnek el oly szigorúan látható bűnöket, mert ezzel valahogy eltakarják lelki életüknek komoly hiányosságait. Idézek az említett könyvből. Hamis erkölcsöt magasra emelünk, leplezzük belső erkölcstelenségünket, nem egy kirívó pogány erkölcstelenséget, hanem egy mélyebbet, az énnek, a büszkeségnek, a türelmetlenségnek és haragnak erkölcstelenségét. Befejeztem az idézetet. A szerző még hozzáteszi, hogy ha az egyház kettős mércét használ a külső és a belső bűnökre, ez még nagyobb csalódást okoz a nem keresztényeknek, és eltávolítja őket az evangéliumtól. A végkövetkeztetés fájdalmasan leleplező az említett könyvben, idézek újból. Mi Isten szeretetéről szólunk, és ők kinevetnek minket, mert oly kevés szeretetet látnak életünkben.

A bűnről alkotott véleményünk alapvetően különbözik Istennek bűnnel szembeni álláspontjától. Ő eltaszítja magától azokat a bűnöket is, amelyek enyhéknek tűnnek nekünk, de amelyek sok családi és baráti kapcsolatot tönkretett. Vajon hány házasság lett boldogtalanná a hűtlenség miatt? És hány szenved a harag s az ingerlékenység miatt? Hány baráti kapcsolat veszett el az árulás folytán? És hány bomlott fel a közömbösség s a gyanú miatt? Hány testvéri kötelék lazult meg valamelyik parancsolat áthágása miatt, és hány a rossz beszéd s a rágalmazás miatt? Nem, de a temperamentumnak s a magatartásnak hibái összesítve több rosszat tesznek, mint a nagyon súlyos bűnök? Említettük elmélkedésünk elején, hogy Krisztus az Istennel és embertársainkkal való kapcsolataink helyreállításában látta az ő ország alapítását. Pál apostol azt írja a Kolossé belekhez írott levele első fejezetének 19. és 20. versében, mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, Jézus Krisztusról van szó, tehát benne lakozik az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg minket magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Ugyancsak Pál apostol, de most már az Efézus belekhez írott levele második fejezetében azt írja, a 16. vers szerint, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Tehát nemzetek között se legyen ellenségeskedés, zsidók és pogányok között, és egyazon vallásos csoportosuláson belül se legyen ellenségeskedés, testvér és testvér között. Újból kérdezem, milyen bűnök ássák alá leggyakrabban a családi vagy gyülekezeti egységet? Azok, amelyeket kicsiknek, jelentéktelennek vélünk. Ezek a rókafiak, amelyek a szőlőket elpusztítják, mint olvasuk az Énekek éneke könyvében a 2. fejezetben. Vigyázzunk tehát a szavainkra, arckifejezésünkre, minden mozdulatunkra, de leginkább ügyeljünk szívünk állapotára, mert a szívnek teljességéből szól a száj, mondja a Szentírás Máté evangéliuma 12. fejezetében. Hogyan viszonyuljunk tehát a nehéz természetű emberekhez, s azokhoz, akik hibáznak ellenünk? Elsősorban a megbocsátás készségével és türelemmel. Másodszorban pedig gyógyító, javító szándékkal. Amit olvastuk alapigénkben, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha veszélyben van valakinek a testi épsége, az ő élete, nem tudunk tétlen maradni. Ugyanaz a felelősségérzet kellene megnyilvánuljon akkor, amikor valakinek örök élete forog kockán. A mi kötelességünk az, hogy mindent megtegyünk fele barátaink javulására és megmentésére. Máté evangéliuma 18. fejezetének 15. verséből megtudjuk, hogy a kezdeményezésért a sértett fél a felelős. Ő kell megtegye az első lépést, azért, mert a másik veszélyben van, a másik gyengébb. Ő a legyőzött. Az evangélium fényében minden bántalmazás és támadás alkalom számunkra mások megmentésére. És most kérdem,
így történik általában? Megtanultunk így gondolkodni és érezni? Vagy a sértődöttek szerepét játsszuk, várván, hogy a vétkes közeledjen előbb? Ó, ez ritkán történik meg, mert nincs ereje annak, akit a gonosz hálójában tart, annak, aki az igazi áldozat tulajdonképpen. A megváltási terv annak az Istennek alkotása, akit megsértettek, igazságtalanul vádoltak. Ő, a sértett fél tette az első lépést, mert nekünk bűnösöknek nem volt semmilyen indítékunk erre. Jézus Krisztus által Isten kilépett a mennyből, hogy megtaláljon minket itt a tehetetlenségünk és gyűlöletünk helyén. Most a tékozló fiú bátyjára gondolok, aki nem örvendett, amikor az öccse hazatért. Megharagudott, és nem akart bemenni a házba, ahol a példázat szerint örömmel lakomáztak. És akkor atyjuk kiment a házból, és kérlelte nagyobbik fiát, hogy menjen be. Így olvassuk Lukács evangélium a 15. fejezetének 28. versében. A példázatbeli apa Istent képviseli, aki az evangélium által elünkbe jön, és országába hív minket. Pál apostol azt írja a Róma beliekhez írott levele 5. fejezetében, hogy Isten akkor ajánlotta fel az ő fiát engesztelő áldozatul, amikor még erőtelenek, bűnösök és ellenségei voltunk. Isten nagyon jól tudta, hogy a bűnös nem fog önmagától megtérni. Bárki támadna ellenünk, próbáljuk őt sátán legyőzöttjeként látni. És első gondolatunk az legyen, Uram, segíts, hogy az ön megmentését keressem. Ezt mondja tulajdonképpen a Szentírás, amikor így tanácsol minket, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Jakab apostol is hasonló intést ad az ő levelében, amikor azt írja, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Sok bűnt elfedez. Ez nem jelent cinkosságot, bűnrészességet, a bűnössel való szövetkezést, hanem azt, hogy nem kürtöljük az ő tettét. De ugyanakkor segítségére jövünk, hogy megszabadulhasson az ő bűnétől. A legáldottabb elfedezése a bűnnek az, amikor legyőzzük azt. Jézus Krisztus így fedezi el a mi vétkeinket. A Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első verseiben Pál apostol éppen erről ír, hogyan foglalkozik Isten az ő fia által a mi bűnös állapotunkkal. Íme hogyan olvashatunk a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első 4 versében. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten, az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Íme így avatkozik be az Úr Jézus Krisztus a mi életünkben. Így orvosolja a mi bűnös állapotunkat. Az ő lelke által bennünk lakozik, és a mi elménkre, a mi érzelmeinkre, indítékainkra hat. És mondhatjuk, hogy most már nem test szerint élünk, a test indulatai szerint,
hanem a lélek szerint. Hasonlóképpen ír Pál apostol a Kolossi beliekhez írott levele első fejezetében, a 13. versben. Ott azt mondja az apostol, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Ha visszatérünk a Róma beliekhez írott levél 6. fejezetéhez, ott ilyen ígét olvashatunk, felszabadulván pedig a bűn alul az igazságnak szolgáivá lettetek. Az ószövetségi írásokban pedig, és most gondolok Jeremiás prófétának könyvére, a könyv 31. fejezetére, ott azt olvassuk, hogy a Jóisten megbocsátásban részesít minket, eltekint bűneinktől, de ugyanakkor szívünkbe helyezi az ő parancsolatait, tehát legyőzi a bűnt mi bennünk. És ez az új szövetségnek a lényege, amelyről Jeremiás próféta ír, az a könyve 31. fejezet.

A megmentő szeretet megbocsát és egyben kigyógyít a mi bűneinkből. Az üdvözítő kegyelemnek kettős hatása van. A Szentírás megigazulásnak és megszentelődésnek nevezi a hittapasztalatnak ezt a két aspektusát. Ha valaki azt állítja, hogy megbocsátott az ő felebarátjának, de nem megy hozzá, hogy segítsen neki a bűnét legyőzni, akkor hazudik, és önmagát áltatja. Sokszor a megbocsátás formai, és a legjobb esetben közömbösséget jelent, vagy egyszerűen azt, hogy nem bosszuljuk meg magunkat. Mindkettő az önzésnek burkolt formája. Ha a szeretet feltétlenül cselekvő elv, az isteni eredetű szeretetre gondolok, akkor a belőle származó megbocsátás is aktív, cselekvő viszonyulás. Ezért mondja Jézus, menj el, vagyis menj hozzá. A te ellenségedhez, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Krisztus parancsa szerint nekünk egyetlen jogunk van a vétkessel szemben. Az, hogy megbocsássunk neki, és hozzájáruljunk a javulásához. Nem az, hogy várjuk, hogy ő kérleljen minket a megbocsátásra. A cselekvő szeretet tehát kezdeményez, megbocsát, támogat, bátorít, tűr, remél, és újból a krisztusi példa áll előttünk. Ő megalázkodva győzött, ő lemondás által birtokolt, ő halála által nyerte vissza az életét és sokaknak életét. Ahhoz, hogy Krisztus példája szerint tegyünk, ez a büszkeségünk elfojtását jelenti. A vélt jogainkról való lemondást, a megbosszulás elhagyását. Még egyszer hangsúlyozzuk ki, hogy az ellenség iránti szeretet első lépése a megbocsátás, a második lépés pedig a segítő és javító cselekvés. Lehet, hogy visszautasítás lesz az eredmény. Jézus nem zárta ki ennek lehetőségét. Azt mondta, hogy ha nem jutunk eredményre a négy szem közti próbálkozással, akkor hívjunk két vagy három tanút. Ha ezekre sem hallgat, akkor jusson a gyülekezet elé. Ha ez sem használ, akkor legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő, mondja Jézus. A kezdeményező magatartás nem számol a leendő válasszal, hanem mindent megtesz a másik megmentéséért. Nem habozik, nem kendőzi el a valóságot, hanem int, dorgál, tanácsol, megbocsát, segít. Ha nem tesszük ezt, egy ideig tartóztatni tudjuk magunkat, amíg aztán kitör belőlünk a bírálat és a bosszú. A sztoikus önuralom bármikor átválthat haragra és támadásra. Így történt Kainnal is, aki megölte az öccsét, Ábelt. Lukács evangéliuma 12. fejezetének első versében olvassuk, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Találó ez a hasonlat, mert a gonosz érzelmek kovászként hatnak, amíg valaki nem tűrtözteteti magát, és kitör. A szeretet nélküli tűrés potenciális gyilkosságot takar. Az egyik szelepe a rossz beszéd. A megoldás az, hogy a másikhoz menjél is. Intézd az ügyet mentő módon. Jó keresztény nem az, aki uralja magát, fogát csikorgatva, aki nem kiabál, hanem csak elméjében. Nem ez az igazi keresztény, hanem az, aki cselekvő szeretettel viszonyul másokhoz. Isten annyira szeretett minket, hogy
ellenségeskedésünk ellenére hozzánk jött, aktív módon avatkozott be lázadozásunkba, hogy üdvözítsen minket. Ez a példakép számunkra. Az imént említettem, hogy a szeretet nélküli türelem nem tartós. Előbb-utóbb haragra lobban. Ha nem dühösködik, akkor legalább a nyelvet féktelenül engedi, hogy feddőzzön és ítéljen. A Szentírás azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Jakab apostol pedig azt írja levelének 4. fejezetében, ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Aki megszólja atya fiát, és aki kárhoztatja atya fiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni, kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat. Vajon ellentétben áll a Máté evangéliumában adott tanács, hogy menj hozzá és dorgáld meg őt, a Jakab apostol intésével ne szóljátok meg egymást, atyám fiai? Nem, egyáltalán nincsenek ellentétben ezek az ige helyek. Az első ige szeretetteljes feddést és tanácsolást jelent, mentés céljából. Ez különbözik a kárhoztatásszerű, ítélő megszólítástól. Ezért mondja Bölcs Salamon a példabeszédek könyvében, fedd meg a bölcset, és szeret téged. A példabeszédek könyve 9. fejezetének 8. versét idéztem. Vagy Dávid a 141. Zsoltár 5. versében azt mondja, ha igaz, fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Ugyanaz a mentő szándék csendül ki Pál apostolnak szavaiból, melyeket a galáciabeli gyülekezethez intézett. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant, szelítségnek lelkével. Ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Kevés az olyan szív, amely ne lenne érzékeny az ilyen szeretetre. De mielőtt cselekvésre szánnánk magunkat, vizsgáljuk meg szándékunkat, indítékainkat. A Máté evangélium 18. fejezetének 15. versében megjelenő parancs hasonlatos a 28. fejezet utolsó verseiben megjelenő misszió parancsal, amely azt mondja, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Néha különbséget teszünk a két parancs között. Az első kellemetlen feladatnak tűnik, a második pedig kellemesnek. A misszió küldetés hallatán már eszünkbe jut a pünkösdi biztatás, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Ezt olvassuk a Cselekedetek könyve első fejezetének 8. versében. Vajon azért küld Isten a föld végső határáig, hogy megszabaduljunk a közeli ellenségtől? A végső határ néha mellettünk van. A mentőszolgálat a közeliekkel kezdődik. Előbb Jeruzsálemben, mondja az íge, aztán Samáriában, és mind tovább. Ha dorgálást jelent néha ez a szolgálat, tudnunk kell, hogy ilyen a helyreigazító szeretet.

Ez a szolgálat a Szentlélek teljességét igényli. Akár helyreigazító feddésről, akár evangélium hirdetésről lenne szó, a siker kulcsa a Szentlélekkel való beteljesedés. Pál apostol mindkét feladatra buzdította Timóteust, és azt mondta neki, hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. A Timóteushoz írott második levél, 4. fejezetének 2. versét idéztem. Mindenikünk fel kell legyen készülve, úgy az intésre, mint az intve levésre, úgy a feddésre, mint a feddés elfogadására. Mindkét esetben ugyanarra lelkületre van szükségünk. Csak az fedhet szeretettel és bölcsességgel, aki a maga során kész elfogadni mástól a hasonló feddést. Isten gyakran használ fel egyszerű embereket az ilyen szolgálatra. Például Aquila és Priscilla által intette az ékesen szóló és az írásokban jártas Apollost, amint olvassuk a Cselekedetek könyve 18. fejezetében. Vagy Pál apostolnak és Péter apostolnak találkozásai Jeruzsálemben, majd Antiókiában példát adnak arra nézve, ahogyan el tudták fogadni kölcsönösen az intést. Pétert meg kellett fedje Pál, amikor az antiókiai gyülekezetben vonakodott a pogányok társaságától, mert félt a zsidoskodóktól. A nyilvános hibát Pál nyilvánosan kezelte. Mégis Péter nem neheztelt Pálra, és oly nagy megbecsüléssel szólt az 2. levelében Pál írásairól. Hasonló módon Márk, Barnabásnak unokaöccse, nem lett Pálnak ellensége akkor, amikor Pál nem volt hajlandó magával venni őt a 2. térítői útján, mert az első missziós úton Márk otthagyta Pált, és Pamfiliától visszautazott Jeruzsálembe. Minden esetre Pál apostol dolgálása hatásos volt, és később jó munkatársa lett Márk Pál apostolnak. A javító, a helyreigazító szeretetnek néha fednie kell. Roundhill igényes és költséges szolgálatnak nevezi ezt. Ne riadjunk vissza ettől a munkától. Ne is vigyük túlzásba ezt. Pál is ezt írt a korintusbeli testvéreknek, mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam néktek sok könyhullatással. Nem, hogy megszomorítassatok, hanem, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltet. A korintusi gyülekezetben elszomorító állapotok voltak, és Pál határozottan fellépett azok ellen, de szeretettel és mentő szándékkal tette azt. Pál szavai betekintést engednek az ő lelki tusájába, akkor, amikor ezt a fájdalmas, de nagyon szükséges munkát kellett elvégeznie. Az igazi szeretet helyrehozni. Menteni kész, bármibe kerülne az. A zsidókhoz írott levél 12. fejezetének

11. vers azt mondja, bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Az ifjú Ésajást Isten feddő üzenettel küldi Izrael népéhez. Isten népének sorsa forgott kockán. Nagyon határozottan kellett fellépnie Isten prófétájának, és meg is tette Ésajás. Az ige azt mondja, hogy fennhangon szóljad, mondjad Izraelnek vétkeit, Jákob házának bűneit. És ezt megtette. Napjainkban ugyanaz történik az elvilágiasodás sodrába kerülő keresztényekkel és vallásos csoportosulásokkal. Ezért kell a Jelenések könyvének hangos üzenetét, melyet a könyv 14. fejezetében találunk meg, ezt az üzenetet minden emberhez eljuttatni. Hangosan és hamar eljuttatni mindenkihez. Jézus Krisztus sokszor a szerető feddéssel nyert követőket, például Nikodémust, vagy a Samáriabeli asszonyt, és általuk sokakat. Nagyon veszélyes dolog csak azokban látni barátot, akik dicsérnek minket. A sátán előbb megdicséri azt, akit le akar győzni. Nagyon büszkék mindazok, akiket sátán megdicsér. De a Szentírás azt mondja, hogy a megromlás előtt kevésség jár. Jézus Krisztus példájából vonjuk le a tanulságot. Elsősorban azt, hogy csak az isteni igazság tud gyógyító módon vágni. Pál apostol írja a zsidókhoz írott levele 4. fejezetében a 12. versben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. A helyreigazítás munkája nem történhet meg saját meglátásaink szerint. Az emberek nem a magunk számára, hanem Isten előtt kell elfogadhatók legyenek. Ezért mondja Pál apostol, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván is intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Timóteusnak pedig azt írja a 2. levél 4. fejezetében, hogy hirdest az ígét. Ezt hirdessed, az ígét. Állj elővele, alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Krisztus példájából a második tanulság, amit le kell vonjunk, az, hogy a helyreigazítás szeretettel és szeretetből történhet. Pál apostol azt írt az Efézus beléknek, hogy az igazságot szeretetben szóljátok. Szó szerint azt mondja ott az ige, hanem az igazságot követvén szeretetben. Jézus Krisztus mindig szeretettel szólt az igazságot, tapintatosan, kedvesen. Ha feddő szavakat kellett mondjon, könnybe lábadt szemekkel tette azt. Cselekvő szeretetre hív minket, megváltunk. Szelíd, de határozott tettekre és hirdetésre hív minket. A szeretet nélkül igazmondás, bárdolatlanság, kíméletlenség. De az igazság nélküli szeretet, érzelgősség. Egyik sem jó. Ne bízzunk azokban, akik vagy az egyik, vagy a másik végletet képviselik. Az elfhűség nevében senki se legyen goromba, s a szeretet nevében senki se vesse el Istennek parancsolatait. A cselekvő szeretet még akkor is, amikor fenyít, olyan, mint a csendes eső, amely elhat a növények gyökeréig. Ez a szeretet mennyei eredetű, Istennek lelke által árad szívünkbe.
Máté evangéliumában olvassuk a 10. fejezet 20. versében. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. Szeretett testvéreim, fogadjuk el ezt a cselekvő, mentő szeretetet, mint a menny ajándékát. Nyilvánuljon meg ez a szeretet családainkban, gyülekezeteinkben és minden társas kapcsolatainkban. Jézus Krisztus, mint szeretet és igazság, éljen bennünk és általunk sokakban.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik őben.
1: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Sors kérdések.
1: Az Efézus beliekhez írott levél 3. fejezetének 16. versétől a 19. versig terjedő szakaszt. Így hangzik az ige. Adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Pál apostol ebben az ige szakaszban azokról az emberekről szól, akik már megnyitották Jézus Krisztus előtt a szívüket. Azt mondja, már Krisztus hitáltal a szívben lakozik, és csupán ennek az eredménye lehet az, hogy hatalmasan megerősödni a belső emberben Krisztus által. És majd ennek az eredményeként a szeretettel teljesen beteljesedni. A mai témánknak is ez a címe, beteljesedve Jézus szeretetével. Pál apostol üzenetéből azt érthetjük meg legelőször, hogy az Isten szeretetének is vannak különböző dimenziói. Van szélessége és hosszúsága, ami azt jelenti, hogy az Isten a szeretetének a karjával át tudja ölelni az egész világot. De van magassága és mélysége is. A mélységét akkor érezzük, amikor mi nagyon mély pontra jutunk az Istennel való kapcsolatunkban, a lelki életünkben. Ilyenkor mindig úgy érezzük, hogy még az Isten is elhagyott bennünket. Ő azonban utánunk tud nyúlni, le tud ereszkedni hozzánk, akármilyen mélyen vagyunk is. Máskor viszont úgy érezzük, hogy szinte felemelkedünk, szinte repkedünk, szinte az Isten szeretetének a hatása alá kerülünk oly módon, hogy szinte már a magasságokban érezzük magunkat. Amikor átélünk az Istennel egy különleges tapasztalatot, amikor az Isten szeretetének egy különleges megnyilatkozását érezzük. Azonban mindig tőlünk függ, hogy az isteni szeretet milyen dimenzióiban érvényesülhet az életünkben. Nagyon sok ember ellenáll az isteni szeretet megnyilatkozásának, befolyásának. Szinte nem engedi, hogy az Isten szeresse őt. Isten azonban ennek ellenére az evangélium üzenetén keresztül szinte belekiáltja az egész világba, János 3.16-ban fogalmazza meg Isten ezt az üzenetét, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És így tulajdonképpen már csak rajtunk múlik az, hogy elfogadjuk-e Istennek ezt a szeretetét. Amikor Isten azt akarja, hogy beteljesedjünk az ő szeretetével, akkor saját magából kivetítve tanácsol bennünket a szeretet gyakorlásában. Ugyanakkor egyfajta gyakorlati tanáccsal is segít bennünket abban, hogy miként valósíthatjuk meg mindezt az életünkben és a társas kapcsolatunkban. Mivel Isten mindig örömmel fogadja a tőlünk megnyilatkozó szeretetet, ezért szinte bátorít bennünket arra, és azt mondja, szeresd az Istent teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. Az Isten boldog, amikor tőlünk is viszont kapja azt a szeretetet, amelyet egyébként ő gyakorolt először felénk. Hiszen az Isten még akkor szeretett, amikor mi egyáltalán nem szerettük. Pál azt mondja az ő levelében, amikor még ellenségei voltunk, amikor még erőtelenek voltunk, amikor még bűnösök voltunk, az Isten már akkor kifejezte irántunk való szeretetét. Mivel a velünk kapcsolatban lévő emberek nem mindig fogadják pozitív módon, örömmel a szeretetünket, ezért azt mondja Jézus, őket meg úgy szeressük, mint magunkat. Azonban sokan felvetik ennek a isteni kijelentésnek a kapcsán, de hát hogy kell a másikat szeretni úgy, mint magamat? No, az Isten valahogy talán azt gondolhatja ezen a tanácson, ha a saját hibáimra könnyen találok magyarázatot, akkor találjak a másik hibájára is. Szeressem úgy, mint magamat. Ha önmagamat tudom szeretni a hibáim ellenére is, akkor tudjam szeretni a másikat is. És ahogy magamnak tudok elnéző lenni a hibáimmal szemben, úgy tudjak elnéző lenni a másikkal szemben is. Jézus a legmagasabb szintű szeretet megnyilatkozás abban tekinti, ha valaki kész még arra is, hogy az életét adja a másikért, a fele barátjáért. Sokan ez alatt azt értik, hogy hát meg kellene halni a másikért, a másik helyett. Isten nem így érti ezt. A Biblia szerint nem csak meghalva lehet odaadni az életemet a másiknak, hanem élve, cselekedve érte. Nem holtan van rám szüksége a másik embernek, hanem élve, cselekedve, hiszen az Isten is azt várja, és az embertársam is azt várja, hogy tudjam adni magamat teljesen, az életemet, az időmet, az erőmet, a javaimat, a törődésemet, magamból adjak az embereknek. Magamat adjam oda. A szeretetnek mindig társra van szüksége, mert csak így tud megnyilatkozni. Még az Istenről is azt mondhatjuk, ha az Isten egyedül lenne, akkor nem lehetne elmondani róla azt, amit a Biblia állít, hogy az Isten a szeretet. Az Isten is csak azért mondhatja el önmagáról, hogy ő a szeretet, mert hárman vannak. És legelső szinten ők önmagukban, a három isteni személy egymással szemben gyakorolja a szeretetnek a legmélyebb megnyilatkozását. Mert a szeretetnek kifejeződni kell. Annak meg kell nyilatkozni. Ha nem tud a másik felé fordulni, akkor nincs szeretet. A szeretet egy olyan belső állapot, amely mindig a másik lény felé fordul. Azt keresi, hogy mit adhat magából. Az igazi szeretet mindig az adni tudásban nyilatkozik meg. Az igazi szeretet sohasem azt nézi, hogy viszonozzák-e, hanem mindig csak azt, hogy kinek van rá szüksége. És már gyakorolja is, már adja magából. Aki önzetlenül gyakorolja ezt, az tudja, hogy csodálatos dolog szeretni, szeretetet adni. Természetesen kapni is nagyon jó. De szeretetet adni, az szintén nagyon csodálatos. Csak ki kell próbálni. És tapasztalat, hogy minél több szeretetet adunk, annál többet fogunk kapni. Ez ennek a természetes receptje. A Krisztustól tanult szeretet legfontosabb jellemzője az, hogy mindig a másik ember szükségleteire odafigyelve adakozik. A csüggedőnek mindig jó szót ad, kedvességet, vigasztalást. Az éhezőnek kenyeret, a szomjúhozónak vizet. A szükségben levőnek pedig mindig azt adja, amire éppen akkor van szüksége. Isten mindenkit önvizsgálatra késztet ebben a dologban. Van-e szeretet felesleged, amiből másoknak tudsz adni? Tudod-e, hogy hol van az a forrás, amiből pótolni tudod először a te szükségleteidet, majd pedig azt, amit másoknak is tudsz továbbadni? Van-e ilyen forrásod, és van-e szeretet felesleged, amiből nyugodtan adhatsz? Tudod-e, hogy miként lehet meríteni abból a forrásból, hogy te saját magad is feltöltekezzél? A kályha, amikor árassza magából a meleget, akkor magát a kályhát is tölteni kell ezzel a meleggel. Másképp kimerül, lemerül, elfogy belőle a meleg. Így van a hívő ember is, a keresztény ember is. Nekünk is Jézus Krisztussal élő közösségben kell lennünk ahhoz, a nagy Istennel, a szeretet Istenével kell egy bensőséges kapcsolatba legyünk, hogy belőle töltekezzen az én lelkem, járjon át teljesen, és ahogy az alapigében olvastuk Pál leveléből, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig az ő szeretetével. Mert akkor tudjuk árasztani magunkból tovább másoknak, és akkor tudjuk továbbadni. mi olyan korban élünk, amikor mindenkinek őszintén szembe kell nézni ezekkel a kérdésekkel. Mert a forrás ismeretének a hiánya miatt esetleg megfogyatkozik bennünk a szeretet. Jézus maga mondja ezt az evangéliumban, az egyik búcsú beszédében, a szeretet sokakban meghidegül. Pál apostol pedig a Timóteushoz írott levelében azt mondja, lesznek olyanok, akik szeretet nélkül valókká válnak, vagy éppen magukat szeretőkké válnak. Tehát a szeretet az át tud lényegülni, és egy teljesen torz állapottá tud átformálódni. És az Isten ettől szeretne megóvni, megvédeni bennünket. Pál apostol szerint a szeretettel való beteljesedés sohasem a mi erőfeszítésünk eredményeként alakul ki. Csak a bennünk lakozó Krisztus cselekedheti meg egyedül, hogy mi beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig. Ha már élek, többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Ezért mondja Pál a felolvasott alapigében, lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben. És akkor a szeretetben meggyökerezvén, és alapot vévén, és akkor beteljesedhettek a Krisztusnak, az Istennek egész teljességéig. Vagyis, amilyen mértékben átadjuk magunkat Jézusnak, amilyen mértékben Jézuson épül fel a lelki életünk, amilyen mértékben Jézusból táplálkozik a lelkünk. Na, teljesen ettől függ ez a titka annak, hogy önzetlen szeretet teljességére jutunk-e. Ki tud-e bennünk teljesedni az Isten szeretete, vagy nem? Jézus azt szeretné, ha ebben a dologban is őt tekintenénk példaképnek. És tőle tanulnánk meg, hogy miként lehet szeretnünk a fele barátunkat. Jézus a búcsú beszédében, János evangélium a 15. fejezet 12. versében azt mondja, szeressétek egymást. És azonnal hozzáteszi még, hogy amiképpen én szerettelek titeket. Sokszor nagyon nehéz megvalósítani Jézusnak ezt a tanácsát és figyelmeztetést. Úgy szeretni, ahogy Jézus szeret. Jézus ugyanis nem csak Jánost szerette, akiről a Bibliát ismerő emberek tudják, hogy őt a szeretett tanítványnak nevezzük, nem csak János szerette, hanem az áruló Júdást is. Még az utolsó pillanatban is. Még akkor is szerette, még akkor is meg akarta menteni őt. Vissza akarta fordítani attól a lépéstől, amire Júdás már elszánta magát. Azonban itt szeretnék egy pillanatra megállni, és felvetni azt a gondolatot, sokan gondolják azt, hogy Jánost azért nevezi a Szentírás a szeretett tanítványnak. Jézus azért szerette őt a legjobban talán, mert János olyan kedves, szeretetre méltó fiatalember volt. Azonban nem így van. Ha egy kicsit utána nézünk, hogy milyen is volt János, amikor Jézushoz került tanítványnak, akkor nagyon érdekes dolgokat találunk Jánossal kapcsolatban. Nagyon sok negatív vonást találunk János életében. Ilyen például, hogy János tele volt féltékenységgel. A féltékenység rendkívül meg tudja rontani az embereknek az életét. Pokollá tudja tenni másoknak az életét. És János féltékeny volt. Nem bírta elviselni például, hogy olyanok is Jézus nevére hivatkoznak, akik nem járnak együtt Jézussal. És azonnal ment Jézushoz panaszkodni, hogy a te nevedre hivatkoznak. Ő ezt nem bírta elviselni. Vagy János bosszú vágyó volt. Bosszú vágyó. Ő volt az első, aki egy alkalommal tűzzel akart elpusztítani egy egész falut. Mert nem fogadta be a mestert. Azt mondja Jézusnak, Uram, akarod, hogy mondjuk azt, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg őket, mint ahogy Illés cselekedte ezt? Gondoljátok el, milyen lelkület lehetett benne? Jézus azonnal mondja is neki, te nem tudod, hogy milyen lélek van benned? Na, ilyen volt János. Arra hivatkozott, hát úgy kéne ezzel a faluval csinálni, mint ahogy Illés csinálta Baál papjaival, meg ahogy egyéb alkalommal is történt, hiszen Illés esetében többször is előfordult, hogy tűz szállt alá és embereket emésztett meg. Na, János ezért a nevéért kapta azt a gúny nevet, őt úgy hívták, hogy a mennydörgés fia. Rendkívül hirtelen természetű és bosszúálló ember volt. Aztán nagyra vágyás is volt benne. Hatalmi pozícióharc. Első akart lenni a többi tanítványok közül. Annyira, hogy még az édesanyját is megkérte, járjál közben Jézusnál, hogy majd amikor te beülsz a te királyi székedbe, amit mi várunk, akkor én meg a testvérem ülhessünk közvetlenül melletted. Az egyikünk jobb kéz felől, másik bal kéz felől. Mennyire maiak ezek a jellemtulajdonságok, de mennyire rosszak, és Jézus ennek ellenére szerette Jánost. Sőt, hadd mondjam ki azt, hogy annyira szerette Jánost, hogy a szeretetével megfordította Jánosnak ezt a rossz természetét. És János kigyógyult Jézus szeretetének a varázsa alatt. Kigyógyult mindebből a hibából. Jézus a mindenki által megvetett vámszedőt, Zákeust is kész volt szeretni. Zákeus zsidó létére kiszolgálója volt a római elnyomó hatalomnak. Gyűlölték a zsidók az ilyen embereket. Jézus azonban szeretetének megnyilatkozásaként, amikor találkozik Zákeussal, Zákeus még nem is gondolta, hogy Jézus őt már észrevette, Jézus azonnal jelezte felé, hogy én észrevettelek, hogy ott vagy. Név szerint szólítja Zákeust. Tudatosítja benne azt, hogy én felfigyeltem rád, én törődök veled, én szeretlek téged. Kifejezésre juttatta, hogy így, ahogy vagy, ebben az állapotban barátomnak tekintelek. Ugyanis Jézus úgy szólítja, barátom, ma a te házadnál szeretnék lenni. Jézus életét, ha tanulmányozzuk tovább, hiszen ő ugye ezt mondja nekünk, úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket. Ezért nagyon fontos felfigyelni arra és tanulmányozni, hogy Jézus hogy szeretett bennünket. Egy alkalommal egy gazdag, öntelt ifjú ment oda Jézushoz, és Jézus ettől az ifjútól se fordult el, hanem szeretettel próbálta jó irányba fordítani, nem hangsúlyozta túl a hibáit, kész volt észrevenni benne a pozitív értékeket is, és bizalmat adott neki, bizalmat előlegezett, hogy meg tudja tenni azt, amit kér tőle. Az más kérdés, hogy ez az ifjú nem tudta elfogadni Jézus ajánlatát és tanácsát, de Jézus kész volt neki segíteni, nem zárkózott el tőle és előle. Vagy egy másik alkalommal Samária területén jár, azon a területen, ahol a zsidók ellenségei éltek, a samaritánusok, mert ők máshol imádták ugyanazt az Istent, ők nem Jeruzsálemben, hanem ők a Garizim hegyén építettek maguknak egy templomot, és ugyanazt az Istent ugyan, egy kicsit más módon, de ugyanazt az Istent ők a Garizim hegyén imádták. És ettől nagyon haragudtak a zsidók rájuk. Jézus egy ilyen samáriai asszonnyal találkozik, ráadásul ez az asszony parázna volt, a saját táborán belül is megvetett asszony volt, kiközösített asszony volt. Jézusnak, mint zsidó embernek kétszeresen is el kellett volna kerülni, de nem a szeretet Istenének. Jézus, a szeretet Istene szóba állt ezzel az asszonnyal, és mindent megtett azért, hogy megmentse őt ebből az állapotból. És a szeretetének a vonzásával sikerült megfordítani ennek az embernek az életét. Na, így szeret bennünket Jézus. Azok az emberek, akiket nehezen lehet szeretni, belőlünk is sokszor kihoznak egyfajta hűvös magatartást. Ez szokott olyan általános megnyilatkozás lenni, és ez abból fakad, hogy mi emberek csak az általunk érzékelhető külső dolgok alapján ítélünk meg és alkotunk véleményt egy-egy emberről. Az így kialakított véleményünk azonban meghatározza a további viszonyulásunkat hozzá. Isten azonban egészen másként viszonyul hozzánk. Másként közelíti az embereket. Ő mindig a szívet, az indítékot vizsgálja, a belsőt. Isten bennünket is meg akar tanítani arra, hogy ne a külső jegyek alapján ítéljünk meg, és határolódjunk el aztán emberektől. A szívből jövő szeretet ugyanis nem valaminek a függvényében tud szeretni és kész szeretni, hanem egy olyan állapot, ami minden körülmények között megnyilatkozik, cselekedetekben. Amikor a szeretettel kapcsolatban Pál apostol azt tanácsolja, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig, akkor ezzel azt is mondja, hogy tanuljuk meg Jézustól még az ellenségünknek a szeretetét is. Jézus azt mondja a hegyi beszéd tanításában, szeressétek még az ellenséget is. Ellenségnek szoktuk nevezni azokat, akik velünk szembe állnak. Akik rossz indulatú, ártó szándékkal viszonyulnak hozzánk. Annak a megítélésében azonban már megoszlanak a vélemények, hogy ki van ellenem. Ki az, aki rossz indulatúan ártani akar nekem? A mai ember nagyon sok esetben ellenségnek tekinti már azokat is, akik az önző szándékú törekvéseikben nem ő melléjük állnak. Jézus is mond olyat, aki velem nincs, az ellenem van. Jézus azonban nem azt mondja, hogy ez az ember az ellenségemmé lett, hanem csak azt, hogy a szándékai vagy a tettei ellenem nyilatkoznak meg. Nem velem, nem mellettem. A Jézus által adott törvény egy különös dimenzióba állítja az ellenség szó jelentőségét. Ez a jézusi törvény először is arra akar rámutatni, ne te legyél az ellenség a másiknak. Mert akkor már az érzéseid, az indítékaid a másik ellen fognak fordulni és megnyilatkozni. Jézus szerint viszont éppen Isten az érzéseink és az indítékaink szintjén szeretné szabályozni az életünket. Nagyon sok olyan isteni rendelkezés van még a 10 parancsolatban is, ahol Isten nem az effektív cselekedetemet szabályozza, hanem az indítékaimat, az érzéseimet. Például amikor azt mondja, hogy ne kívánd, akkor itt a belső indítékaimat akarja szabályozni. És Jézus azzal a meghatározásával is, hogy szeresd az ellenségedet, ezzel is az én érzéseimet, szívemnek az állapotát szeretné megváltoztatni és szabályozni. Lehet, hogy a másik ember nekem ellenségemmé lett, de ez ne jelentse azt, hogy én is azzá lettem. Az ilyen helyzetet nem mindig tudjuk kikerülni, de ne jelentse az, hogy ettől kezdve én is a másik ellensége leszek. Jézus ezzel a parancsával arra szeretne megtanítani, hogy az ellenséges helyzet nem szükségszerűen kétoldalú megnyilatkozás. Tanuljuk meg, hogy ne te legyél az ellenség, ne érezz a másik felé ellenségesen. Lehetsz az ellenség céltáblája, de te ne legyél ellenség. Mivel az ellenség ellene van a másiknak, ártani akar a másiknak, ezért ez az ellentétes érzés az isteni szeretettel is ellentétes. Pedig Isten éppen a szeretetet szeretné kialakítani bennünk. Ha viszont te szeretni tudod az ellenségedet is, akkor az ellenségeskedés csupán csak az ő részéről való megnyilatkozás, de a tiedről nem. Jézusnak az ellenség szeretetére vonatkozó parancsában mindig az szokott lenni az első kérdés, hogyan, miként lehet szeretni az ellenséget. Hiszen mégsem eltünk oda, hogy átöleljük, megpuszíljuk, el se fogadná, azonnal tiltakozna ellene. Amikor Jézus ezt parancsolja nekünk, akkor egy egész sor tanácsot is ad arra vonatkozóan, hogy miként tehetjük meg azt, hogy szeressem az ellenségemet. Egyébként hadd emlékezzek meg arról is, hogy még akik nem ellenségünk, azokat is különböző módon, különböző formában szoktuk szeretni. Mert másként szeretem a feleségemet, mint a gyermekeimet. És a gyermekeimet másként szeretem, mint a szomszédomat. De azért mondhatom azt, hogy én szeretem a szomszédomat is, de nem úgy, mint a gyermekemet. Vagyis az ő felé megnyilatkozó szeretetem nem úgy fog kifejeződni, nem úgy fog a fizikai életben megnyilatkozni. De a szeretet az ugyanaz. csak más módon fejeződik ki. És ezért, amikor Jézus azt mondja, hogy szeresd az ellenségedet, akkor a szeretetnek ugyanannak kell lenni, csak mivel az ellenség másként fogadja el az én közeledésemet, ezért a szeretetemnek a megnyilatkozása kell, hogy más legyen. Jézus három pontban próbál segíteni, hogy miként is tudnám én szeretni az ellenségemet. Azt mondja, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Ha valaki bennünket átkoz, akkor ugye az ellenség. Mert ha valaki átkoz, akkor az ellenem van. De hogyan lehet áldani az ilyen embert? Meg egyáltalán mit jelent ez a szó, hogy áldjátok? Istennel kapcsolatban szoktuk használni, hogy mi áldjuk az Isten nevét. És olyankor mit csinál, amikor áldja az Isten nevét? Olyankor minden jót elmondunk az Istenről. Amikor én áldom az Istent, akkor minden jót felsorolok az Istenről, amit tudok. Ami az én szívemben és a gondolataimban van. És amikor Jézus azt mondja, hogy áldjátok az ellenségeteket, azokat, akik titeket átkoznak, akkor tulajdonképpen Jézus azt mondja, mondjatok el minden jót róla. Hadd kérdezzem, általában azt szoktuk tenni, hogy ha valaki ellenségünk, akkor a jót mondjuk róla? Pont fordítva, általában az ellenségben csak a rosszat látjuk meg. Az ellenség az mindig olyan sok rossz tulajdonsággal rendelkezik, és egyetlen jóval se. És most Jézus ezt a szemléletünket próbálja megfordítani. És amikor azt mondja, hogy áldjátok őket, akkor legelőször is azt mondja, hogy próbáld észrevenni, hogy benne van valami jó is. És ha észrevetted azt, hogy milyen jó tulajdonság van az ellenségedben, akkor ezt mondd el másoknak. Beszélj a te ellenségednek a jó tulajdonságairól. Beszéld el, mondd el, és így áldjad őt. És akkor mások előtt tudod ezzel a cselekedeteddel bizonyítani, hogy te nem vagy az ellensége, csak ő érez feléd ellenségesen. De te nem. Te meglátod benne a jót is, és örülsz annak, hogy van benne jó is. És ezt szívesen el is mondod másoknak. Na, ez az első megnyilatkozása az ellenség szeretetének. A másik tanácsában Jézus azt mondja, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. No, itt pedig arra akar biztatni, hogy próbáld bizonyítani a te ellenségednek azt, hogy te szereted őt. Ő gyűlöl téged, ő ellenséged, de próbáljál jót tenni. Keresd az alkalmat, hogy valamilyen módon kifejezhesd előtte felé a te szeretetedet. Egyszer ismertem két ellenséges embert. Az egyik hívő ember volt, a másik nem. Egy tyúk miatt vesztek össze. Az én gyülekezetemhez tartozott a hívő ember, ráadásul. Egy tyúk miatt. A testvérünknek a tyúkja átment a szomszédnak a kertjébe, és mindig a friss veteményt kikaparta onnan. És emiatt úgy összevesztek, nem is köszöntek egymásnak. Az utcán még egymás mellett se akartak elmenni. Amikor az egyik meglátta a másikat, hogy jön szembe vele az utcán, akkor inkább átment a túlsó oldalra, csak hogy nehogy a járdán egészen közel el kelljen mellette menni. És egyszer ennek a testvérnek a szívét érintette Isten igéje. És akkor ő eldöntötte, hogy ez így nem mehet tovább. Ő megpróbálja megnyerni ezt az embert a szeretetével. Mert őt is az Isten szeretete változtatta meg. A szívére hatott az Isten szeretete. És ő most megpróbálta továbbadni. És ettől kezdve kereste az alkalmat ezzel az emberrel, mindig nagyot köszönt neki előre, a kerítésen is átköszönt, amikor meglátta, hogy a szomszédba kint van az udvaron, vagy a kertbe, a másik, mintha semmi nem történt volna, egy szóval nem reagált. És ez így ment fél éven keresztül. És egyszer az történt, megint jönnek egymással szembe az utcán. És a testvér már készült arra, és úgy magában mosolygott is, hogy vajon mikor fog az én szomszédom átmenni a másik oldalra. De nem következett be, hanem a szomszéd jön szembe vele, és amikor odaér mellé, akkor kinyújtja a karját, hogy a másik ne tudjon elmenni, megállítja, és azt mondja, nem bírom tovább. Az, ahogy te közeledtél hozzám, ahogy te annak ellenére, hogy milyen viszonyban voltunk, te mennyire kedves voltál hozzám, ez úgy hatott rám, hogy már nem bírok aludni éjjel. Már állandóan ezen jár a felem, hogy hogy lehetek én ilyen konok, ilyen kemény. Úgyhogy én szeretnék most veled kibékülni. És Jézus éppen erről beszél, testvéreim. Tegyél jót a te ellenségeddel. Keresd annak a módját, hogy milyen módon tudod kifejezni felé azt, hogy nem gyűlölöd őt, sőt, szereted őt. És minél jobban, minél tovább tudod ezt tartani, annál hamarabb fogod meggyőzni és megváltoztatni érzéseiben, gondolkodásában és az egész életében. És Jézus még egy tanácsot mond. Azt mondja, imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak és kergetnek. Vagyis azt mondja Jézus, ha van egy ellenséged, aki ellenségesen érez irántad, de te szereted őt, akkor azon túl, hogy a jó tulajdonságait elmondod másoknak, azon túl, hogy igyekszel jót tenni vele, és megnyerni őt, ezen túl az ő ügyét, az ő személyét, az ő állapotát vidd az Isten szín elé is. Legyél közben járója neki az Isten előtt. Imádkozzál érette. És ha imádságodban is az Isten elé tudod vinni a te ellenségedet, na akkor már szereted őt. Ha te Istennek el tudod mondani, hogy szereted ezt az embert, és te szeretnéd megváltoztatni az ő életét, akkor valóban szereted őt. A másik felmerülő kérdés, testvéreim, még az szokott lenni, miért van szükség arra, hogy az ellenségemet is szeressem. Nem értelmetlen követelmény ez az Isten részéről. Mindenek előtt azt mondhatjuk, alkalmatlanok vagyunk Jézussal együtt élni, ha az előzőek alapján nem tudjuk az ellenségeinket szeretni. Ugyanis Jézus is szeretett bennünket már akkor, amikor mi még ellenségei voltunk. És szeretett akkor, amikor még bűnösök voltunk. Jézus arra szeretne megtanítani bennünket, hogy az ellenségem szeretete által én az isteni szándékot, az isteni indítékot képviselem az emberek felé, és ezzel tulajdonképpen én Jézus munkatársává lettem. Jézus szeretne megmenteni egy embert, és engem, az ellenséget használ fel arra, hogy megnyerje őt. Ezért az ellenség szeretete az nem más, mint az Isten jellemének a bemutatása. Az ellenség szeretete nem más, mint az Istenről való igaz, hű tanúbizonyság mások előtt. Jézusnak ez a parancsa értem is van. Engem is szeretne nevelni vele általa az Isten. Ha ugyani már tudom szeretni az ellenségemet, akkor már teljesen más nézőpontból tudom látni az ellenségem indítékait és szándékait, cselekedeteit. Akkor már nem az ellenségem hibáival foglalkozom, hanem esetleg a sajátommal. És mennyivel előnyösebb az, hogyha a saját hibámmal foglalkozom, mint a másikéval. Nagyon sok esetben Isten eszközeként a megjobbulásunkat szolgálja az ellenség. Az Istennel való bensőségesebb kapcsolatot segíti elő. Az isteni természetet, az isteni jellemvonások kialakítását segíti Isten így módon. És amikor ezt megérti valaki, akkor tulajdonképpen már egészen másként viszonyul az ellenséghez. Már azért is tudom szeretni, mert ő benne az Isten eszközét látom, akin keresztül az Isten engem akar formálni és alakítani. Hogy mind tökéletesebben alakuljon ki bennem az ő természete, az ő jellemvonása. Jézusnak ez a parancsa azonban másokért is van, elsősorban az ellenségemért, hiszen a szeretet az egyedüli eszköz, ami egy embert jó irányba tud befolyásolni. Ahogy az Isten szeretete változtatott meg bennünket, vagy fog megváltoztatni fokozatosan, lépésről lépésre, na úgy tudunk mi jó befolyással lenni másokra, ha képesek vagyunk szeretni őt. Ez a szeretet csak akkor hat, ha nem csak beszélünk róla, hanem a másokra,

tudjuk áldani őket, akkor már tudunk jót tenni velük, akkor már tudunk értük imádkozni, esetenként még hálásak is vagyunk érte az Istennek. Amikor mindez Jézussal együtt élve már megvalósul bennünk, na akkor mondhatjuk el azt, amiről Pál apostol a bevezető igében beszélt, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Hogy a szeretet úgy valósuljon meg az életünkben, ahogy azt Jézus életében láttuk. Ezért mondja Jézus, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Jézus azért imádkozott, hogy ez valósuljon meg a mi életünkben. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, annak kell megtörténni, amit Pál a bevezető igében mond, ha Krisztus hitáltal lakozik a ti szívetekben, akkor hatalmasan megerősödtök, akkor kiteljesedik ez, akkor a szeretetnek a krisztusi megnyilatkozása fog az életünkben megvalósulni. Szeretném itt a gondolatokat átvezetni arra, hogy miről is fogunk a következő alkalommal elmélkedni Isten igéje fölött. Ugyanis úgy gondolom, hogy őszintén magunkba tekintünk, akkor azt mondjuk, még nem tudom úgy gyakorolni a szeretetet, ahogy Jézus várja tőlem. De vajon mit kell tennem a változás érdekében? És ez a címe a következő előadásnak, mit kell tennem, hogy változás következzen benne? Amikor Pál apostol először találkozott Jézussal, akkor azonnal azt kérdezte Jézustól, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Testvéreim, ha a sorozat ideje alatt a mi életünket is megérintette Jézus közelsége, ha éreztük a szívünk ajtaján, hogy Jézus kopogtat és zörget, és be akar lépni, vagy talán beljebb akar lépni, akkor a mi szívünkben is meg kell fogalmazódjon ugyanaz a kérdés, mint ami Pál ajkát is elhagyta. Pál ösztönösen mondta ki, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ha Jézus közel került hozzánk, esetleg már a szívünkben van, akkor belőlünk is ki kell, hogy jöjjön ez a kérdés. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És a következő előadásban szeretném keresni azt a választ, mit kell tenni annak érdekében, hogy változás következzen be, és az Istennek ez a szeretete tényleg kiteljesedjen, és megvalósuljon bennünk. A Jóisten áldása legyen velünk. Amen.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

A Timóteushoz írott második levél, első fejezet, hetedik vers. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Egy új tanulmányban mexikói tudósok megpróbálták kideríteni, hogy milyen tényezők kapcsolódhatnak a populáció jóllétéhez. Különösen a házi macskák előfordulási gyakoriságát és az általuk az emberre terjeszthető parazitákat elemezték. Kedves hallgatóink, többet a tanulmány eredményeiről és egyéb érdekes hírről mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Juhász Zsolt életmód tanácsadó, a Mindennapi kenyerünk és a testmozgás című előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Afrikában végeztek egy ilyen felmérést, ott a természetes életkörülmények miatt nagyon magas mennyiség a rostbevitel. Ugye majdnem mindent nyersen estek, sok a gyümölcs, sok a nyers zöldség fogyasztás, a kenyeret sem olyan formában eszik, ahogy mi esszük, tehát viszonylag magas az élelmi rostbevitel, és ezért nagyon ritkán fordul elő vastagbél divertikulózis, ugye ami annyit jelent, hogy a nyálkahártya kiöblösödés. Hogyha a bélszerkezetet megnézzük, mondjuk a végbelet, akkor van a nyálkahártya, és az, hogyha ha kiöblösödik, azt hívjuk így, mitől öblösödik viszont ki? Hogyha a székletnek az állagát vizsgáljuk, akkor minél lágyabb a széklet, annál könnyebben távozik a szervezetből. Minél keményebb a széklet, ugye annál nagyobb erőkifejtést kell, hogy az ember használjon, hogy tudjon normálisan távozni. De most, hogyha az embernek a széklete kemény, nem elég lágy, nehezen távozik, erőlködni kell, és ilyenkor a nyálkahártya nagy erőlködéstől az izom közé szépen kiöblösödik. És ez is nagyon-nagyon sok betegségnek a forrása. Azt mondják a felmérések, hogy általában az embereknek a 30-35%-ának van ez a betegsége. Úgyhogy nem is tud róla, és ez olyan fajta gólt a szervezetben, olyan fajta gyulladásokat okoz és gyulladásokat felelős, amit nem is tudnak, hogy ez ettől van. Továbbá, hogy ezeknél az embereknek, akik Afrikában ugye nagy mennyiségben fogyasztanak élelmi rostot, gyakorlatilag az aranyeres megbetegedés ismeretlen. Azon kívül a vastagbélrák szintén majdnem, hogy ismeretlen. És ezekről tudjuk, hogy minél civilizáltabb egy ország, annál jobban érintettek a lakói az ilyen jellegű megbetegedésekben, mint mondjuk a végbélrák. Az élelmi rostokról, egyébként ez érvényes majdnem mindegyik élelmi rostra, ugye a zöldségben, gyümölcsben és a különböző magokban lévő rostra is, elmondhatjuk, hogy nem emésztődnek meg, tehát nem szívódnak föl. Gyakorlatilag érintetlen formában jutnak le az alsó bélszakaszba. Egy részüket a vastagbélben található baktériumok enzimei kisebb, főként szerves savas molekulákra bontják. Ezáltal a széklet vegyhatása savas irányba tolódik el, elnyomva rothadó baktériumok szaporodását. Tehát mit mondhatunk el erről a mechanizmusról? A rostok, ugye mivel nem emésztődnek meg, ezek olyan anyagok, amiket megeszünk, elfogyasztunk, és nem szívódnak föl, hanem mint egy söprő úgy működnek. Magukba szívják a folyadékot, ugye az elején láthattuk azt, hogy milyen nagy mennyiségben, és gyakorlatilag felszívódás nélkül ürülnek ki a szervezetből. És ezáltal ugye a székletet is ugye lágyítják, mivel rengeteg vizet vesznek föl. A székletet továbbá hát térfogat növekedés segítenek a székletek kapcsolatban, és így az egész bélműködés gyakorlatilag teljesen megváltozik ahhoz képest, hogyha valaki rost szegény életmódot folytat. Van kétfajta rost, hogyha lehet így kategorizálni őket. Van a vízben oldhatatlan, és van a vízoldékony. A vízben oldhatatlan rostokat, ugye a cellulóz, hemicellulóz, lignin, ugye ezek a gabonafélékben vannak elsősorban, ugye ezt hívjuk korpának, a rizsben, kukoricában, eperben, stb. Tehát általában, hogyha vízben oldhatatlan rostról beszélünk, akkor általában a gabonák rostját értjük ez alatt. Vannak vízoldékony anyagok, ezek a pektinek, növényi gumik és gyanták, rostok. Ezek elsősorban a gyümölcsökben és a zöldségekben vannak benne. Tehát gyakorlatilag, hogyha lehet így kategorizálni, akkor kétfajta rost létezik, az egyik az vízben oldható, a másik vízben oldhatatlan. A vízben oldható rost sem szívódik föl, hanem a vízzel keveredik, és ugye a vastagbélben a több funkciót lát el. Ugye a vízoldékony rostok vannak az almában, citrusfélékben, a legtöbb friss és aszalt gyümölcsben, a zöldségekben, hüvelyesekben és az aprehelyben. A vízoldékony rostok élettani hatását, hogyha vizsgáljuk, akkor a következő eredményhez jutunk.
Ugye nagy folyadék megkötő képességgel rendelkeznek. Az elején volt arról szó, hogy, a 100-200%-nyi esőnyi vizet is föl tudnak venni a saját térfogatukhoz képest. Ugye megkötik a cukrot. Azért fontos ez, mert hogyha a rost megköti a cukrot a szervezetben, ezáltal lassul a cukorfelszívódás, és csökken a szervezetnek az inzulin igénye. Hogyha valaki egészséges, akkor ezt nem nagyon érzi, de viszont egy cukorbeteg embernél ez abszolút kimutatható, hogy sokkal kevesebb inzulin bevitelre van szükség akkor, hogyha rostban gazdag diétát tart, mint akkor, hogyha nem figyel a rost bevitelre. Azon kívül megkötik az EP-vel ürített koleszterin egy részét, így az nem szívódik fel újra. Ugye csökken a vér koleszterin szintje. Tehát, hogyha itt tartunk, akkor láthatjuk azt, hogy a rost nem csak mint egy seprű működik az ember szervezetében, és így a úgymond tranzit időt csökkenti. Tehát nem mindegy az, hogy mondjuk egy széklet az ember szervezetében mondjuk 12 órán keresztül van benne, vagy 6 órán keresztül. Ugye nem kell, hogy tudósok legyünk ahhoz, hogy ezt belássuk, mert hogyha mondjuk 6 órán vagy 4 órán 4 órát kiürül a széklet a szervezetből, ezáltal sokkal kevesebb méreganyag tud felszívódni. Hogyha nem eszünk elég rostot, akkor a széklet bent van 10-15-20 órán keresztül a szervezetben, nem tud ürülni, ugye, mert nem elég a víztartalma, kevés a rost, ugye, ami a vizet felveszi, és ezáltal a szervezetben bekerülő méreganyag, illetve a szervezet által termelt méreganyag sokkal lassabban ürül a szervezetből, fel tud szívódni, és nagyon sok esetben a rák kialakulásának a közvetlen oka ez. Aztán vízoldékon rostokhoz, hogyha visszatérünk, ugye érelmeszesedésnél és a szív érrendszeri megbetegedéseknél is megfigyelték azt, hogy sokkal kevesebb az érelmeszesedés azokban az országokban, ahol több rostot visznek be. Kedvezően befolyásolják a bélforrát, megnövelik a béltartalom folyadékmennyiségét, ugye erről már az előbb volt szó, ami lágy, könnyű székletürítést eredményez. Hogyha a rostbevitelre elkezdünk figyelni, és mondjuk a gabona ételeinkben teljes örésű gabonából készült pékezőt fogunk fogyasztani, akkor a székletnél lehet ugyanezt megfigyelni, hogy néhány alkalom után teljesen át fog alakulni a bélműködésünk. Gyakorlatilag befogálni, hogy mondják ezt, tehát periódikus lesz a székletürítésünk, nem alkalomszerű. Tehát bizonyos időpontban minden nap akkor fog ürülni. Azon kívül meg fogjuk majd figyelni azt, hogy nem mindegy, hogy a székletnek az állaga milyen. Most itt beszélünk erről, ugye, és mondunk különböző érveket, hogy ez miért jó, miért nem jó. Viszont érezni fogjuk azt, hogy nem kell erőlködni, és gyakorlatilag az egész, elnézést kérek, nem lehet ezt többen megfogalmazni, életemleg nagyon-nagyon fontos, de erről nem lehet virágnyelven beszélni, nem lehet körbeírni, meg körülírni. Ez a lényeg, nem jó hangzik, viszont életemi szempontból nem mindegy. Tehát meg fogjuk figyelni azt, hogy az egész bélműködésben gyakorlatilag majdnem most semmi nem marad bent. És azért érdekes ez, mert hogyha bennmarad a székletnek egy bizonyos része, akkor ott valamit elkezd ugye csinálni, elkezd szépen felszívódni, ahogy bír, ahova bír. És innentől kezdve megint a körforgásba kerül az a méreganyag, aminek már rég ki kellett volna jönni, de mivel nem tud, mert a székletünk nem megfelelő minőségű, ezért bennmarad, és ott újra elkezd valami történni vele.

0: Egy új tanulmányban mexikói tudósok megpróbálták kideríteni, hogy milyen tényezők kapcsolódhatnak a populáció jólétéhez. Különösen a házi macskák előfordulási gyakoriságát és az általuk az emberre terjeszthető parazitákat elemezték. Kedves hallgatóink, Nagy Beatrix vagyok, s a következő percekben munkatársam Takács Emil közreműködésével e tanulmányról és egyéb érdekes hírről, hasznos tudnivalóról szeretnénk többet megosztani önökkel is.
1: A kutatók több mint 833.050 év feletti ember adatait vizsgálták. Arra keresték a választ, hogy a hangképzési zavar, a halláskárosodás vagy a kettő együttes jelenléte összefügg-e a később diagnosztizált kognitív károsodással vagy demenciával. A későbbi diagnózisokat legalább egy évvel a kezdeti vizsgálat után nézték. Így kisebb az esélye annak, hogy már felismert kognitív problémával együtt járó hangváltozást mértek. A legerősebb kapcsolat azoknál jelent meg, akiknél egyszerre volt jelen hangképzési zavar és halláskárosodás. A hangzavarral, de halláskárosodás nélkül élőknél 58%-kal nagyobb eséllyel jelentkezett később kognitív károsodás vagy demencia, míg a két probléma együttes fennállásakor ez a különbség 104% volt. A teljes hangzavarral élő csoportban, függetlenül attól, hogy volt-e halláskárosodás, 29%-os emelkedést találtak, míg az önmagában fennálló halláskárosodás 27%-os növekedéssel járt együtt. Ezeket az adatokat azonban nem szabad úgy értelmezni, mintha a kutatók egy konkrét demencia kockázatot állapítottak volna meg minden egyes ember számára. A vizsgálat statisztikai összefüggést mutatott ki, nem pedig okokozati kapcsolatot. Vagyis nem bizonyítja, hogy a hangzavar demenciát okoz. És azt sem, hogy egy megváltozott hangból meg lehetne jósolni, kinél alakul ki később a betegség. Mi köze lehet a hangnak az agy működéséhez? Na, a kutatók szerint több lehetséges magyarázat is szóba jöhet. Ha valakinek nehezére esik a beszéd, esetleg fájdalmas vagy megerőltető számára a kommunikáció, könnyen előfordulhat, hogy kevesebbet beszél, és ritkábban vesz részt társas helyzetekben.
0: Hasonló folyamat játszódhat le hallásromlás esetén is. Ha valaki nehezebben követi a beszélgetéseket, egy idő után fárasztóbbnak érezheti a társas kapcsolatokat, és visszahúzódhat. A kutatók szerint a hang és hallás problémák így nem feltétlenül közvetlenül befolyásolják az agy állapotát, hanem a kommunikáció és a társas aktivitás megváltozásán keresztül is összefügghetnek a kognitív egészséggel. A kutatásban ráadásul nem egyetlen konkrét hangváltozást kerestek. A hangképzési zavarok között szerepelhet a hangmagasság, a hangerő vagy a hang tisztaságának megváltozása is. Ezért nem lehet azt mondani, hogy egy mélyebb, halkabb vagy rekedtebb hang önmagában demenciára utalna. Az életkor előre haladtával egyébként természetes módon is változhat a hang. A mostani eredmények ezért semmiképpen nem jelentik azt, hogy egy idősebb embernél minden új rekedtség vagy hangmagasságváltozás kognitív hanyatlást jelez. A kutatás inkább egy olyan lehetséges összefüggésre világít rá, amelyet további vizsgálatoknak kell pontosítaniuk. A hang vizsgálata ugyanakkor a jövőben érdekes eszköz lehet a korai felismerésben. A beszéd rendkívül összetett folyamat, amelyhez a hangszalagok működése mellett megfelelő légzésre és számos idegrendszeri folyamat összehangolására is szükség van. A mostani kutatás még nem tisztázta pontosan, milyen biológiai vagy viselkedési mechanizmus áll a megfigyelt kapcsolat mögött. A szakemberek szerint a tartós hangproblémákat ezért érdemes kivizsgáltatni, különösen akkor, ha azok a mindennapi kommunikációt is megnehezítik. A kutatás azonban jelenleg még nem teszi a hangvizsgálatot demencia szűrő módszerré. A legfontosabb tanúság inkább az, hogy egy látszólag egyszerű hangprobléma mögött is lehetnek olyan összefüggések, amelyeket az agy egészségének kutatásában érdemes tovább vizsgálni.
1: Egy új tanulmányban mexikói tudósok megpróbálták kideríteni, hogy milyen tényezők kapcsolódhatnak a populáció jólétéhez. Különösen a házi macskák előfordulási gyakoriságát és az általuk az emberre terjeszthető parazitákat elemezték. A kutatók 93 országban gyűjtöttek adatokat a jövedelemről, a GDP-ről, az egészségügyi kiadásokról, a házi macskák számáról és a toxoplazma, egy macskáról emberre terjedő parazita, előfordulásáról. Minél több macska volt egy országban, annál magasabb volt az átlagos nemzeti jóléti indexe, ami összhangban van a házi állattartás emberekre gyakorolt pozitív hatásait vizsgáló korábbi kutatásokkal. Finnországban, Dániában és Svédországban, amelyek a lista élén álltak, volt a legtöbb macska is, körülbelül 1700-2000 állat 10 000 lakosra vetítve. Ez az összefüggés azonban nagyrészt megszűnt, ha a macskák toxoplazma hordozók voltak. A kutatók azt találták, hogy minél magasabb a toxoplazma előfordulása, annál rosszabb a lakosság jóléte. Ez különösen Libanonban, Jemenben, Gabonban és Etiópiában volt így, ahol a toxoplazma előfordulási aránya a legmagasabb volt, de a rangsor alján is szerepeltek. Ugyanakkor Szaúd-Arábia és Brazília figyelemre méltó kivétellé vált. Magas volt a toxoplazma prevalenciája, ugyanakkor az országok viszonylag előkelő helyen álltak a jólét tekintetében. Azt tapasztaltuk, hogy azok az országok, ahol több macska élt, általában magasabb boldogságszintről számoltak be, míg azok, ahol magasabb volt a toxoplazma gondi előfordulása, általában alacsonyabb boldogságszintet mutattak, írták a kutatók a PLOS ONE folyóiratban megjelent tanulmányukban.
0: A kutatók hangsúlyozták, hogy ezek csupán országos szintű statisztikai összefüggések. Ezért ezekből az adatokból nem lehet arra következtetni, hogy a több macska közvetlenül boldogabbá teszi az embereket, vagy hogy a toxoplazma éppen ellenkezőleg csökkenti a jólétüket. A tudósok szerint azonban az azonosított mintázatok elég érdekesek ahhoz, hogy tovább vizsgálják őket. A váratlan eredmények arra utalhatnak, hogy számos tényező befolyásolja a macskák és a jólét közötti kapcsolatot. A tudósok szerint a macskatartás és a jólét közötti pozitív összefüggés elsősorban a gazdasági körülményekkel magyarázható. A háziállattartás általában gyakoribban magasabb jövedelmű és az egészségügyi ellátáshoz jobban hozzáférő emberek körében. Ugyanezek a tényezők hozzájárulhatnak az alacsonyabb fertőzési arányhoz. Számunkra az a legérdekesebb, hogy ezek az eredmények olyan tényezőket kombinálnak, amelyeket általában külön vizsgálnak, a jóllétet, az egészséget, az ember-állat kapcsolatokat és a fertőző betegségeket. Jegyezték meg a kutatók. Szerintük az új tanulmány eredményei azt mutatják, hogy ahhoz, hogy megértsük, miért számolnak be egyes populációk magasabb jóllétről, nem csak a hagyományosan a legtöbb figyelmet kapó társadalmi, gazdasági körülményeket kell figyelembe venni, hanem a biológiai és környezeti tényezőket is. A tudósok további kutatásokat sürgetnek az azonosított mintázatok mögött meghúzódó mechanizmusok megállapítására. Az egyik legváratlanabb eredmény az volt, hogy azokban az országokban, ahol több macska élt, nem volt magasabb a toxoplazma gondii előfordulási aránya. Épp ellenkezőleg a kapcsolat fordított volt. Jegyezték meg a szerzők. Véleményük szerint ez egy fontos pontra világít rá. Az emberek, állatok és a fertőző betegségek közötti kapcsolat nem csak az állatok jelenlététől függ, hanem azoktól a társadalmi, gazdasági és ökológiai körülményektől is, amelyek között ez a kölcsönhatás létrejön.
1: Az Oxfordi Egyetem kutatói riasztó eredményekre jutottak, amikor az Egyesült Királyság legnagyobb egészségügyi kutatási programjának adatait elemezték. A vizsgálat kimutatta, hogy a magas vérnyomásban szenvedő felnőttek jelentős része egyáltalán nem kap időben diagnózist, de a kezelt betegek körében is súlyos hiányosságok tapasztalhatók. A hipertenzió továbbra is az agyvérzés, a szívroham és az idő előtti elhalálozás egyik legfőbb kiváltó oka. A szakemberek az egészségügyi világszervezet szempontjai alapján határozták meg a magas vérnyomást. Az 1,4 millió angliai résztvevő vizsgálata alapján a felnőttek több mint egyharmada, pontosan 37%-a felelt meg a hipertenzió kritériumainak. Az életkor előre haladtával az arány drasztikusan emelkedett. A fiatal felnőttek körében minden hatodik ember volt érintett, míg a 80 év felettieknél ez az arány már elérte a 71%-ot, a férfiaknál pedig csak nem másfélszer gyakrabban jelentkezett a probléma, mint a nőknél. A leginkább aggasztó megállapítás mégis az, hogy a magas vérnyomással élő résztvevők csaknem 60%-a nem is tudott az állapotáról. Ők korábban soha nem kaptak orvosi diagnózist, és semmilyen vérnyomás csökkentő készítményt nem szedtek.
0: Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm kedves hallgatóinkat a Lelki Pihenő című adásban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Meghívom Önöket, hogy a következő percekben tanulmányozzunk közösen Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvéből. A pápaság célkitűzései volt a tanulmányunk középpontjában legutóbb, ma folytatjuk ennek a fejezetnek a tartalmát, a 35. fejezetnek a tartalmának a tanulmányozásával.

Mivel a zsinati rendeletek elégtelennek bizonyultak, az egyház felkérte a világi hatóságokat egy olyan rendelet kiadására, amely az embereket megfélemlíti, és a vasárnapi munkától eltiltja. Egy zsinat, amelyet Rómában tartottak, minden korábbi döntésnek még nagyobb súlyt és fontosságot adott. E döntések az egyházi törvényekben is helyet kaptak, a polgári hatóságok pedig csaknem az egész keresztény világban kötelezővé tették őket. Még mindig nagy gondot jelentett az, hogy a vasárnap megtartását nem lehetett a szentírással szentesíteni. A nép kételkedett abban, hogy tanítóinak joga volna Jahvénak, a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Határozott kinyilatkoztatását a nap napjának dicsőítéséért elvetni. A bibliai bizonyságtétel hiányának pótlására egyéb eszközökre volt szükség. A vasárnap egyik fanatikus védelmezőjének, aki a 12. század végetáján sorra látogatta az angliai gyülekezeteket, az igazság hűséges tanúi ellenszegültek. E tanító erőfeszítései olyan eredménytelen voltak, hogy egy időre eltávozott az országból, és valami olyasmi után kutatott, amivel érvényre juttathatja tanításait. Amikor visszatért, a hiányt pótolta, és későbbi munkája eredményesebb lett. Hozott magával egy állítólag Istentől származó tekercset, amely a vasárnap megtartásának hiányzó parancsát tartalmazta, és félelmes fenyegetéseket az engedetlenek megfélemlítésére. Ezt a nagyra becsült iratot, amely épp oly hamisítvány volt, mint az általa igazolt intézmény, és amely állítása szerint a mennyből hult alá, Jeruzsálemben a Golgotán levő Szent Simeon nevű oltáron találták meg. Az igazság azonban az, hogy a római pápa palotája volt a születési helye, és onnan került ki. Az egyház hatalmát és virágzását elősegítő csalásokat és hamisítványokat a pápai hierarchia minden korban törvényesnek tartotta. A tekercs szerint tilos dolgozni a szombat 9. órájától, azaz délután 3 órától, hétfő napfelkeltéig. A tekercs megbízhatóságát állítólag sok csoda támasztotta alá. Például a megadott idő után dolgozó emberek megbénultak. Egy molnár, aki megkísérelte gabonáját megőrölni, liszt helyett vérzuhatagot látott kiömölni, és a malomkerék a nagy erővel rázuhanó víz ellenére is mozdulatlan maradt. Egy asszony, aki tésztát tett a sütőbe, nyersen vette ki, pedig a sütő forró volt. Egy másik, aki a 9. órára megdagasztotta a kenyerét, de úgy döntött, hogy hétfőig félreteszi, másnapra, mennyei csoda folytán, megsült cipók formájában talált rá. Egy ember szombaton a 9. óra után sütött kenyeret, másnap reggel pedig, amikor megtörte, vér folyt belőle. Ilyen képtelen és

Azt is, hogy az az intézmény, amely a szombat helyére került, emberi eredetű. Egy 16. századi pápai zsinat világosan kimondta: egyetlen keresztény se felejtse el, hogy a hetedik napot Isten megszentelte, és nem csak a zsidók kapták és ünnepelték, hanem azok is, akik úgy tettek, mintha Istent imádnák. Habár mi keresztények az ő szombatjukat az Úr napjára tettük át. Isten törvényének meghamisítói tudták, mit csinálnak. Szánt szándékkal helyezték magukat Isten fölé. A valdensek közül némelyek szombatot ünnepeltek. Sokáig tartó, véres üldözésük beszédesen szemlélteti, milyen politikát folytatott Róma a vele ellenszegülőkkel. Mások is hasonlóképpen szenvedtek a negyedik parancsolat iránti hűségükért. Az etióp és abesszin egyház történelme különösképpen sokat mondó. A középkor sötétjében Közép-Afrika keresztényeit szem elől veszítette a világ, és ők hosszú századokon át szabadon gyakorolhatták hitüket. De Róma végül tudomást szerzett létezésükről, és az abesszin császárt csak hamar rávette, hogy ismerje el a pápát Krisztus helytartójának. Ezt további egyezkedések követték, majd egy rendelet született, amely a legszigorúbb büntetés terhe mellett megtiltotta a szombat ünneplését. A pápai zsarnokság azonban nem sokára olyan kellemetlen iga lett, hogy az abesszinok elhatározták, letörik a nyakukról. Iszonyú harc árán kiűzték birodalmukból a római katolikusokat, és helyreállították az ősi hitet. A gyülekezetek boldogan köszöntötték a szabadságot, és soha nem felejtették el azt a leckét, amelyet Róma megtévesztéseiről, fanatizmusáról és önkény uralmáról tanultak. E félreeső ország népe örült, ha a keresztény világ többi része nem vett róla tudomást. Az afrikai gyülekezetek úgy tartották a szombatot, mint a pápai egyház, mielőtt teljesen hitehagyóvá lett. Míg Isten parancsának engedelmeskedve megtartották a hetedik napot, az egyház szokásaihoz alkalmazkodva vasárnap sem dolgoztak. Róma, miután ővé lett a legfőbb hatalom, sárba taposta Isten nyugalomnapját, hogy felmagasztalja a sajátját. De a majdnem 1000 évig rejtőzködő afrikai gyülekezet nem osztoztak hitehagyásában. Amikor Róma uralma alá kerültek, kénytelenek voltak az igazi szombat ünneplésével felhagyni és tiszteletben tartani a hamisítványt. De mihelyt visszanyerték függetlenségüket, újra engedelmeskedtek a negyedik parancsolatnak. Ezek a feljegyzések, amelyek megörökítik a múltat, világosan tanúsítják, hogy Róma gyűlöli az igazi szombatot és a szombat híveit. Kiderül belőlük, hogy milyen eszközöket használ a maga alkotta intézmény megünnepeltetésére. Isten igéje azt tanítja, hogy ezek az események meg fognak ismétlődni, amikor Róma hívei és a protestánsok összefognak, hogy felmagasztalják a vasárnapot. A Jelenések könyve 13. fejezetének proféciája kinyilatkoztatja, hogy a bárányszarvú fenevad által jelképezett hatalom azt cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják a pápaságot, amelyet itt a párduchoz hasonló fenevad szimbolizál. A kétszarvú fenevad azt is mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, és ez a hatalom mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal elfogadtatja a fenevad bélyegét. Bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok az a hatalom, amelyet a bárányszarvú fenevad jelképez, és hogy ez a profécia akkor fog teljesedni, amikor az Egyesült Államok kikényszeríti a vasárnap megtartását. E nap megünneplésére
Róma

Ma a maga felsőbbségének elismeréseként tart igényt. De nem csak az Egyesült Államok fog meghódolni a pápaság előtt. Róma befolyása azokban az országokban, amelyek egykor elismerték főhatalmát, korántsem szűnt meg, a profécia pedig megjövendőli hatalmának visszaállítását. Látám, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett. De az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. A halálos seb azt a kudarcot jelzi, amely a pápaságot 1798-ban érte. Ezután, ahogy a proféta mondja, az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Pál világosan kijelenti, hogy a bűn embere a második adventig megmarad. Egészen az idők végéig fogja folytatni csalom munkáját. A Jelenések könyvének írója ugyancsak a pápaságra utal, amikor azt mondja, hogy imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe. Mind az óvilág, mind az új, a vasárnap tiszteletével, amely kizárólag a római egyház tekintélyén alapszik, hódolni fog a pápaság előtt. Több mint fél évszázadig az Egyesült Államok számos profécia kutatója bizonyságot tett erről a világnak. A jelenlegi események tanúsítják, hogy rohamosan haladunk e profécia teljesedése felé. Protestáns tanítók épp úgy hivatkoznak a vasárnap ünneplésének isteni eredetére, épp úgy nélkülözve a szentírási bizonyítékot, mint a pápai vezetők, akik csodákat találtak ki, hogy Isten parancsát helyettesítsék. Újra hallani fogjuk azt az állítást, hogy a vasárnapi nyugalomnap megszentségtelenítése miatt sújtják Isten büntető ítéletei az emberiséget. Rohamosan tért hódít az a mozgalom, amely az embereket a vasárnap megtartására kényszeríti. Bámulatos, hogy a római egyház milyen fondorlatos. Fel tudja mérni, mi fog történni. Csak az alkalomra vár. Látja, hogy a protestáns egyházak a hamis szombat elfogadásával előtte hódolnak, és hogy a protestánsok is azokkal az eszközökkel fogják a vasárnap megtartását kikényszeríteni, amelyeket ő is alkalmazott a múltban. Akik elvetik az igazság világosságát, azok igényelni fogják a magát csalhatatlannak nevező hatalom segítségét annak az intézménynek a felmagasztalásához, amely tőle származik. Hogy Róma milyen szívesen siet ebben a munkában a protestánsok segítségére, azt nem nehéz kitalálni. Ki tudná a pápai vezetőknél jobban, miként kell bánni azokkal, akik nem engedelmeskednek az egyháznak. A római egyház az egész világot behálózó ágazataival egyetlen hatalmas szervezetet képez a Szent Szék irányítása mellett, amelynek érdekeit kell szolgálnia. Híveinek millióit a föld összes országában arra kötelezi, hogy engedelmeskedjenek a pápának. Bármilyen nemzetiségűek és bármely ország polgárai, az egyház tekintélyét kell első helyre tenniük. Az államnak tett esetleges hűség esküjük mögött ott van a romának tett engedelmességi fogadalmuk. Ez a fogadalom feloldoz minden olyan eskü alól, amely sérti Róma érdekeit. A történelem tanúsítja, hogy Róma milyen ravaszul és szívósan igyekszik beavatkozni a nemzetek ügyeibe. És ha egyszer megvetette valahol a lábát, még a fejedelmek és a nép romlásba döntése árán is, előtérbe helyezi saját céljait.
1204-ben harmadik Ince pápa a következő szokatlan esküt csikarta ki második Péter Aragon királytól. Én, az Aragonok királya, vallom és ígérem, hogy mindig hű és engedelmes leszek uramhoz, Ince pápához, valamint katolikus utódaihoz és a római egyházhoz. Nagy gondom lesz arra, hogy birodalmam is engedelmeskedjék neki. Védelmezem a katolikus vallást, és üldözöm az eretnek romlottságot. Ez összhangban van a római főpap hatalmi igényével, amely szerint a pápának joga van császárukat trónjuktól megfosztani, és felmenthet alattvalókat becstelen uralkodók iránti engedelmességük alól. Ne felejtsük el, hogy Róma mivel dicsekszik. Azzal, hogy soha nem változik. A római egyház ma is vallja hetedik Gergely és harmadik Ince elveit. Ha hatalmában állna, most is épp oly erőszakosan megvalósítaná ezeket az elveket, mint a letűnt századokban. A protestánsok alig ha tudják, mit csinálnak akkor, amikor Róma segítségével akarják felmagasztalni a vasárnapot. Miközben saját céljuk megvalósítására törekszenek, Róma előtt a maga hatalmának helyreállítása, elvesztett felsőbségének visszaszerzése lebeg. Jusson csak érvényre az Egyesült Államokban az az elv, hogy az egyház igénybe veheti, illetve irányíthatja az államhatalmat, azaz a vallásos szertartások világi törvényekkel kikényszeríthetők. Dióhéjban, ha az egyház és az állam uralkodik a lelkiismereten, akkor Róma diadala ebben az országban biztosítva van. Isten igéje figyelmeztet a közelgő veszélyre. Ha a protestáns világ nem figyel erre, akkor fogja megtudni, mi Róma valódi célja, amikor már túl késő kimenekülni a hálójából. Róma csendben nő hatalommá. Tanításai éreztetik befolyásukat a törvényhozó termekben, az egyházokban és az emberi szívekben. Titokban már építi büszke és masszív tornyait, amelyekben korábbi üldözéseit megismétli. Lopva és alig észrevehetően növeli erejét, hogy készenlétben legyen, amikor ütésre emelheti kezét. Előnyhöz akar jutni, és ez már sikerült is neki. Nem sokára látni és érezni fogjuk, mi Róma igazi szándéka. Megvetésnek és üldözésnek teszi ki magát az, aki hisz és engedelmeskedik Isten igéjének. Kedves hallgatók, eddig tart a 35. fejezet, amely a pápaság célkitűzéseiről ír nekünk. A legközelebbi adásban a 36. fejezetet tanulmányozzuk, amelyben a közelgő küzdelemről ír Ellen G. White írónő. Tartsanak velünk! Addig is egy kellemes és pihentető éjszakát kívánok. A viszonthallásra!

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és paj

is az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszönti Önöket Amota Lóránt a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. A Biblia Istentan sorozat 6. és egyben utolsó alkalmához érkeztünk. A mai alkalommal a Szentírás alapján dr. Szalós Farkas Zoltán lelkipásztor arról szól igét, hogy meg lehet-e győzni valakit a Szentlélek Isten személye minőségéről. Kérem, fogadják sok szeretettel az előkészített programot és a választ erre az igen fontos kérdésre. Tartalmas alkalmat kívánok!

Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Íme egy újabb alkalom Isten kegyelméből, amikor a következő főcím alatt elmélkedünk, és pedig bibliai istentan. Mit mond a Szentírásban Isten önmagáról? Ez a nagy kérdés. Ez a 6. előadás, egyben az utolsó is, és remélem, meg vagyok győződve, hogy a kedves nézők, hallgatók, a Szent Ige alapján meggyőződtek arról, hogy a Szentírásban Isten úgy mutatja be magát, mint aki egy egység, de külön három személyből álló egység, egy Isten. A múlt alkalommal a Szentlélekről beszéltem, és pedig arról, hogy a Szentlélek milyen módon mutatja be önmagát a Szentírásban. Az alcíme annak az előadásnak az volt, hogy a Szentlélek jelképe vagy isteni személy. Két dologról beszéltem, összefoglalom nagyon-nagyon röviden. És pedig arról, hogy első részében előadásomnak meghatároztuk, hogy mi a személy, mit értünk a személy szó alatt. Majd azzal folytattam, hogy a bibliai meghatározás lehet-e a Szentlélekre alkalmazni, és pedig a személy szónak a bibliai meghatározását? És a következtetésünk az volt, hogy igen, lehet. A Szentírásban Isten úgy beszél, mármint a Szentlélek Isten, hiszen ő teljes Isten, önmagáról, hogy ő személy és isteni személy. Ez volt tehát nagyon-nagyon röviden a korábbi előadásomnak a két része. Folytatom, és egyben ezzel be is fejezem, a Szentlélekről beszélek. És pedig az lesz a nagy kérdésünk, egy kérdés formájában fogok beszélni a válaszról, a Szentírás alapján. A kérdés a következő. Meg lehet-e győzni bárkit, egy adventistát például, aki tagadja a Szentlélek személy voltát? Ez egy bibliai igazság, ugye? Meg lehet-e győzni arról, hogy téved? Nagy kérdés, komoly kérdés. Hadd lássuk, hogy a Szentírás mit mond, milyen módon figyelmeztet bárki olyant, legyen az illető adventist, vagy bármilyen más felekezethez tartozó, vajon meg lehet-e győzni valakit, aki tagadja Isten szent lelkének a személy voltát, és azt állítja, hogy Isten szent lelke csak egy amolyan jelkép, az Atya Isten hatalmának, erejének a jelképe, vagy az Úr Jézus Krisztus hatalmának, vagy jelenlétének a jelképe. Nem, Isten szent lelke nem jelkép. Vannak jelképek őróla, de a jelképek azok csak jelek, jelképek valakire utalnak, és az a valaki a Szentlélek Isten. Hadd lássuk, mit mond a Szentírás arról, hogy milyen esélye van valakinek meggyőzni egy másik szemét arról, hogy Isten szent lelke teljes személy, nem személytelen befolyás, és hogy teljes Isten. A megváltási tervben a Szentlélek a következő két nagy tisztséget, funkciót vállalt föl, mint személyes felelőssége. És pedig mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Melyek azok? A Szentírás szerint Isten szent lelke fölvállalta azt, az Atya Isten és a Fiú Isten részéről, hogy magyarázza a Szentírást, hogy megmagyarázza a kutatónak a Szentírás igazságait. Tehát ő a Biblia magyarázó, és egyben a Biblia értelmezője. Állítja ezt a Szentlélek önmagáról a Szentírásban? Természetesen. Keressétek meg velem együtt a János evangéliumot 14. fejezetét, felolvasom a 26. verset, majd ezt a Biblia szöveget összehasonlítom a János evangélium a 16. fejezetének a 13. versével. Olvasom tehát a János evangélium a 14. fejezetének a 26. versét. Így fogalmaz Isten. A ma vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Tehát ez az egyik nagy-nagy felelőssége, amit magára vállalt a Szentlélek, hogy megmagyarázza számunkra mindazt, amire a Biblia tanít, amire Isten, az Atya és a Fiú tanít a Szentírásban. Megmagyarázza és eszünkbe juttatja.
a helyes magyarázatot. A 16. fejezetben, a 13. vers folytatja ezt a gondolatot, hallgassátok meg, miként beszél Isten szent lelke önmagáról. De mikor eljön amaz az igazságnak lelke, természetesen, hogy itt Jézus beszél a Szentlélekről, de a Szentlélek illeti Jánost lejegyezni ezt a szöveget. Tehát ilyen értelemben a Szentlélek önmagáról beszél. Ismétlem, 13. vers. De mikor eljön amaz az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, a Szentlélek képes hallani, és a bekövetkezőket megjelenti néktek. Hát ez a két tisztség közül az első nagyon fontos. A Szentlélek Isten magyarázza számunkra, a kutató számára, az őszinte kutató számára a Biblia igazságait. Ő a Biblia értelmező és Biblia magyarázó. Melyik az a második nagy tisztség, amelyet Isten szent lelke fölvállalt örömmel a megváltási tervben? Tudjátok? Itt arról van szó, hogy ő az, aki meggyőz a bűneink felől. Ő az, aki bűn bánatot ad, aki a bűn bevallására vezeti az egyént. Tényleg? Ez a második nagy tisztsége? Sok felelősséget vállalt magára a Szentlélek Isten. A korábbi előadásomban erről, ezekről beszéltem. Most ezt hangsúlyozom ki, hogy meggyőz a bűneinkről, a bűn felől. Hol írja a Szentírás ezt? A János Evangélium a 16. fejezetében, itt maradtam a 16. fejezetben, olvasom a 7. illetve 8. verseket. Hallgassátok meg Isten szent ígéjét. Tehát a 7. és a 8. versek. De én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, ezt az Úr Jézus Krisztus mondja. Mert ha el nem megyek, nem jö el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Ki ez a vigasztaló? 8. vers. És az, mármint a vigasztaló, mikor eljö, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Megfeddi a világot. Ki a vigasztaló? Hát korábban a fejezetben, és a 14. fejezetben a vigasztaló nem más, mint a Szentlélek Isten. Tehát amikor a Szentlélek Isten eljön, és amikor sikere van nálad, ezt jól jegyezd meg, kedves néző, kedves hallgató, ha a Szentléleknek sikere van a te életedben, akkor téged meggyőz a bűneid felől, mert ez a második nagy felelőssége, amit magára vállalt a Szentlélek Isten a megváltási terv megvalósításában. Figyeljük csak, amit helytelenül értünk a Szentírásból, azt hibásan magyarázzuk. És amit hibásan magyarázzunk, azt hibásan éljük. Ha pedig hibásan éljük a hibás értelmezését a Szentírásnak, akkor a viselkedésünk helytelen. Ha helytelenül viselkedünk, valakinek meg kell győznie minket hibánk felől, bűneink felől, és ezt a szerepet a Szentlélek Isten vállalta magára. Jegyezd meg, kedves lélek! Esélyed a bűnedet belátni és bevallani, felismerni csak akkor van, ha Isten szent lelkié, ővele kapcsolatosan azt vallod, hogy igenis a Szentlélek képes szólni hozzád, mert ő egy személy, és téged képes meggyőzni, ha engeded, hogy ő, a Szentlélek Isten, téged meggyőzzön a Biblia alapján, hiszen ő magyarázza a Szentírást, és ő magyarázza önmagáról a bibliai igazságokat. Azt, hogy ő igazi személy, hogy ő isteni személy, ha pedig te ezt tagadod, és azt mondod, nem, nem, Isten szent lelke egy olyan személytelen befolyás, csak az Atyaisten ereje, de nem egy személy, hát akkor, ha ő nem személy, akkor téged nem tud meggyőzni, mert nem engeded, hogy meggyőzzön. Hát mi történik akkor, ha valaki makacsul kitart a Szentírás hibás értelmezése mellett, és helytelenül magyarázza
a Szentlélekről szóló bibliai tanításokat. Aki azt állítja a Szentlélekről, hogy hát ő nem személy, csak egy személytelen erő. Mi történik, kedves lélek, egy olyan emberrel, aki így makacskodik és félremagyarázza a Szentírást, azt, amit visz a Szentlélek ihletett. És mond a megváltási tervről, az Atya Istenről, az ő szeretetéről, a Fiú Istenről, akiről azt mondja, hogy ő teljes Isten. A Fiú Isten nem egy teremtmény, erről egy egész előadást tartottam, ha visszaemlékeztek. Mi történik az illetővel, aki makacsul kitart amellett, hogy a Szentlélek nem személy, nem isteni személy, hanem személytelen befolyás, csak egy jelkép. Hát a következő történik. Maga a Szentírás kijelenti ezt. A Máté evangélium a 12. fejezetében a következőket fogom felolvasni a 32. vers alapján. Figyeljétek meg, Máté 12. fejezete, 32. verse. Hát ez történik az illetővel, vagy ez történhet. Nem törvényszerű, hogy ez kell, hogy történjen, de ez történhet. Olvassom Isten igéjét, figyeljétek szent odaadással. Még aki az ember fia ellen szól, az ember fia az Úr Jézus Krisztus. Tehát, még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik. De aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Ez nagyon komoly figyelmeztetés. Tényleg nagyon komoly figyelmeztetés. Az ember fia ebben a 32. versben az Úr Jézus Krisztus. Mindenki elismeri, még akik tagadják Jézus Krisztus teljes istenségét, ők is elismerik, hogy ebben a szövegben az ember fia, az Úr Jézus Krisztus egy személy. Csak hogy nem isteni szerintük, hanem egy amolyan kezdettel rendelkező teremtett lény, az Atya Isten első teremtménye. Erről szóltam már, hogy ez bibliailag teljesen helytelen. Jézus Krisztus teljes Isten, és ő a Teremtő Isten. Ezt mondja a Szentírás őróla. Tehát amikor itt a 32. versben mi mindannyian elismerjük azt, hogy az ember fia egy személy, és ellene csak egy személy ellen lehet szólni, azaz vétkezni, ezt a bűnt Isten megbocsátja, amennyiben belátjuk, és elhagyjuk, és felkaroljuk a Biblia tanítását, hogy az Úr Jézus Krisztus teljes Isten. Igen, ám, de a szöveg azt mondja, hogy aki a Szentlélek ellen szól, aki vétkezik a Szentlélek ellen azáltal, a többek között, hogy azt állítja, hogy a Szentlélek nem személy és nem Isten, egy külön isteni személy, az illető abban a veszélyben áll, hogy úgy megsérti Isten szent lelkét ezzel az állítással, ezzel a bibliai félremagyarázattal. Nem is bibliai ez, ez biblia ellenes, mert minden félremagyarázás biblia ellenes. Az illetőről a 32. vers azt mondja, hogy sem az illető szemén jelenében, most, eme élet alatt sem bocsátatik meg bűne, és sem akkor, amikor a megváltó eljön az ég felhőiben. Tehát az illető elkárhozik. Ez pedig nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés. Itt az ember fia, az Úr Jézus Krisztus, és a Szentlélek Isten a szoros szövegösszefüggésben szerepelnek. A 32. versben. Hát ha valaki elismeri, hogy itt ez a két személy, akiről a 32. vers, hogy az egyik, az ember fia, személy, de ott áll mellette a Szentlélek sorol, már azt állítja, hogy nem személy, hát az illető nem ismeri a Biblia magyarázás alapvető elvét, az egyik alapvető elvét a Biblia magyarázásnak, azt, hogy a szöveg összefüggés dönti el, hogy mi az üzenet. Hát itt a szoros összefüggésben, szöveg összefüggésben azt találjuk, hogy az ember fia ellene lehet vétkezni, csak egy személy ellen lehet vétkezni. És ugyanitt ebben a szövegben találjuk azt, hogy a Szentlélek ellen lehet vétkezni, és akkor róla azt állítjuk, hogy ő nem személy. Hát egy személytelen valakit nem lehet megsérteni. Nyilvánvaló ez mindannyiunk számára. Legyünk következetesek a Biblia értelmezésben. Figyeljünk oda a szöveg összefüggésre, a kontextusra, hiszen maga a Biblia tanít arra, hogy a szöveg összefüggés, a kontextus segít helyesen értelmezni a Bibliát. A fiú ellen szól.
nagyon fontos, a fiú Isten, teljes Isten. Ragaszkodj ehhez a bibliai igazsághoz, és ne sértegesd az Úr Jézust azzal, hogy azt állítod, hogy őt az Atya Isten valamikor megteremtette, és hogy kezdete van. Nincs, nincs kezdete. Mert egy teremtő nem rendelkezik sem kezdettel, nem rendelkezik se véggel. Úgy, ahogy annak idején az előadásokban a Biblia alapján ezt tisztáztuk mindannyiatok számára. Aki a Szentlélek ellen is szól, azt mondja itt, és azt mondja, csupán egy személytelen erő, egy befolyás, vigyázzon, ismétlem, ő nem egy jelkép, vannak jelképek, amelyek a Szentlélekre utalnak, ő egy teljes személy. Igen ám, de azt állítani, hogy Isten Szentlelke nem személy, hanem egy személytelen jelkép, egy személytelen befolyás, az illető elköveti, ha kitart ebben a hibás állításban, elkövetheti a Szentlélek elleni káromlást. Az pedig a Szentlélek elleni bűn, amelyet Isten nem bocsáthat meg, sem most, a jelenetben, sem a jövődben, sem akkor, amikor a megváltó visszatér. Nagyon-nagyon figyeljetek arra, hogy az ember saját magatartásától függ az, hogy végül milyen állást foglal a bibliai tanítással kapcsolatosan, ami a bibliai istentant illeti. Mit állít az Atyáról, mit állít a Fiúról, és mit állít a Szentlélek Istenről. A te magatartásodtól függ. Ha kitartsz makacsul a Szentlélek elleni bűnben, a Szentlélek elleni káromlásban, akkor a válaszom az a kérdésre, hogy arra a kérdésre, mi történik veled, velem, Isten őrizzen. Hát az történik, ami történt a Noé korabeli civilizáció embereivel, Istennek el kellett pusztítania az illetők jelenébe őket, mert elkövették a Szentlélek elleni bűnt. Kitartottak makacsul a gonoszságukban, eltértek Isten tiszta tanításától, úgy, ahogy mondja Mózes első könyve, 6. fejezetének a 3. verse, 5. verse, 6. és a 7. versek. Az ő szívük minden gondolata állandóan csak gonosz volt. Isten visszavonta a Noé korabeli emberek életéből a Szentlélek Istent, mert elkövették a Szentlélek elleni bűnt azzal, hogy makacsul bűnben, bűnös életükben éltek, és ragaszkodtak bűnös életükhöz. Kedves hallgatók, jegyezzétek meg! A Szentírásban Isten lelke beszél önmagáról, és önmagáról azt állítja, a korábbi előadásomban olyan nyilvánvalóan tettem ezt, azt állítja saját magáról, hogy ő egy személy. Mert csak egy személy tudja azt a szót használni saját magával kapcsolatosan, hogy én. Emlékeztek a Cselekedetek könyve 10. fejezetének arra a nagyon fontos 19. és 20. versére, amelyben Isten lelke azt mondja Péternek, én küldtem azt a 3 embert, azokat, akik Kornéliusztól jöttek, hogy menj el velük. Én küldtem őket. Azt mondja a Szentlélek Isten önmagáról, tehát én tudom önmagam, én ismerem önmagam. Isten Szentlélke azt állítja önmagáról, emlékeztek az előadásomra? A Cselekedetek könyve 5. fejezetében, az már az első verstől egész az 5. versig, ott Anániás és Szapirának a bűnéről van szó, Isten lelke azt mondja önmagáról, hogy nem embernek hazudtál, hanem Istennek. És azt mondja Péter a két személynek, házaspár, két tagjának, férfeleségnek, miért csaltátok meg a Szent Lelket? Nem embert csaltatok meg, és nem embernek hazudtatok, hanem Istennek. Ki beszél Péter által? Ki adta ezt a mondatot Péter szájába? A Szentlélek Isten, hiszen ő a Szentlélek illette Pétert, és Lukácsot, aki lejegyezte az apostolok Cselekedete bibliai könyve ezt az esetet. Isten Szent Lelke azt mondja, én tudom, ki vagyok. Én egy személy vagyok, én tudom, ki vagyok én, a személyes névmást használja, és tudom, hogy isteni személy vagyok. Azaz, a teljes istenséghez tartozó külön személy vagyok. A fiú mellett és az atya mellett. Mondjuk le a következtetést mindezek után. Az én tapasztalatom az, sok emberrel dolgoztam már,
Sokszor megtartottam a bibliai előadásokat, bibliai igazságokat azoknak, akik tagadták, vagy nem tagadták, hanem ragaszkodtak a bibliai szent háromságtanhoz. A tapasztalatom sajnos nem kellemes. Vitatkoztam, azaz inkább mások vitatkoztak velem arról, hogy hát amit állítsz, amit tanítsz a Szentlélekről, az nem igaz, az nem bibliai igazság. Próbáltam őket meggyőzni, úgy, ahogy ma előadtam a bibliai tanításokat a Szentlélekről, de sajnos nem hatott. Miért nem hatott? Miért nem fogadja el egy olyan személy, legyen az illető adventista is, egy olyan unitárius adventista, aki tagadja a Szentlélek személy voltát és Isten voltát? Miért olyan nehéz meggyőzni, vagy majdnem lehetetlen meggyőzni egy ilyen szemét arról, hogy téved, hogy nem a bibliai igazságot állítja a Szentlélekről? Tudjátok miért? Hát az előadásom bizonyára meggyőzött titeket. Ha azt a személyt sértetted meg, akinek a megváltási tervben az a szent felelőssége, hivatása, tisztsége, hogy meggyőzzön téged a bűnödről, hogy megmagyarázza helyesen a Szentírást és a igazságokat, amelyeket a Szentírás tartalmaz. Ha te megsértetted őt, és kitartsz makacsul ebben a bűnödben, hát akkor egyedül maradsz, nincs, aki megmagyarázza a Bibliát helyesen, mert megsértetted azt, akinek a hivatása pontosan az, hogy megmagyarázza neked a bibliai igazságokat önmagáról is. Megsértetted? Kedves lélek, fordulj! Fordulj megtéréssel. Engedd, hogy Isten lelke helyezze el a bűnbánatot, a bűnbeismerést a lelkedre és a lelkedbe. Fordulj oda az Úr Jézushoz. Fordulj az Atyához. Fordulj a Szentlélek Istenhez. És kérd őszintén a bocsánatot. Isten megbocsát, ha nem tartasz ki a makacságodban. Ha nem tartasz ki egy ilyen bibliátlan tanításban. Ez a jó hír, hogy Isten képes, sőt kész, tele van szeretettel és kegyelemmel, irgalommal, hogy elfogadjon téged is. Ne dacolj tovább az Isten szent lelkével, a Szentírással, ne állj szembe. Hadd, hogy Isten lelke győzzön meg minden bibliai igazságról, beleértve ezt a bibliai igazságot is, és pedig a bibliai Istentant. 6 előadást tartottam. Azzal a fő címmel, hogy bibliai istentan. Mit mond Isten a Szentírásban önmagáról? És megértettük, hogy ennek a bibliai hittételnek, hittannak milyen nagy fontossága van a mostani helyzetben, az adott egyházi helyzetben és világi helyzetében. Miért olyan fontos? Azért, mert megjelentek olyan kedves személyek, közöttük adventisták is, az egyházunkban, akik tagadják Jézus Krisztus teljes istenségét, azt állítják, az Atya Isten valamikor megteremtette, és hivatkoznak olyan szövegekre, mint például a Példabeszédek 8. fejezete. Nem volt alkalmam erről a szövegről, vagy egész szakaszról beszélni, de ott, amikor a bölcsességről beszél, bölcs Salamon, az a bölcsesség szó Jézus Krisztusra utal, és azt állítják, hogy látod, azt mondja ott abban a fejezetben, a maga az ige, hogy az Atya Isten megteremtette őt, a bölcsességet, és az Úr Jézus Krisztust. Most nincs itt a helyesem alkalmas időm, hogy kibontsam tágabban azt a szakaszt, de kutassátok ti át az egészet. Az egész Biblia összefüggésében ne ragadd ki azt a szöveget, vagy azt a szakaszt a Bibliából. Mert a Szentírásban, és erről olyan bőven beszéltem eme 6 előadásomban, a Szentírás egészében Jézus Krisztus úgy beszél önmagáról, mint teljes Isten, aki teremtő Isten. Megteremtette együtt az Atyával és a Szentlélekkel a földünket, a világ mindenséget, az ember. Ha teremtő, akkor nem lehet kezdete. Mert Isten megfogalmazás szerint, alapértelmezés szerint kezdet nélküli és vég nélküli. Őt nem lehet elpusztítani. Hogy emberré lett? Igen. Az Úr Jézus Krisztus emberré lett, és mint ember, igen, van kezdete. Mária által
lépett be a világunkba azért, hogy téged meg engem megváltson. De miközben ember volt, teljes ember, ugyanabban az időben teljes Isten is volt. Hát máskülönben hogy fogadhatta volna el Mária Magdolnának a sírását, az Isten imádatát, amikor sírt és az alabástrom edényt ugye eltört, és ráöntötte az illatos olajat a Jézus fejére, lábára. Hát ez csak Istennek kiáró tisztelet volt, és Jézus elfogadta Mária Isten tiszteletét, mert tudta saját magáról, hogy ő, Jézus, teljes Isten. Beszéltünk a Szentlélek Istenről, az egész Szentírásban Isten szent lelke bizonyítja önmagáról, hogy ő rendelkezik azokkal az alap tulajdonságokkal, amelyekkel csak egy személy rendelkezhet. Ez volt az utolsó előtti, a korábbi előadásom. Hallgassátok újra, hiszen ezeket az anyagokat lementik, és arra kérlek, kutassátok át, miután meghallgattátok az előadásaimat. Kutassátok át magatok a Szentírást az előadásom alapján, és állapítsátok meg úgy, mint a bérjebeliek, hogy vajon Szallós a Szentírást hirdette, vagy mellé beszélt. A bérjebelieknek a magatartása az egyetlen helyes magatartás. Kutasd magad a Szentírást. Igen, 6 előadás nyomán meggyőzöttünk, hogy 3 külön személy alkotja az egy istenséget a Szentírás alapján. Megállapodtunk afelől is, Jézus Krisztus teljes Isten, úgy, mint az Atya, és mint a Szentlélek Isten. A fiú alávetette magát teljesen az Atya Isten akaratának, mert ezt követelte a megváltási terv, hogy megvalósuljon a mi üdvösségünk. Ezért teljesen alávetette magát az Atyának, és azt állította az Atyáról, az Atya nagyobb, mint én. Lásd a János Evangélium a 14. fejezetének a 30. versét. És tovább pedig a Szentlélek Isten személy, isteni személy, és a Szentlélek Isten alárendelte magát, a megváltási terv kérte ezt, egyaránt az Atya Istennek és a Fiú Istennek, mert az Atya Istent és a Fiú Istent is képviseli a Földön. Ő alávetette örömmel az Atyának saját magát, a Fiúnak, hogy megválthasson így, hogy hozzájárulhasson a megváltás munkájához. Hát ez volt a 6 előadásnak a rövid összefoglalója. Hadd imádkozzunk, hogy mi, adventisták, vagy bárki, aki hallgatja az előadásokat, beleértve azokat, akik tagadják a Szent Háromságot, tagadják Jézus teljes istenségét, és a Szent Lélek istenségét és személyvoltát, hogy ő maguk is forduljanak teljesen teljes szívvel a Szentírás Istene felé, és vallják be sértő magatartásukat, karolják fel a Biblia igazságokat, adják meg magukat az Úr Jézus Krisztusnak a Szentlélek által. És meglátjátok, a Szentlélek Isten elvezet minden igazság megértéséhez, és nem csak elvezet a megértéshez, hanem erőt ad a bibliai igazságoknak az éléséhez, a mindennapi életbe iktatásához is. Adja Isten, hogy mindenkinek ez legyen a tapasztalata. Hadd imádkozzunk együtt. Szívből köszönjük, Atyánk, Jézusunk, a teljes Szentírást. Köszönjük szépen neked, Szentlélek Isten, hogy ihletted a prófétákat, és így született meg a Szentírás. Köszönjük szépen, hogy te megmagyarázod a Bibliát, hogy helyesen magyarázod, és egyedüli vagy, aki érted, megmagyarázhatod, és életünkbe is segítsz iktatni azt, amit megmagyaráztál számunkra. Mindannyian imádkozunk most itt, én itt, ebben a stúdióban, és előttem ott, mindenki a saját szobájában, otthonában. Azért imádkozunk, hogy az Úr Jézus nevében, az ő érdemében küld, Atyánk, küld Jézusunk, a te szent lelkedet. Drága Szentlélek Isten, kitárjuk a lelkünket előtted. Lép be az életünkbe, és maradj az életünkbe. Adj erőt, hogy minden bibliai szent igazságot örömmel, szeretettel éljünk meg, éljünk ki, éljünk át minden nap. Más embereknek az üdvösségére legyen az élet példánk ilyen módon, beleértve a családtagokat, az egyháztagokat, a társadalom minden egyes személyét. Olyan személyekről van szó, akikkel mi ilyen vagy amolyan módon kapcsolatban állunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattad a könyörgésünket, az életünk a tied,
az Úr Jézus nevében. Amen.

Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen az előadás sorozaton a Teremtő Isten voltáról, Atya, Fiú, Szentlélek személyéről. Isten szent lelkének munkája minden ember életében ott van, ő vezet, tanít, bibliai igazságokról meggyőz, a bűnről úgy szintén. Ő maga meggyőz és tanít önmaga létezéséről. A kérdés csak az, hogy engedünk-e ennek a vezetésnek, ennek a tanításnak. Mindazok, akik komolyan kutatják az ígét és engednek a kijelentett igazságoknak, azok végül eljutnak arra a meggyőződésre, amit Isten szeretne önmagáról kijelenteni. Köszönjük dr. Szalós Farkas Zoltán lelkipásztornak ezt a nagyszerű előadássorozatot, Isten áldását és erejét kívánjuk a továbbiakban számára a szolgálat végzésben.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Tisztelt hallgatók! Isten békével köszöntöm Önöket, és szeretném, hogy ezen alkalommal, amikor a hitről beszélünk, közelebb érezzék magukat annak kezdeményezőjéhez és bevégzőjéhez, Jézushoz. Nem csak teológusként szeretnék a hitről eszmefuttatásokat elmondani, hanem a mindennapi életben megjelenő hitfogalmát próbálom előterjeszteni. Nem könnyű a hitfogalmát boncolgatni, mert kétszeres veszélynek vagyunk kitéve. Az egyik az, hogy hívőnek neveznek, és akkor mindenki újjól mutogat ránk. A másik pedig, ha nem vagyunk hívők, akkor hitetleneknek, ateistáknak bélyegeznek. De mindenektől eltekintve megdöbbentő az a valóság, hogy életünk javarészt a hiten alapul. A hétköznapokban megjelenő hit sokszor a hiszem vagy nem hiszem kijelentések közé szorítkozik. Erről a hitről még az úgynevezett hitetlenek is bizonságot tesznek. Ha repülőre ülnek, akkor hisznek a pilótában. Ha pedig mozgó lépcsőre állnak, akkor hisznek annak működésében. Az ezen a szinten megjelenő hit esetleg előnyt vagy hátrányt okozhat az életben. Az ilyen hit az értelemnek van alárendelve, és csak egy olyan képességről tesz bizonságot, ami az embert az alacsonyabb rendű állatvilág fölé emeli. Ha van elegendő bizonyíték, ha van tanú, ha laboratóriumban elő lehet állítani, akkor hiszünk és elfogadjuk. Ha pedig nincs, semmi kézzel fogható tény, akkor nem hiszünk. Eljött az ideje, hogy igényesebbek legyünk a hit szempontjából saját magunkkal szemben. Különösen, ha keresztényeknek nevezzük magunkat, akkor fontos visszaidéznünk magunkban azt a valóságot, hogy a keresztényi válásunk alapja a hit. A keresztények egyik ellensége azt írta, a keresztények csak a hiszékeny, tehetetlen, fogyatékos embereket és a nőket, valamint a gyerekeket tudják elhitetni. Én magam senkit sem hibázhatok azért, hogy hit által keresztényé lettem. Mert az ilyen állásfoglalásra késztető hit nem magunkból származik, sem külső világi tényezőknek nem tulajdonítható, hanem Istennek ajándéka ez. Isten az elesett ember iránt érzett végtelen szeretetében ránk szabadította ezt a hitet az ő egyszülön fiát keresztül. És aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a gondolat megjelenik a János evangéliumának 3. fejezetének 16. versében. Mindezek után rájövünk arra, hogy az igaz keresztények nem valamiben, hanem valakiben hisznek. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse a következőket mondja. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Feltevődik egy életbe vágó kérdés. Hogyan részesülhetünk ebben a hitben? A hit mindenki rendelkezésére áll. Senki sincs kizárva ezen lehetőség alól, hogy higgyen. De hogy nem mindenki hisz, azt bizonyítja, hogy Isten számba veszi az ember szabad akaratát, és nem kényszerít senkit hinni. Mindenki maga dönti el, hogy hisz vagy nem. De aki hinni akar, azt elvezeti a hit forrásához. A Róma beliekhez írt levél 10. fejezetének 17. versében Pál apostol a következőket mondja. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tovább pedig így olvassuk a János evangéliumának 5. fejezetének 39. versében. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. A Szentírás az az eszköz, amin keresztül Isten felkínálja a hitet, és kinyilatkoztatja önmagát. Aki elfogadja a Bibliát, és tanulmányozza azt, minden lehetősége megvan arra, hogy higgyen Jézusban. Megismerheti szeretetét, kegyelmében részesülhet, és akarata szerint élhet. A János evangéliumának 14. fejezetének 12. versében Jézus szavait olvashatjuk. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az cselekszi is majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Ha ezzel a hittel bírunk, akkor Isten nem csak velünk, hanem bennünk lesz. Mert hitáltal Jézuson keresztül befogadjuk őt a mi szívünkbe. A János evangéliumának 12. fejezetének 44. versében Jézus pedig kiállta és mondta: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. A Szentlélek ajándékait is megismerhetjük, ami közé tartozik a hit is. A korintusi első levél 12. fejezetének 8., 9., illetve 13. verse a következőképpen mondja: némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek által. Egynek hit ugyanazon lélek által, mert hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itatattunk meg. Így létrejön egy kapcsolat közöttem és a Szent Háromság között. És ha ez a kapcsolat létrejött, akkor a hit nem enged Jézustól szabadulni. Az értelem Jézus hatalmába kerül, és elfogadhat olyan dolgokat, amelyeket racionálisan nem magyarázhatok meg, de hittáltal elfogadhatok, mert hittáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. A zsidó 11.3 szerint.

A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. versétől megvannak említve a hitnek nagy személyiségei. Hittáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hittáltal vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, ami által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösövé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne nem tudván hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákubbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Hitáltal nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig mindegy kihaltól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mind a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul. Ő, aki az ígéretet nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Hitáltal áldá meg a jövendőkre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut. Hitáltal áldá meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tettemeiről rendelkezett. Hitáltal rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 napig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna láthatatlant. Hitáltal rendelte a páskát, és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket. Hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyelettek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, midőn 7 napig körös körül jártak. Hitáltal nem veszette Ráháb a paráznanő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, akik hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoldották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Ezek szerint el kell fogadnunk a hit bibliai meghatározását. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versébe van feljegyezve. A hit pedig a remélet dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hitben járás Jézussal való járást jelent. Életünk apró dolgaiban engedjük be őt, és cselekedni fog bennünk és általunk.
Hiszen bizonytalan napokban reménykedve akarunk járni, akkor higgyünk benne. A János evangéliumának 3. fejezetének 18. versében a következő van feljegyezve. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse tovább folytatja. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Az élet csak annyit tartogat számunkra, amennyit el akarunk venni tőle. Ha boldogtalanok akarunk lenni, azzá leszünk. Ha pedig boldogok, higgyük, hogy elnyerjük. A döntés személyes. Ha hiszünk a sikerben, akkor pozitív gondolatokat és képeket ápoljunk magunkban. Pontosabban Isten ígéreteire támaszkodjunk. Az eredmény így nem marad el. Minden lehetséges, csak hinni kell. A Máté evangéliumának 21. fejezetének 22. versében egy csodálatos ígéret van feljegyezve. És amit a könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Ha szegény vagy, kérj Istentől eledelt. Ha sok gyermeked van, és nem tudod kibogozni az élet szoros köteleit, bízd magad és gyermekeidet Istenre. Ha beteg vagy, imádkozz, hogy mindenben legyen meg az Isten akarata. Ha gazdag vagy, kérj Istentől bölcsességet, pénzed értelmes felhasználásához, és kérd Isten segítségét vagyonod megőrzéséhez. Ha munkanélküli vagy, fordulj a világ legnagyobb patronjához, és keres neked munkát. Ha idős vagy, és nem elég a nyugdíjad, higgy Isten gondviselő kegyelmében, és meglátod, hogy életed hátralevő napjaiban sem feledkezik meg rólad.

0: Visszaemlékszem arra az időre, amikor Bukarestben másodéves teológus hallgató voltam. A főiskola vezetősége elrendelte, hogy a területen gyakorlati órákat teljesítsünk. Kijelöltek minden diák részére egy imaházat, ahova el kellett menni. Számomra a brailai közösséget jelölték ki. Az első alkalommal nehéz volt, de lassan-lassan belejöttünk. Már az első fél éven túl voltunk, amikor szűkös anyagi helyzet súlyosabbá vált a megszokottnál. Az egyik pénteken tényleg kritikussá vált a helyzet. A megszokott bevásárlás után azt állapítottam meg, hogy éppen csak a brailai útra maradt 1000 lejem. A feleségem egy rövid időre velem volt, és nem szerettem volna egyedül a bentlakásba hagyni. Egy adott pillanatban arra gondoltam, hogy Istenhez fordulok, és az ő segítségét kérem. Leborultam az Úr elé, és mondani kezdtem. Uram, te tudod, hogy nekem a területre kell menni, és azt is tudod, hogy Editet is magammal szeretném vinni, de az 1000 lej menetjövet csak egynek elég. Befejeztem az imát azzal a kéréssel, hogy legyen meg az Isten akarata, és felálltam. Az az érzés fogott el, hogy induljunk mind a ketten az állomásra. Nem sokára már a jegypénztár előtt álltunk sorba. A jegyeket megvettem, és egyetlen lej nélkül maradva a brailai vonatra ültünk. A Jóisten segítségével megérkeztünk, és meg is tartottam az esteli Isten tiszteletet. Minden a lehető legjobban zajlott le. Naplemente után elköszöntünk a testvérektől, és elindultunk a vonatállomásra. Útközben arról beszélgettünk, hogy most mi is lesz, mert egy lejünk sincs megvásárolni hazafele a vonatjegyeket. Hittünk az isteni gondviselésben, csak azt nem tudtuk elképzelni, hogy az Úr hogyan fog segíteni rajtunk. Mindenképpen sorba álltam jegyért. Amikor már csak körülbelül 5-6 személy lehetett előttem, arra leszek figyelmes, hogy valaki sietve a sor fele közeledik. A presbiter volt, akitől nem sokkal ezelőtt köszöntem el. Egyenesen hozzám jött, és azt kérdezte. Van-e pénzetek az útra? Én azt válaszoltam, hogy nincs még egy lejünk se. Erre kivesz a zsebéből egy borítékot, és felé nyújtván mondja. Vegyetek jegyet, és szeretettel várunk máskor is, miután köszönt és elsietett. Sorra is kerültem. Kivettem a borítékból 1000 lejt, és megvásároltam a jegyeket. Felültünk a vonatra, és újból elővettem a borítékot, és amikor belenéztem, még annyi pénz volt benne, hogy mind a ketten még kétszer nyugodtan megjárhattuk a területet. Isten nemhogy csak meghallgatta az imát, hanem megmutatta, hogy ahol az embernek semmilyen kilátása sincs egy helyzettel kapcsolatban, ott neki mindig megoldása van. Még utána sok szép tapasztalatban volt részünk, és mindig csak azt a tanulságot vonhattuk le, hogy igenis érdemes hitben járni. Ha Jézus a szívemben él, akkor megtanulok képmutatás nélkül való hitben élni. Ennek az az eredménye lesz, hogy megtanulok azzá lenni, aminek látszok, és annak látszani, ami vagyok. A 2. Timóteus 1.5-ben Pál apostol egy megállapítást tesz Timóteusról. Eszembe jutván a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Lóisban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Ezek után egy tanáccsal is szolgál a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első két versében. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett és az Isten király székének jobbjára ült. Az előttünk álló nehéz napokra nézve ne csüggedjünk el, hanem Jézusra emelt tekintettel éljük minden napjainkat. Ne hagyjuk ki őt még egy pillanatra sem életünkből, hanem hitben bízzuk rá magunkat ebben az életben, és akkor a miénk lesz az örök élet is. Péter apostol szavaival zárom, amit a levelének első fejezetének 5. versében olvashatunk. Akiket Isten hatalma őriz, hittáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A hatalmas Isten erősítse meg a mi hitünket, és segítsen benne bízni az ő kegyelméből. Amen.
1: 65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: sors kérdések.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Istennek igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből szeretném olvasni. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében a 13. fejezetben a 11. verstől a 14. versig így hangzik Istennek igéje. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett, vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban, részegségben, nem bujálkodásban és feslettségben, nem versengésben és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Idáig az ige. Isten igéje szinte refrénszerűen fogalmazza meg és hirdeti felénk, hogy a lelkéletünk terén, az Istennel való kapcsolatunk vonatkozásában egy általános alvás, tétlenség jellemzi az embereket. Éppen ezért a Jóisten igéje, ahogy az előbb is említettem, szinte refrénszerűen szólít fel arra, hogy ébredjünk, mozduljunk meg ebből az állapotból. Pál apostol a felolvasott igében szinte cselekvő tevékenységnek nevezi a felébredést. Azért fogalmaz így Pál apostol, mert Isten nem csak azt várja tőlünk emberektől, hogy úgy ébredjünk fel és ne aludjunk, hanem mozduljunk is meg. Tehát valamilyen cselekedetbe menjen át az ébredésünk. Ezért kezdi így az üzenetét, ezt pedig cselekedjétek. Üzenetével ugyanis azt akarja kifejezni, hogy az alvásnak és az ébrenlétnek egy sajátos állapotában vannak az emberek. Ebben a kijelentésben az is benne van, hogy akik alszanak, azok tudatában vannak nagyon sokszor az állapotuknak, azt is tudják, hogy már fel kellene ébredni, csak éppen mégsem mozdulnak meg. Nagyon sokszor beszéltem hívő emberekkel, akik elmondták azt, tisztában vannak azzal, hogy milyen állapotban vannak. Tudják azt, hogy ebből az állapotból ki kellene mozdulni. Valahogy tovább kellene lépni. És mégsem tesznek egyetlen lépés sem tovább. Egyedül Pál apostol használja az egész Szentírásban ezt a szót, hogy álom. Amikor Isten népének az ébrezgetésével kapcsolatos üzenet hangzik el. Pál szerint ugyanis az emberek nem csak elalszanak lelkileg és az Istennel való kapcsolat vonatkozásában, hanem még úgy sokszor álmodunk is. Annyira átadjuk magunkat annak az állapotnak, amiben vagyunk, hogy egy bizonyos idő után már addig ismételgetjük magunknak, hogy tulajdonképpen jó állapotban vagyunk, semmit nem kell változtatni, hogy kialakul bennünk az, amit a Jelenések könyvében így fogalmaz meg Jézus, azt gondolod magadról, hogy te gazdag vagy, meggazdagodtál, neked semmire nincs szükséged. A valóságban pedig, úgy mondja Jézus, az ő szavát idézem, nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagy. Természetesen lelki értelemben. És hogy mitől van ez a kétféle szemlélet, hogy az ember saját magáról azt gondolja, hogy minden nagyon jó körülötte, Jézus meg egészen mást mond, ez abból következik, hogy mindaz, amit én gondolok, az álomképen. Ezt álmodom magamról. És Jézus szeretne felébreszteni, rádöbbenteni a valóságra, hogy nekem igenis szükséges tovább lépnem. Pál nem arról beszél, hogy mi mélyen alszunk, hanem egy ilyen szót használ, hogy ideje az álomból felserkenni. És ezzel azt mondja ki az apostol, hogy mi úgy félig alszunk, félig ébren vagyunk. De mégis ebbe az állapotba is tudunk álmodni. Úgy tudunk álmodni, mintha az valóság lenne, ami végigvonul bennünk magunkról. Amit Pál használ, hogy felserkenni, no, ezt a kifejezést, ezt a szót, ezt az állapotot maga Jézus is használja, csak egy más összefüggésben. Jézus egy példázatot mond el az ő gyermekeiről, az ő népéről. tíz szűzhöz hasonlítja őket, és azt mondja róluk, hogy mindannyian elaludtak és elszunnyadtak. Vagyis ki mélyen alszik, ki pedig csak szunnyad. Minden pici zajra a szunnyadó ember felkapja a fejét, odafigyel, de hogyha nem tudja megragadni a figyelmét az, amit észrevett, akkor úgy visszaalszik, és megy tovább minden. És valahogy így vagyunk mi a lelkélet területén. Az Istentől jövő üzenetek úgy néha-néha úgy megrázzák a lelkünket, egy picit úgy fölkapjuk a fejünket, odafigyelünk, hogy mit is akar mondani nekünk az Isten. De ha nem talál el a szívünkig az, amit az Isten mond, akkor visszaalszunk, és éljük tovább az életünket úgy, ahogy eddig. Már Ézsaiás próféta üzenetén is keresztül küldött Isten olyan megszólító üzenetet, amelyben arra szólít, hogy ébredjünk fel és keljünk fel. Ézsaiás könyvének az 52. fejezetében, az első és a második versben azt mondja a próféta, rajta keresztül az Istennékünk, serkenj fel, öltözd fel erősségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, te szentváros, mert nem lépte beléd többé körülmetéletlen, tisztátalan, rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel, Jeruzsálem, old ki magadat nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya. Isten ébresztő üzenetében itt is cselekvő tevékenységre szólít az Isten, ugyanúgy, ahogy Pál apostol üzenetében. Itt azonban már határozott parancsokat találunk megfogalmazva. Serkenj fel, ülj fel, kelj fel, öltözd fel erősségedet, oldozd ki a nyakadnak a bilincseit, öltözd fel ékességedet, és rázd ki magad a porból. Ezeket a felszólításokat nem lehet egymástól függetlenül kezelni, érteni, mert egymásra épülő, egymástól elválaszthatatlan isteni parancsok ezek. Isten azzal kezdi hozzánk ebben az üzenetét, szinte parancsba adja, hogy keljünk fel. Szinte parancsba adja azt, hogy ébredjünk fel az alvó állapotunkból. A következő versekben azonban még kiegészíti ezt a felszólítását. Isten ugyanis nem elégszik meg azzal, hogy már felkeltünk, fel tudott ébreszteni, esetleg még az életidegen alvásunkból is. Ő azt akarja, szűnjünk meg tétlenül lenni. Tevékenységre szólít az Isten. Mi sokszor olyan szívesen hallgatjuk az Istennek az üzenetét. Sokszor, amikor úgy szépet hallunk az igéből, akkor úgy kenegeti a lelkünket, örülünk neki, próbáljuk is raktározni magunkban, de nem késztet tovább lépésre. Az Isten is azt mondja nekünk, ne csak, hogy felébredj, hanem kelj is föl. Vagyis az Isten azt mondja, hogy úgy ébredjünk föl az alvó állapotunkból, hogy mozduljunk meg. Tegyünk egy bizonyos mozdulatot, egy másfajta pozíciót vegyünk fel. Mert ha ez nem történik meg a lelki életünkben, testvéreim, akkor visszaalszunk, menthetetlenül. Nekünk van egy ellenségünk, aki azon igyekszik, hogy Isten gyermekei elaludjanak, és ne tevékenykedjenek, ne menjen át a lelki életük egy aktív cselekménybe. Pál apostol éppen ezért kezdi az üzenetét így, ez pedig cselekedjétek. Azzal kezdődjön a felébredés, hogy valamit csináljatok, mert akkor kimegy az álom a szemből. Az Isten így akar megmozdítani. Ezek a személyes erőfeszítést igénylő parancsok nem arra vonatkoznak, hogy a saját erőnkkel végezzük el azt, amit Isten vár tőlünk. Isten ugyanis azt is mondja az igében, hogy öltözd fel az erősségedet. Ezzel pedig azt is kimondja, hogy ezt az erőt senki se hordozza magában. Senkinek sem a sajátja ez. Úgy kell felöltöznöm magamra. Mindenkinek úgy kell magára felvenni, mint egy ruhát, amelyet használhat ugyan, de sohasem lesz a sajátja. Csak hordozza. És ez azt jelenti, testvéreim, hogy ezt az erőt nekem minden nap igényelnem kell az Istentől. Minden nap oda kell fordulnom az Istenhez, és elfogadnom, és kérnem ezt az erőt. Ézsaiás próféta üzenetében még azt is találtuk, nagyon sok esetben mi szinte megbilincselt állapotban vagyunk, szinte bilincsek tartanak fogva bennünket, és ezért nem tudunk elmozdulni abból az állapotból, ahol éppen vagyunk, és ezért szólít az Isten igéje arra, hogy oldozd ki a nyakad bilincseit. Természetesen mindenki számára más dolog jelenti a bilincset, más jelenti ezt a megkötözöttséget. Mindenkinek az jelent bilincset, ami a régi életszokásához köti, ami akadályozza abban, hogy Istennek tetsző életet tudjon élni. Pál apostol maga is átélte ezt a megkötözött állapotot, a rómaiakhoz írott levelében fogalmazza meg, és azt mondja, én már gyönyörködök az Isten törvényében a belső emberem szerint, de sajnos még van egy másik törvény a tagjaimba, és egyszerűen rabul áld engem a bűnnek. Nem azt teszem, amit szeretnék, hanem azt, amit gyűlölök. Na, ez az a megkötözött, megbilincselt állapot. Amikor szeretnék más tenni, de nem tudom. És ezért kiáltott fel Pál úgy, szinte kétségbe esetten, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ebből az állapotból, a halálnak ebből a testéből. Később azonban, amikor már Jézussal találkozott, amikor már nem a saját erejével küszködött az őt megbilincselő körülmények ellen, hanem igénybe vette az Isten ajánlatát és segítségét, akkor már egészen másként nyilatkozott. Ugyanez a Pál azt mondta, Krisztus által mindenre van erőm. És tulajdonképpen ezért beszélünk mi ebben a sorozatban arról, együtt éljünk Jézussal. Mert ha együtt élünk Jézussal, ha együtt járjuk az életünk útját, ha én befogadom a szívembe, és engedem, hogy ő velem jöjjön az életem útján, akkor nekem is lehet, és neked is lehet, mindannyiunknak lehet az az erő, ami Pál tapasztalatában megjelent. Krisztus által mindenre lehet erőnk. Isten arra szólít fel tehát bennünket, hogy az általa biztosított erőt igénybe véve oldozzuk le a nyakunk bilincseit, amelyek a régi életünk beidegződött szokásaihoz kötnek bennünket. Erre a lépésre azért is szükség van, mert a régi életünkhöz kötöző bilincsek olyan állapotban tartanak bennünket, ahol állandóan a bűn szennye tapad valamilyen szinten hozzánk. Ézsaiás próféta nem véletlenül fogalmaz így, egymás mellé helyezve azt, hogy oldd le a nyakad bilincseit, és rázd ki magad a porból. Mert ugyanis a bűnhöz kötöző bilincsek a bűn szennyével takarnak be bennünket. Valamilyen módon mindenképpen hozzánk fog tapadni a bűn. Nem tudom, itt szokták-e használni azt a kifejezést. A malomba elmegyünk, nem lehet onnan kijönni úgy, hogy ne legyünk lisztesek. Ez egy törvényszerű dolog. Ha valami a bűnhöz köt bennünket, valami megbilincsel bennünket, óhatatlanul a bűn pora is és szennye is be fog takarni bennünket. És ezért kapcsolja össze Ézsaiás ezt a két fogalmat. Amikor egy embernek a nyakára teszik a bilincset, mert Ézsaiás erről beszél, hogy old ki a nyakad bilincseit, na ez a legsúlyosabb rabságot jelentette a régi időben. A rabszolgákat bilincselték meg a nyakukon. A Biblia ezzel a képpel azt fejezi ki, Isten ilyen rabszolgának tekinti azt az embert, aki a bűn fogja. És ez a rabság egy egész életre szóló rabságot jelent, ahonnan a magunk erejéből nem leszünk képesek megszabadulni. Azok a bűneink és rossz szokásaink tartanak ilyen állapotba, amelyeket az idők folyamán elfogadtunk, életünk részévé váltak, és egy idő után már nem tudunk tőlük szabadulni. A nyakunk bilincse a fejünket tartja fogva, vagyis az értelmünket, a gondolkodásunkat, a szabad akarati döntésünket, ezért akin ez a bilincs van, az nem képes arra, hogy azt tegye, amit szeretne. Ez az a bilincs, amiről Pál az előző idézett gondolatokban szólt, hogy nem azt teszem, amit szeretnék. Amit gyűlölök, azt teszem. Mert a szabad akarat van megbilincselve, és rabságban tartva. Az Isten által elhívott és újjászületett ember viszont már Isten ajándékaként rendelkezik azzal a szabadsággal és lehetőséggel, sőt azzal a képességgel is, hogy kioldozza ezeket a bilincseket. A bilincs zárja ugyanis az újjászületett ember életében már nyitva van. Az újjászületett emberen is rajta van még a bilincs. Ezt nekünk kell levenni, de az Isten nyitja ki az árat. Az Isten adja azt a lehetőséget, hogy én megtehessem azt, hogy leteszem magamról a bilincset. De Isten nem veszi le rólam. Nekem kell megtenni. Így kell együtt dolgoznom az Istennel. Ő szabadít fel ahhoz, hogy én ezt a cselekményt megtehessem, de utána, mikor ő kinyitotta az árat, visszaadta a szabad választás lehetőségét, akkor nekem kell a lépéseket megtenni. És Pál apostol ezért szólít az igében arra, ezt pedig végre cselekedjétek, hiszen tudjátok az időt, ideje már ebből az állapotból felébredni és felserkenni. Azért is várja a Jóisten, hogy az általa kinyitott bilincseket végre levegyük magunkról, és megszabaduljunk a megkötöző dolgoktól, mert az újjászületéssel, Jézus Krisztusnak a szívembe való befogadásával tulajdonképpen megváltozott a gondolkodásom. És Isten most már azt várja, hogy ezzel a megváltozott gondolkodással hozzam meg én személyesen a magam szabad akarati döntését. Fejezzem ki az egész világegyetem előtt, hogy amit Isten elkezdett bennem, azt én is szeretném folytatni. És együtt akarok dolgozni az Istennel. Amennyiben az Istentől kapott szabadságunkban már leoldoztuk a bilincseket, akkor azt várja a Jóisten, mozduljunk meg, keljünk föl, rázzuk ki magunkat a porból. Vagyis ne legyen közösségünk tovább a világ szennyével és a porával. Ne heverjünk abban az állapotban, ami az eddigi életünket jellemezte, ahová eddig a bilincseink kényszerítettek, amiben eddig talán jól éreztük magunkat. Most meg kell változni mindennek. Ha a világ jól is érzi magát abban a közegben, de mi ne érezzük jól magunkat tovább. Ne legyünk vele közösségben. Már nem vagyunk oda bilincselve. Már szabadok vagyunk. Csak ezt ki kell próbálni. Nagyon sokszor beszélgetek olyan emberekkel, akik a saját életükről nem hiszik el, hogy Isten nekik szabadságot biztosít. Nem mernek lépni. Félnek a következő lépés megtételétől. És tulajdonképpen ez az ige erre biztat és bátorít bennünket, hogy merjünk lépni. Merjük a szaván fogni az Istent. Merjünk belekapaszkodni az Isten ígéretébe. Hadd említsem azt a csodálatos bibliai példát, amikor Isten kihívta az ő népét Egyiptomból, és különböző nehézségeken, akadályokon kellett nekik keresztül menni, akkor egyszer Kánaán elfoglalásakor a Jordánon is keresztül kellett menni. És kevesen tudják, hogy a kiáradt Jordánon kellett nekik keresztül menni. Nem egy keskeny, kis, beszáradt kis folyón kellett keresztül menni, hanem amikor nagyon megdagadt és nagyon megáradt, és az áradási területeket is elöntötte a Jordán, akkor kellett nekik keresztül menni. És a Jordán nem nyílt előttük ketté, úgy, ahogy annak idején a Vörös-tenger. Ott egy kicsit könnyebb volt a helyzetük, hiszen előttük szétnyílt a tenger, és nekik a szárazon lehetett belépni. De a Jordán nem nyílt ketté. Azt mondja a Szentírás, hogy akkor történt és mozdult meg az Isten cselekvése, amikor a papok az első lépéssel beleléptek a vízbe. Ezt a hitben végrehajtott cselekedetet meg kellett nekik tenni. Hitben vállalni kellett azt, hogy ha én lépek, akkor a következő lépést az Isten teszi. És sokszor nekünk a lelkéletünk megújulása érdekében is meg kell tenni ezt a hitben való cselekményt. Isten ugyanis korábban már megtette a magáét, hiszen éppen azért támad fel a szívünkben a vágy a bűntől, a régi életünktől szabadulni, mert az Isten már munkálkodott bennünk az ő szent lelke által. És most tőlünk vár egy lépést, egy közeledést, amivel kifejezhetjük azt, hogy Uram, én is szeretném azt, amit te munkáltál bennem. Tegyük meg azt a lépést. Pál apostol erre szólít fel, és mondja, ezt pedig cselekedjétek. Tudván az időt, hogy ideje már felébredni, cselekedni, tovább haladni. Mivel a világgal való érintkezés a lelkünk ruháját is beszennyezi, ugye korábban az egyik előadásomban szóltam Zakariás könyve alapján arról, hogy Isten, ami bűnnel fertőzött életünket, egy szennyes ruhához hasonlítja. Amit Isten le akar venni rólunk, és egy másik ruhába akar felöltöztetni. És itt Ézsajás könyvében megint ezzel találkozunk, hogy öltözzél fel ékességed ruháiba. Mint egy azt fogalmazza meg Ézsajás is, amit Zakariás könyvében találtunk, fel kell öltözni valami másfajta ruhába. Azt mondja az Úr, a te ékességed ruháiba öltözzél fel. Mi is ez az ékességünk ruhája? Amitől az én lelki életem szép lesz. Ha bűnnel fertőzött a lelki életünk, azt a Biblia úgy nevezi, hogy kilátszik a te rútságod, a te szennyes életed. Még a emberi kapcsolatainkban is szoktunk ilyen dolgokra felfigyelni. Embereknek nagyon sokszor a belső lényük rá van írva az arcukra. Megnyilatkozik a természetük, a tekintetükben, az arcuk vonásaiban. Kifejeződik az, hogy mi van bennük. És valahogy így van ez a lelki természetünk is. Isten azt, ami bűnnel fertőzött, azt rútnak, szennyesnek, rossznak, csúnyának tekinti, és azt mondja, ezt le kell venni. És egy másik fajta belső tartalmat kell felvenni, amely ékes, szép, gyönyörű, kívánatos, amely vonzó. Péter apostol levelében olvashatunk ilyen gondolatot, az Isten gyermekeinek az ékessége az ne legyen külső, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd, csendes lélek romolhatatlansága, ami igen becses az Isten előtt. Na, régen is így ékesítették magukat az emberek, Isten gyermekei. Nekünk is így kell. Na, ez az, amire vonatkozik az a kifejezés, hogy öltözzél fel a te ékességed ruháiba. Ez az egyik megnyilatkozás, hogy a krisztusi természet végre látszódjon meg a te életedbe. Öltöz fel Jézus Krisztust. Másodszorban ez azt jelenti, Krisztus igazságába, Krisztus bűntelen életébe, hitáltal öltözzek fel. Ragadjam meg azt a lehetőséget, amit Isten felajánl és felkínál nekünk. Amikor a mindennapi életben egy ember felébred és rádöbben, hogy nem elfogadható az állapota, akkor a legnagyobb igyekezettel próbálja helyrehozni, kijavítani a körülményeket, a dolgokat. A lelki ébredésben ugyanezek a törvényszerűségek kell, hogy működjenek. A felébredésünk pillanatában éppen ezért Dáviddal együtt azt kell imádkozzuk, amit a 139. Zsoltárban mond, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat, és lásd meg, hogy van-e a gonoszságnak valamilyen útja is nálam. És utána vezérelj az igazság ösvényein. Tehát Isten egy önvizsgálatra akar késztetni. Ahogy a felébredt ember bemegy a fürdőszobába, és belenéz a tükörbe. És ott próbálja rendbe szedni magát, és csak úgy indul el otthonról. A lelki ébredés után is erre van szükség. Amikor az Isten végre felébresz bennünket, akkor az első legyen, hogy menjünk a tükörhöz. És mi képezi ezt a tükröt? Az Isten törvénye. Ugye így tanultuk az egyik alkalommal, Jakab apostol mondja ezt nekünk az igében, ha valaki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett. Tehát, ha nem csak olyan futó pillantást vet oda, mert ez a törvény, a szeretet nagy alapelve mutatja meg, hogy az én lelkem összhangban van-e az Isten jellemével. Mert Isten a szeretet, és az erkölcsi törvény, a 10 parancsolat is a szeretet tételeit fogalmazza meg. És ellenőrizhetem, hogy összhangban van-e a lelkem a szeretet törvényével, az isteni jellemmel. És ha nem, akkor keressem a megoldást. keressem azt a helyet és módot, ahogy én rendbe tudom tenni a lelkemet. Kérjük Istent, hogy fedje fel az életünkben azokat, amik nincsenek összhangban az akaratával, és kérjük a Szent Lelket, hogy hasson ránk azokon a területen, ahol korábban még nem vettük figyelembe az ő tanácsát. Amikor Pál apostol találkozott legelőször Jézussal, akkor azonnal az volt az első kérdése: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ez kell, hogy belőlünk is felfakadjon. Istenem, mit szeretnél, hogy cselekedjek? Most minden késlekedés nélkül igyekeznünk kell, hogy az időnk egy részét a Krisztussal való közösségnek szenteljük. Minden egyéb várhat. Keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát. A Szentlélek késztetésére bekövetkezett ébredés után Isten egy nagyon szépen előre kidolgozott és megtervezett útvonalat állít minden ember elé. Isten ezen az úton vár cselekvő tevékenységet a felébredt emberektől, hogy azután kiáraszthassa áldásait a felébredt megtérőre. Szeretnék egy igeverset olvasni a Krónikák könyvének második részéből, tehát a Krónikák második könyve 7. fejezetében a 14. verset. Itt egy csodálatos útvonalat villant fel előttünk Isten igéje. Így olvasom: és megalázza magát az én népem, mely nevemről neveztetik, könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával, én is meghallgatom őket a mennyből, és megbocsátom a bűneiket, és megszabadítom a földjüket. Nagyon érdekes, hogyha figyelmesebben olvassuk ezt az igét, három feltételt szab az Isten, és utána három ígéretet ad. Vagyis, mintha azt mondhatnánk, ha mi teszünk egy lépést Isten felé, akkor ő feltétlenül fog ő is lépni. Nincs olyan, hogy Isten nem közeledik, miközben mi közeledünk hozzá. Ha megalázza magát az én népem, ha könyörög és keres engem, ha felhagy a bűnös életmódjával, ez a három feltétel. És a három ígéret pedig az, hogy meghallgatom akkor őket, megbocsátom a bűneiket, és megszabadítom őket. Egyet lépjek én, és egyet az Isten. Így közeledünk egymáshoz, így haladunk Jézussal együtt, lépésről lépésre. Ebben az Isten által felállított rendszerben nem lehet kihagyni egyetlen lépést sem, egyetlen elemet sem, és felcserélni sem lehet. Viszont ha készek vagyunk Jézussal így együtt haladni, akkor az egész menny készen áll arra, hogy a mi segítségünkre siessen. Pál apostol azt tanácsolja, Pál apostolon keresztül Isten: vessük le magunkról minden olyan dolgot, ami a sötétségben vettünk föl magunkra. Azt mondja: vessétek le a sötétségnek cselekedeteit. Különös dolgokat figyelhetünk meg a felén közeledő emberen. Ezt érdemes úgy ellenőrizni, és próbáljuk ki. Amikor úgy messzebbről, távolról közeledik felénk egy ember, mi az, amire felfigyelünk először? Törvényszerű, hogy mindig a ruháját vesszük először szemügyre. Nagyon sokan vizsgálták már ezt a kérdést, és én csak az ő vizsgálatuk eredményét tolmácsolom. Mindig azt vesszük észre, milyen ruhába van öltözve, hogy néz ki kívülről. Aztán már, mikor közelebb jön, akkor már a vonásait, az arcát és egyéb dolgokat is szemlélünk, de először mindig a ruha az, ami megragadja a figyelmünket. És tudjátok, a lelkélet területén is ugyanez történik. Ha egy hívő emberrel találkozunk, akkor az első, hogy a lelki ruháját vesszük észre. Nem azt figyeljük, hogy mit mond, mit beszél, hanem hogy viselkedik. Milyen a magatartása. Krisztusi vonások figyelhetők-e meg rajta? Vagyis milyen lelki ruha van rajta? A saját maga szennyes ruhájába van, a bűnös szokásaival, vagy már kicserélte, és az ékességének a ruháját vette fel? A krisztusi jellemet, a krisztusi természetet. Jézus azt mondja: aki engem követ, az nem járhat sötétségben. Övé lesz az élet világossága. És ha Jézussal járunk, akkor világosságban vagyunk, és akkor a sötétség cselekedetei, a sötétség öltözete nem jellemezhet bennünket. Általában azok az emberek, akik a bűnös életmódot szeretik, azok keresik a sötétséget. Jézus maga mondja ezt Nikodémussal való beszélgetésében, elrejthessék azt, amit tesznek. De akinek nincsen rejtegetni valója, az szívesen megy a világosságra. Nincs mit elrejteni. És Jézus azt mondja, hogy aki velem jár, annak minden cselekedete le lesz leplezve. Isten leplezi le, természetesen nem mások előtt, hanem ő előtte személyesen. Isten a Szentlélek által leplezi le a szívünkben, szembesít azzal, amilyenek vagyunk. Tekintet nélkül arra, hogy mi egyébként sokszor nagyon jól érezzük magunkat a sötétség öltözetében, az előző életünk rossz szokásaiban. Sokszor úgy érezzük, hogy annyira személyre szabottak azok nekünk, hogy hát már nem is hagyom el ezeket a szokásokat, ez már az én életem részét képezi. De le kell vetnünk, több ok miatt is. Azért is le kell vetnünk, mert ezek ellentétesek azzal az élettel, amit Jézus szeretne kialakítani bennünk. Le kell vetnünk azért is, mert ezek a cselekedetek nagyon sokszor megaláznak bennünket, szégyenbe hoznak Isten és az ember előtt. És ha tovább is ragaszkodunk hozzájuk, akkor örökre elválasztanak bennünket Krisztustól és az üdvösségtől. Hogy mik lehetnek ezek a sötétség cselekedetei, Pál néhány példával próbálja szemléltetni. Én is szeretnék kitérni rá. Azt mondja Pál, ha valóban felébredtünk és változást szeretnénk az életünkben, akkor vetkőzzük le a dobzódást, részegséget. No, amikor úgy ez elhangzik, akkor gondolom, egy kicsit úgy megkönnyebbülünk, hát mi azért nem ilyen emberek vagyunk. Mert mi azért nem vagyunk részegek, nem vagyunk dobzódók. De mit is jelent Pál szóhasználatában ez a kifejezés? És egyáltalán a Biblia szóhasználatában? Korunk emberére jellemző az, hogy sajnos a telhetetlen étvágyát akarja kielégíteni, és tulajdonképpen ezzel kapcsolatos ez a kifejezés, hogy dobzódó. A részegség viszont már egyfajta kábulatot jelent, amikor az ember már elveszítette a józan ítélő képességét. Na most úgy gondolom, nem csak az alkoholtól lehet például részeggé válnia egy embernek, hanem vannak emberek, akiket a hatalom részegít meg. És ettől elveszítik a józan ítélő képességüket. Ha egy kis hatalomhoz jutnak mások fölött, akkor már teljesen kicserülődik a gondolkodásuk, a viselkedésük, az egész életük, és úgy gondolják, hogy ők élet-halál urai. Ez egy lelki részegség. Aztán részeggé válhat valaki a világ befolyásától. Amikor már nem ura a saját tetteinek, már teljesen a világ szokása és a mércéje határozza meg az életét. Már azon gondolkodik mindig, hogy mit szólnak hozzá mások. Nem az a fontos, hogy mit szól Isten hozzá, hanem mi a világ véleménye és mércéje. Ezért hangzik az igében az, hogy ne szeressétek a világot, és ne szabjátok magatokat a világhoz. Nekünk nem azzal kell törődni, hogy mit gondol a világ, és hogy él a világ, hanem hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Részeggé válhat valaki például az önfelmagasztalás büszkeségétől is, amikor túl sokat gondol maga felől, és elveszíti a józan önértékelésnek a képességét. És bizonyára, hogy ezt a sort még folytathatnánk, ha az időnk megengedné, hogy hányféle módon válhatunk dobzódókká, részegekké lelki értelemben. Pál apostol a következő példájában azt említi, bujálkodás, feslettség. Ha szó szerint vesszük ezeket a gondolatokat, akkor mondhatjuk azt, hogy napjaink érzékiség és a test fékevesztett vágyának a kielégítésében éli az életét. Az emberek életének a középpontjában a bujálkodás, a feslettség, az erkölcstelenség áll. Mindenhonnan ez sugárzik az emberek felé. Ez az ige viszont azoknak is szól, akik magukat talán erkölcsileg kifogástalannak tartják olyan vonatkozásban, ahogy a világ éli az életét. Én azonban szeretném közelebb hozni ezt a gondolatot, mert nagyon sokszor mi is elfogadjuk a világ kínálatát. Például erkölcstelen könyvek, folyóiratok, ilyen jellegű tévéműsorok, videók szemlélése. Vagy éppen, ha szívesen hallgatunk olyan embereket egy társaságban, amikor nem megyünk ki közülük, nem határoljuk el magunkat, hanem még mi magunk is egy jót mosolygunk rajta, akkor valahol a lelkünkben megrendült egy húr arra, ami ott történt. És az Isten azt mondja, ezt le kell vetkőzni. Nekünk a krisztusi jellemet kell felöltöznünk. Pál ilyet is említ, hogy versengés, irítség. No, ezeknek a jelenléte az életünkben minden esetben azt tanúsítja, hogy hiányzik az őszinte szeretet. Mert ahol keserű irítség van a szívekben, mondja az apostol, na ott minden háborúság és minden gonoszság is van még. Mert ez soha nem jár egyedül. Hozza magával a többit. És a Jóisten azt akarja, hogy ezeket mind vessük le. Vessétek le a sötétség cselekedeteit. Végezetül még azt mondja az apostol, az kevés, hogy valamit levetettünk. Valamit fel is kell öltözni. Öltözzétek fel a világosság fegyvereit, majd később kiegészíti az apostol, hogy öltözzétek fel Krisztust. És ezzel a két gondolatot már össze is kapcsolta az apostol, hogy a világosság fegyvereinek a felöltözése az valóságban Krisztusnak a felöltözését jelenti. Ezzel egyrészt azt szorgalmazza az apostol, hogy a külső megnyilatkozásainkban, tetteinkben Jézust lehessen felismerni. Az ő jellemét tudjuk bemutatni az embereknek. Pál apostol ezt máshol így fogalmazza meg, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Másrészt azt is kimondja Pál ezekkel a szavakkal, hogy Krisztus felöltözése az egyfajta fegyverzet felöltözését jelenti. Mert a Krisztus által felöltözhető lelki fegyverek birtokában mi egyfajta védettséget élvezhetünk azokkal a veszélyekkel szemben, amelyek a fizikai élet fegyverei nem tudnak hatni és érvényesülni, és nem tudnak védelmet biztosítani. Ott mi a Krisztusban megnyert fegyverekkel védelmet élvezhetünk. Pál apostol az efézusiakhoz írott levelében sorol fel néhányat ezekből a lelki fegyverekből. Az efézusiakhoz írott levél 6. fejezetében találjuk a 13. versben felsorolva Pálnak ezeket a gondolatait. Azt mondja, annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. És utána így folytatja, álljatok hát elő, körülövezvén derekaitokat igaz lelkűséggel, felöltözvén az igazság mellvasába, felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosz minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ha úgy egy kicsit megállunk egy pár pillanatra ezeknél a gondolatoknál, akkor én azt értem alatta, körülövezvén derekainkat igaz lelkűséggel. Ez egy derékkötő. Pál a mindennapi életből veszi a hasonlatait. Amikor gyermek voltam, olyan vidéken éltem, ahol az asszonyok a fejükön hordtak különböző nagy terheket. És később tudtam meg, hogy egy derékkötőt is felkötnek magukra. Ahhoz, hogy stabilan tudják azt a bizonyos terhet tartani és vinni. És valahogy Pálnak a hasonlatát ide kapcsolva én úgy értem, hogy ha az igaz lelkűséggel öltöztessük fel a derekunkat, akkor ez azt jelenti, hogy az igaz lelkű embereknek van egyfajta tartásuk, erkölcsi tartásuk. Az ilyen emberek nem hajladoznak ide-oda. Tudnak terhet vinni, és tudnak megállni különböző helyzetekben. A különböző irányból áradó befolyásokkal szemben stabilan tudnak állni. Erkölcsi tartásuk van ezeknek az embereknek. És ez Jézus Krisztussal biztosítható. Aztán azt is mondja az apostol, hogy felöltözvén az igazság mellvasába. Az igazsághoz ragaszkodó ember biztonságban érezheti magát, nem kell állandóan attól rettegni, hogy jaj, előbb-utóbb kiderül valami turpisság, valami titkolt és rejtegetett rossz az én életemből. Ha én az igazság mellvasába öltözök, akkor nem kell félnem. Akkor mindig tiszta a lelkiismeretem. Sőt, még tovább lehet vezetni ezt a gondolatot, mert a Krisztus igazságába öltözött ember még az Isten ítéletében is biztonságban van, hiszen már nem vádlottként áll az Isten előtt, hanem felszabadított emberként, a vádoló már el lett hallgattatva, mert ő Krisztus igazságába öltözött. Aztán azt mondja az apostol, hogy felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, úgy gondolom, hogy a békesség készségével járó embernek mindig lényegesen kevesebb a baja, kevesebb veszély fenyegeti, kevesebbnek van kitéve, mint azok, akik nem keresik a békességet. Ez egyfajta biztonságot jelent. Az Istennek ez a fegyvere azonban másokért is van, hiszen a békesség evangéliumának a hirdetésével tudunk kiragadni embereket Sátán rabságából. Tovább kell adnunk azt, ami nekünk szabadulást hozott. Pál azt is mondja, hogy felvévén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosz minden nyilát megoldhatjátok. A hit pajzsa a kétség és az elkeseredés idején ad védelmet, biztonságot, amikor a lelkünkbe a hitetlenség kételjeit akarja az ellenség támasztani, akkor mi hitáltal tudjunk belekapaszkodni és védelmet keresni az Istennél az ő ígéreteiben a megpróbáltatások idején. Az idvesség sisakja pedig a fejet védi, a gondolkodást védi, az akaratnak a központja ez, a gondolkodásunk is Jézus Krisztussal egybeforva védettséget tud. Ha Krisztussal egybe vagyunk kapcsolva, akkor nem tud a tanításnak akármilyen szele ides tova fújni, hanem akkor a gondolkodásunk, a tiszta értelmünk védett Jézusban. És végül azt mondja az apostol, felvegyétek a lélek kardját, amely az Istennek beszéde. No, erről a kardról azt mondja a Szentírás a zsidókhoz írott levélben, ez egy kétélű fegyver. Ennek az egyik éle felém áll, a másik pedig az ellenség felé. Egyrészt azt jelenti, hogy megítél engem is. Elhat a szívnek, a léleknek, a velőknek, az ízeknek megoszlásai. Megítéli a gondolatomat, a szívnek indulatait. De ugyanakkor egyfajta védelmet is biztosít a másokkal szemben. Megvéd a támadástól. És figyeljétek meg, Jézus is, amikor itt járt a földön közöttünk, mindig az igéhez menekült. Mint van megírva, mint olvasod. Egyfajta védelmet és biztonságot jelentett számára, még Sátánnal szemben is. Amikor Sátán próbálta őt megkörnyékezni, mindig az igéhez menekült Jézus. Mert ez védelmet ad. Így akar bennünket is Isten az ő igéjéhez vezetni. Felöltözzétek Krisztust. Krisztus által mindazt, amivel ő segíteni akar nékünk. Szeretném a gondolatokat visszavezetni ahhoz a alapigéhez, amit Pál mond, ezt pedig cselekedjétek. Vagyis mindaz a tanács, amit az Isten elmond nekünk, ez ne csupán egy szép, elhangzott üzenet legyen, hanem érintse a szívünket. Engedjük azt, hogy az Isten megmozdítson általa. Engedjük azt, hogy végre kimozdítson abból az állapotból, ahol vagyunk. Pál azt mondja, végre cselekedjétek ezt. Mindazt, amit az Isten mond. Hallgassatok az Isten szavára. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy már ideje az álomból felserkenni. Mert közelebb van hozzánk az üdvösség. Minden nappal közelebb van az üdvösség. És ha a Szentírás globálisan tanulmányozzuk, akkor pedig tudjuk azt, hogy nem csak a napokkal jön közelebb, hanem Jézus dicsőséges visszajövetelének Istennél egy meghatározott ideje van. És ő egyszer bezárja a kegyelem ajtaját, és mi nehogy kívül maradjunk. Az Isten segítsen, hogy a felszólító üzenete tudjon megmozdítani bennünket. Ma, ha az ő szavát halljuk, Ma, amikor halljuk az Isten üzenetét, akkor végre lelkünk mélyén határozzuk el magunkat. Igen, ott, ahol én vagyok, onnan ki akarok.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsőítsd.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

A Timóteushoz írott második levél, első fejezet, hetedik vers. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Egy új tanulmányban mexikói tudósok megpróbálták kideríteni, hogy milyen tényezők kapcsolódhatnak a populáció jóllétéhez. Különösen a házi macskák előfordulási gyakoriságát és az általuk az emberre terjeszthető parazitákat elemezték. Kedves hallgatóink, többet a tanulmány eredményeiről és egyéb érdekes hírről mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Juhász Zsolt életmód tanácsadó, a Mindennapi Kenyerünk és a Testmozgás című előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Afrikában végeztek egy ilyen felmérést, ott a természetes életkörülmények miatt nagyon magas mennyiségű a rostbevitel. Ugye majdnem minden nyersen estek, sok a gyümölcs, sok a nyers zöldség fogyasztás, a kenyeret sem olyan formában eszik, ahogy mi esszük, tehát viszonylag magas az élelmi rostbevitel, és ezért nagyon ritkán fordul elő vastagbél divertikulózis, ugye, ami annyit jelent, hogy a nyálkahártya kiöblösödés. Hogyha a bélszerkezetet megnézzük, mondjuk a végbelet, akkor van a nyálkahártya, és az, hogyha ha kiöblösödik, azt hívjuk így, mitől öblösödik viszont ki? Hogyha a székletnek az állagát vizsgáljuk, akkor minél lágyabb a széklet, annál könnyebben távozik a szervezetből. Minél keményebb a széklet, ugye annál nagyobb erőkifejtést kell, hogy az ember használjon, hogy tudjon normálisan távozni. De most, hogyha az embernek a széklete kemény, nem elég lágy, nehezen távozik, erőlködni kell, és ilyenkor a nyálkahártya nagy erőlködéstől az izom közé szépen kiöblösödik. És ez is nagyon-nagyon sok betegségnek a forrása. Azt mondják a felmérések, hogy általában az embereknek a 30-35%-ának van ez a betegsége. Úgyhogy nem is tud róla, és ez olyan fajta gólt a szervezetben, olyan fajta gyulladásokat okoz és gyulladásokat fellős, amit nem is tudnak, hogy ez ettől van. Továbbá, hogy ezeknél az embereknél, akik Afrikában ugye nagy mennyiségben fogyasztanak élelmi rostot, gyakorlatilag az aranyeres megbetegedés ismeretlen. Azon kívül a vastagbélrák szintén majdnem, hogy ismeretlen. És ezekről tudjuk, hogy minél civilizáltabb egy ország, annál jobban érintettek a lakói az ilyen jellegű megbetegedésekben, mint mondjuk a végbél rák. Az élelmi rostokról, egyébként ez érvényes majdnem mindegyik élelmi rostra, ugye a zöldségben, gyümölcsben és a különböző magokban lévő rostra is, elmondhatjuk, hogy nem emésztődnek meg, tehát nem szívódnak föl. Gyakorlatilag érintetlen formában jutnak le az alsó bélszakaszba. Egy részüket a vastagbélben található baktériumok enzimei kisebb, főként szerves savas molekulákra bontják. Ezáltal a széklet vegyhatása savas irányba tolódik el, elnyomva rothadó baktériumok szaporodását. Tehát mit mondhatunk el erről a mechanizmusról? A rostok, ugye mivel nem emésztődnek meg, ezek olyan anyagok, amiket megeszünk, elfogyasztunk, és nem szívódnak föl, hanem mint egy söprű úgy működnek. Magukba szívják a folyadékot, ugye az elején láthattuk azt, hogy milyen nagy mennyiségben, és gyakorlatilag felszívódás nélkül ürülnek ki a szervezetből. És ezáltal ugye a székletet is ugye lágyítják, mivel rengeteg vizet vesznek föl. A székletet továbbá hát térfogat növekedés segítenek a székletek kapcsolatban, és így az egész bélműködés gyakorlatilag teljesen megváltozik ahhoz képest, hogyha valaki rost szegény életmódot folytat. Van kétfajta rost, hogyha lehet így kategorizálni őket. Van a vízben oldhatatlan, és van a vízoldékony. A vízben oldhatatlan rostokat, ugye a cellulóz, hemicellulóz, lignin, ugye ezek a gabonafélékben vannak elsősorban, ugye ezt hívjuk korpának, a rizsben, kukoricában, eperben, stb. Tehát általában, hogyha vízben oldhatatlan rostról beszélünk, akkor általában a gabonák rostját értjük ez alatt. Vannak vízoldékony anyagok, ezek a pektinek, növényi gumik és gyanták, rostok. Ezek elsősorban a gyümölcsökben és a zöldségekben vannak benne. Tehát gyakorlatilag, hogyha lehet így kategorizálni, akkor kétfajta rost létezik. Az egyik az vízben oldható, a másik vízben oldhatatlan. A vízben oldható rost sem szívódik föl, hanem a vízzel keveredik, és ugye a vastagbélben a több funkciót lát el. Ugye a vízoldékony rostok vannak az almában, citrusfélékben, a legtöbb friss és aszalt gyümölcsben, a zöldségekben, hüvelyesekben és az aphelyben. A vízoldékony rostok élettani hatását, hogyha vizsgáljuk, akkor a következő eredményhez jutunk.
Ugye nagy folyadék megkötő képességgel rendelkeznek. Az elején volt arról szó, hogy a 100-200%-nyi esőnyi vizet is föl tudnak venni a saját térfogatukhoz képest. Ugye megkötik a cukrot. Azért fontos ez, mert hogyha a rost megköti a cukrot a szervezetben, ezáltal lassul a cukorfelszívódás, és csökken a szervezetnek az inzulin igénye. Hogyha valaki egészséges, akkor ezt nem nagyon érzi, de viszont egy cukorbeteg embernél ez abszolút kimutatható, hogy sokkal kevesebb inzulin bevitelre van szükség akkor, hogyha rostban gazdag diétát tart, mint akkor, hogyha nem figyel a rost bevitelre. Azon kívül megkötik az EP-vel ürített koleszterin egy részét, így az nem szívódik fel újra. Ugye csökken a vér koleszterin szintje. Tehát, hogyha itt tartunk, akkor láthatjuk azt, hogy a rost nem csak mint egy seprű működik az ember szervezetében, és így a úgymond tranzitidőt csökkenti. Tehát nem mindegy az, hogy mondjuk egy széklet az ember szervezetében mondjuk 12 órán keresztül van benne, vagy 6 órán keresztül. Ugye nem kell, hogy tudósok legyünk ahhoz, hogy ezt belássuk, mert hogyha mondjuk 6 órán vagy 4 órát kiürül a széklet a szervezetből, ezáltal sokkal kevesebb méreganyag tud felszívódni. Hogyha nem eszünk elég rostot, akkor a széklet bent van 10-15-20 órán keresztül a szervezetben, nem tud ürülni, ugye, mert nem elég a víztartalma, kevés a rost, ugye, ami a vizet felveszi, és ezáltal a szervezetben bekerülő méreganyag, illetve a szervezet által termelt méreganyag sokkal lassabban ürül a szervezetből, fel tud szívódni, és nagyon sok esetben a rák kialakulásának a közvetlen oka ez. Aztán vízoldékon rostokhoz, hogyha visszatérünk, ugye érelmeszesedésnél és a szív érrendszeri megbetegedéseknél is megfigyelték azt, hogy sokkal kevesebb az érelmeszesedés azokban az országokban, ahol több rostot visznek be. Kedvezően befolyásolják a bélforrát, megnövelik a béltartalom folyadék mennyiségét, ugye erről már az előbb volt szó, ami lágy, könnyű székletürítést eredményez. Hogyha a rostbevitelre elkezdünk figyelni, és mondjuk a gabona ételeinkben teljes ölésű gabonából készült pékáját fogunk fogyasztani, akkor a székletnél lehet ugyanezt megfigyelni, hogy néhány alkalom után teljesen át fog alakulni a bélműködésünk. Gyakorlatilag be fog állni, hogy mondják ezt, tehát periódikus lesz a székletürítésünk, nem alkalomszerű. Tehát bizonyos időpontban minden nap akkor fog ürülni. Azon kívül meg fogjuk majd figyelni azt, hogy nem mindegy, hogy a székletnek az állaga milyen. Most itt beszélünk erről, ugye, és mondunk különböző érveket, hogy ez miért jó, miért nem jó. Viszont érezni fogjuk azt, hogy nem kell erőlködni, és gyakorlatilag az egész, elnézést kérek, nem lehet ezt többen megfogalmazni, illetve nagyon-nagyon fontos ez, hogy erről nem lehet virágnyelven beszélni, nem lehet körbeírni, meg körülírni. Ez a lényeg, nem jó hangzik, viszont életleni szempontból nem mindegy. Tehát meg fogjuk figyelni azt, hogy az egész bélműködésben gyakorlatilag majdnem most semmi nem marad bent. És azért érdekes ez, mert hogyha bennmarad a székletnek egy bizonyos része, akkor ott valamit elkezd ugye csinálni, elkezd szépen felszívódni, ahogy bír, ahova bír. És innentől kezdve megint a körforgásba kerül az a méreganyag, aminek már rég ki kellett volna jönni, de mivel nem tud, mert a székletünk nem megfelelő minőségű, ezért bennmarad, és ott újra elkezd valami történni vele.

0: Egy új tanulmányban mexikói tudósok megpróbálták kideríteni, hogy milyen tényezők kapcsolódhatnak a populáció jólétéhez. Különösen a házi macskák előfordulási gyakoriságát és az általuk az emberre terjeszthető parazitákat elemezték. Kedves hallgatóink, Nagy Beatrix vagyok, s a következő percekben munkatársam Takács Emil közreműködésével e tanulmányról és egyéb érdekes hírről, hasznos tudnivalóról szeretnénk többet megosztani önökkel is.
1: A kutatók több mint 833.050 év feletti ember adatait vizsgálták. Arra keresték a választ, hogy a hangképzési zavar, a halláskárosodás vagy a kettő együttes jelenléte összefügg-e a később diagnosztizált kognitív károsodással vagy demenciával. A későbbi diagnózisokat legalább egy évvel a kezdeti vizsgálat után nézték. Így kisebb az esélye annak, hogy már felismert kognitív problémával együtt járó hangváltozást mértek. A legerősebb kapcsolat azoknál jelent meg, akiknél egyszerre volt jelen hangképzési zavar és halláskárosodás. A hangzavarral, de halláskárosodás nélkül élőknél 58%-kal nagyobb eséllyel jelentkezett később kognitív károsodás vagy demencia, míg a két probléma együttes fennállásakor ez a különbség 104% volt. A teljes hangzavarral élő csoportban, függetlenül attól, hogy volt-e halláskárosodás, 29%-os emelkedést találtak, míg az önmagában fennálló halláskárosodás 27%-os növekedéssel járt együtt. Ezeket az adatokat azonban nem szabad úgy értelmezni, mintha a kutatók egy konkrét demencia kockázatot állapítottak volna meg minden egyes ember számára. A vizsgálat statisztikai összefüggést mutatott ki, nem pedig ok-okozati kapcsolatot. Vagyis nem bizonyítja, hogy a hangzavar demenciát okoz. És azt sem, hogy egy megváltozott hangból meg lehetne jósolni, kinél alakul ki később a betegség. Mi köze lehet a hangnak az agy működéséhez? A kutatók szerint több lehetséges magyarázat is szóba jöhet. Ha valakinek nehezére esik a beszéd, esetleg fájdalmas vagy megerőltető számára a kommunikáció, könnyen előfordulhat, hogy kevesebbet beszél, és ritkábban vesz részt társas helyzetekben.
0: Hasonló folyamat játszódhat le hallásromlás esetén is. Ha valaki nehezebben követi a beszélgetéseket, egy idő után fárasztóbbnak érezheti a társas kapcsolatokat, és visszahúzódhat. A kutatók szerint a hang és hallás problémák így nem feltétlenül közvetlenül befolyásolják az agy állapotát, hanem a kommunikáció és a társas aktivitás megváltozásán keresztül is összefügghetnek a kognitív egészséggel. A kutatásban ráadásul nem egyetlen konkrét hangváltozást kerestek. A hangképzési zavarok között szerepelhet a hangmagasság, a hangerő vagy a hang tisztaságának megváltozása is. Ezért nem lehet azt mondani, hogy egy mélyebb, halkabb vagy rekedtebb hang önmagában demenciára utalna. Az életkor előre haladtával egyébként természetes módon is változhat a hang. A mostani eredmények ezért semmiképpen nem jelentik azt, hogy egy idősebb embernél minden új rekedtség vagy hangmagasságváltozás kognitív hanyatlást jelez. A kutatás inkább egy olyan lehetséges összefüggésre világít rá, amelyet további vizsgálatoknak kell pontosítaniuk. A hang vizsgálata ugyanakkor a jövőben érdekes eszköz lehet a korai felismerésben. A beszéd rendkívül összetett folyamat, amelyhez a hangszalagok működése mellett megfelelő légzésre és számos idegrendszeri folyamat összehangolására is szükség van. A mostani kutatás még nem tisztázta pontosan, milyen biológiai vagy viselkedési mechanizmus áll a megfigyelt kapcsolat mögött. A szakemberek szerint a tartós hangproblémákat ezért érdemes kivizsgáltatni, különösen akkor, ha azok a mindennapi kommunikációt is megnehezítik. A kutatás azonban jelenleg még nem teszi a hangvizsgálatot demencia szűrő módszerré. A legfontosabb tanulság inkább az, hogy egy látszólag egyszerű hangprobléma mögött is lehetnek olyan összefüggések, amelyeket az agy egészségének kutatásában érdemes tovább vizsgálni.
1: Egy új tanulmányban mexikói tudósok megpróbálták kideríteni, hogy milyen tényezők kapcsolódhatnak a populáció jólétéhez. Különösen a házi macskák előfordulási gyakoriságát és az általuk az emberre terjeszthető parazitákat elemezték. A kutatók 93 országban gyűjtöttek adatokat a jövedelemről, a GDP-ről, az egészségügyi kiadásokról, a házi macskák számáról és a toxoplazma, egy macskáról emberre terjedő parazita, előfordulásáról. Minél több macska volt egy országban, annál magasabb volt az átlagos nemzeti jóléti indexe, ami összhangban van a házi állattartás emberekre gyakorolt pozitív hatásait vizsgáló korábbi kutatásokkal. Finnországban, Dániában és Svédországban, amelyek a lista élén álltak, volt a legtöbb macska is, körülbelül 1700-2000 állat 10 000 lakosra vetítve. Ez az összefüggés azonban nagyrészt megszűnt, ha a macskák toxoplazma hordozók voltak. A kutatók azt találták, hogy minél magasabb a toxoplazma előfordulása, annál rosszabb a lakosság jóléte. Ez különösen Libanonban, Jemenben, Gabonban és Etiópiában volt így, ahol a toxoplazma előfordulási aránya a legmagasabb volt, de a rangsor alján is szerepeltek. Ugyanakkor Szaúd-Arábia és Brazília figyelemre méltó kivétellé vált. Magas volt a toxoplazma prevalenciája, ugyanakkor az országok viszonylag előkelő helyen álltak a jólét tekintetében. Azt tapasztaltuk, hogy azok az országok, ahol több macska élt, általában magasabb boldogságszintről számoltak be, míg azok, ahol magasabb volt a toxoplazma gondi előfordulása, általában alacsonyabb boldogságszintet mutattak, írták a kutatók a PLOS ONE folyóiratban megjelent tanulmányukban.
0: A kutatók hangsúlyozták, hogy ezek csupán országos szintű statisztikai összefüggések. Ezért ezekből az adatokból nem lehet arra következtetni, hogy a több macska közvetlenül boldogabbá teszi az embereket, vagy hogy a toxoplazma éppen ellenkezőleg csökkenti a jólétüket. A tudósok szerint azonban az azonosított mintázatok elég érdekesek ahhoz, hogy tovább vizsgálják őket. A váratlan eredmények arra utalhatnak, hogy számos tényező befolyásolja a macskák és a jólét közötti kapcsolatot. A tudósok szerint a macskatartás és a jólét közötti pozitív összefüggés elsősorban a gazdasági körülményekkel magyarázható. A házi állattartás általában gyakoribban magasabb jövedelmű és az egészségügyi ellátáshoz jobban hozzáférő emberek körében. Ugyanezek a tényezők hozzájárulhatnak az alacsonyabb fertőzési arányhoz. Számunkra az a legérdekesebb, hogy ezek az eredmények olyan tényezőket kombinálnak, amelyeket általában külön vizsgálnak, a jólétet, az egészséget, az ember-állat kapcsolatokat és a fertőző betegségeket. Jegyezték meg a kutatók. Szerintük az új tanulmány eredményei azt mutatják, hogy ahhoz, hogy megértsük, miért számolnak be egyes populációk magasabb jólétről, nem csak a hagyományosan a legtöbb figyelmet kapó társadalmi, gazdasági körülményeket kell figyelembe venni, hanem a biológiai és környezeti tényezőket is. A tudósok további kutatásokat sürgetnek az azonosított mintázatok mögött meghúzódó mechanizmusok megállapítására. Az egyik legváratlanabb eredmény az volt, hogy azokban az országokban, ahol több macska élt, nem volt magasabb a toxoplazma gondii előfordulási aránya. Épp ellenkezőleg a kapcsolat fordított volt. Jegyezték meg a szerzők. Véleményük szerint ez egy fontos pontra világít rá. Az emberek, állatok és a fertőző betegségek közötti kapcsolat nem csak az állatok jelenlététől függ, hanem azoktól a társadalmi, gazdasági és ökológiai körülményektől is, amelyek között ez a kölcsönhatás létrejön.
1: Az Oxfordi Egyetem kutatói riasztó eredményekre jutottak, amikor az Egyesült Királyság legnagyobb egészségügyi kutatási programjának adatait elemezték. A vizsgálat kimutatta, hogy a magas vérnyomásban szenvedő felnőttek jelentős része egyáltalán nem kap időben diagnózist, de a kezelt betegek körében is súlyos hiányosságok tapasztalhatók. A hipertenzió továbbra is az agyvérzés, a szívroham és az idő előtti elhalálozás egyik legfőbb kiváltó oka. A szakemberek az egészségügyi világszervezet szempontjai alapján határozták meg a magas vérnyomást. Az 1,4 millió angliai résztvevő vizsgálata alapján a felnőttek több mint egyharmada, pontosan 37%-a felelt meg a hipertenzió kritériumainak. Az életkor előre haladtával az arány drasztikusan emelkedett. A fiatal felnőttek körében minden hatodik ember volt érintett, míg a 80 év felettieknél ez az arány már elérte a 71%-ot, a férfiaknál pedig csak nem másfélszer gyakrabban jelentkezett a probléma, mint a nőknél. A leginkább aggasztó megállapítás mégis az, hogy a magas vérnyomással élő résztvevők csaknem 60%-a nem is tudott az állapotáról. Ők korábban soha nem kaptak orvosi diagnózist, és semmilyen vérnyomás csökkentő készítményt nem szedtek.
0: Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm kedves hallgatóinkat a Lelki Pihenő című adásban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Meghívom Önöket, hogy a következő percekben tanulmányozzunk közösen Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvéből. A pápaság célkitűzései volt a tanulmányunk középpontjában legutóbb, ma folytatjuk ennek a fejezetnek a tartalmát, a 35. fejezetnek a tartalmának a tanulmányozásával.

Mivel a zsinati rendeletek elégtelennek bizonyultak, az egyház felkérte a világi hatóságokat egy olyan rendelet kiadására, amely az embereket megfélemlíti, és a vasárnapi munkától eltiltja. Egy zsinat, amelyet Rómában tartottak, minden korábbi döntésnek még nagyobb súlyt és fontosságot adott. E döntések az egyházi törvényekben is helyet kaptak, a polgári hatóságok pedig csaknem az egész keresztény világban kötelezővé tették őket. Még mindig nagy gondot jelentett az, hogy a vasárnap megtartását nem lehetett a szentírással szentesíteni. A nép kételkedett abban, hogy tanítóinak joga volna Jahvénak, a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Határozott kinyilatkoztatását a nap napjának dicsőítéséért elvetni. A bibliai bizonyságtétel hiányának pótlására egyéb eszközökre volt szükség. A vasárnap egyik fanatikus védelmezőjének, aki a 12. század vége táján sorra látogatta az angliai gyülekezeteket, az igazság hűséges tanúi ellenszegültek. E tanító erőfeszítései olyan eredménytelen voltak, hogy egy időre eltávozott az országból, és valami olyasmi után kutatott, amivel érvényre juttathatja tanításait. Amikor visszatért, a hiányt pótolta, és későbbi munkája eredményesebb lett. Hozott magával egy állítólag Istentől származó tekercset, amely a vasárnap megtartásának hiányzó parancsát tartalmazta, és félelmes fenyegetéseket az engedetlenek megfélemlítésére. Ezt a nagyra becsült iratot, amely épp oly hamisítvány volt, mint az általa igazolt intézmény, és amely állítása szerint a mennyből hult alá, Jeruzsálemben a Golgotán levő Szent Simeon nevű oltáron találták meg. Az igazság azonban az, hogy a római pápa palotája volt a születési helye, és onnan került ki. Az egyház hatalmát és virágzását elősegítő csalásokat és hamisítványokat a pápai hierarchia minden korban törvényesnek tartotta. A teker szerint tilos dolgozni a szombat 9. órájától, azaz délután 3 órától, hétfő napfelkeltéig. A tekercs megbízhatóságát állítólag sok csoda támasztotta alá. Például a megadott idő után dolgozó emberek megbénultak. Egy molnár, aki megkísérelte gabonáját megőrölni, liszt helyett vérzuhatagot látott kiömölni, és a malomkerék a nagy erővel rázuhanó víz ellenére is mozdulatlan maradt. Egy asszony, aki tésztát tett a sütőbe, nyersen vette ki, pedig a sütő forró volt. Egy másik, aki a 9. órára megdagasztotta a kenyerét, de úgy döntött, hogy hétfőig félreteszi, másnapra, mennyei csoda folytán, megsült cipók formájában talált rá. Egy ember szombaton a 9. óra után sütött kenyeret, másnap reggel pedig, amikor megtörte, vér folyt belőle. Ilyen képtelen és babonás koholmányokkal próbálták a vasárnap hívei megalapozni a nap szentségét. Skóciában, akár csak Angliában nagyobb becslete volt a vasárnapnak, amikor az ősi szombat egy részével együtt ünnepelték. De hogy mennyi időt kellett szentnek tartani, az változó volt. A skót király rendelkezése szerint a szombatot déli 12 órától kell szentnek tartani, és hétfő reggelig senki sem foglalkozhat világi dolgokkal. Bár a pápisták mindent megtettek a vasárnap szentségének megalapozásáért, ők maguk nyilvánosan megvallották a szombat mennyei tekintélyét, és azt is, hogy az az intézmény, amely a szombat helyére került, emberi eredetű. Egy 16. századi pápai zsinat világosan kimondta:
Egyetlen keresztény se felejtse el, hogy a hetedik napot Isten megszentelte. És nem csak a zsidók kapták és ünnepelték, hanem azok is, akik úgy tettek, mintha Istent imádnák. Habár mi keresztények az ő szombatjukat az Úr napjára tettük át. Isten törvényének meghamisítói tudták, mit csinálnak. Szánt szándékkal helyezték magukat Isten fölé. A valdensek közül némelyek szombatot ünnepeltek. Sokáig tartó, véres üldözésük beszédesen szemlélteti, milyen politikát folytatott Róma a vele ellenszegülőkkel. Mások is hasonlóképpen szenvedtek a negyedik parancsolat iránti hűségükért. Az etióp és abesszin egyház történelme különösképpen sokat mondó. A középkor sötétjében Közép-Afrika keresztényeit szem elől veszítette a világ, és ők hosszú századokon át szabadon gyakorolhatták hitüket. De Róma végül tudomást szerzett létezésükről, és az abesszin császárt csak hamar rávette, hogy ismerje el a pápát Krisztus helytartójának. Ezt további egyezkedések követték, majd egy rendelet született, amely a legszigorúbb büntetés terhe mellett megtiltotta a szombat ünneplését. A pápai zsarnokság azonban nem sokára olyan kellemetlen iga lett, hogy az abesszinok elhatározták, letörik a nyakukról. Iszonyú harc árán kiűzték birodalmukból a római katolikusokat, és helyreállították az ősi hitet. A gyülekezetek boldogan köszöntötték a szabadságot, és soha nem felejtették el azt a leckét, amelyet Róma megtévesztéseiről, fanatizmusáról és önkény uralmáról tanultak. E félreeső ország népe örült, ha a keresztény világ többi része nem vett róla tudomást. Az afrikai gyülekezetek úgy tartották a szombatot, mint a pápai egyház, mielőtt teljesen hitehagyóvá lett. Míg Isten parancsának engedelmeskedve megtartották a hetedik napot, az egyház szokásaihoz alkalmazkodva vasárnap sem dolgoztak. Róma, miután ővé lett a legfőbb hatalom, sárba taposta Isten nyugalomnapját, hogy felmagasztalja a sajátját. De a majdnem ezer évig rejtőzködő afrikai gyülekezet nem osztoztak hitehagyásában. Amikor Róma uralma alá kerültek, kénytelenek voltak az igazi szombat ünneplésével felhagyni és tiszteletben tartani a hamisítványt. De mihelyt visszanyerték függetlenségüket, újra engedelmeskedtek a negyedik parancsolatnak. Ezek a feljegyzések, amelyek megörökítik a múltat, világosan tanúsítják, hogy Róma gyűlöli az igazi szombatot és a szombat híveit. Kiderül belőlük, hogy milyen eszközöket használ a maga alkotta intézmény megünnepeltetésére. Isten igéje azt tanítja, hogy ezek az események meg fognak ismétlődni, amikor Róma hívei és a protestánsok összefognak, hogy felmagasztalják a vasárnapot. A Jelenések könyve 13. fejezetének proféciája kinyilatkoztatja, hogy a bárányszarvú fenevad által jelképezett hatalom azt cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják a pápaságot, amelyet itt a párduchoz hasonló fenevad szimbolizál. A kétszarvú fenevad azt is mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, és ez a hatalom mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal elfogadtatja a fenevad bélyegét. Bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok az a hatalom, amelyet a bárányszarvú fenevad jelképez, és hogy ez a profécia akkor fog teljesedni, amikor az Egyesült Államok kikényszeríti a vasárnap megtartását. E nap megünneplésére Róma a maga felsőbségének elismeréseként tart igényt. De nem csak az Egyesült Államok fog meghódolni a pápaság előtt.
Róma befolyása azokban az országokban, amelyek egykor elismerték főhatalmát, korántsem szűnt meg, a profécia pedig megjövendőli hatalmának visszaállítását. Látám, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett. De az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. A halálos seb azt a kudarcot jelzi, amely a pápaságot 1798-ban érte. Ezután, ahogy a proféta mondja, az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Pál világosan kijelenti, hogy a bűn embere a második adventig megmarad. Egészen az idők végéig fogja folytatni csalom munkáját. A Jelenések könyvének írója ugyancsak a pápaságra utal, amikor azt mondja, hogy imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe. Mind az óvilág, mind az új,

büntető ítéletei az emberiséget. Rohamosan tért hódít az a mozgalom, amely az embereket a vasárnap megtartására kényszeríti. Bámulatos, hogy a római egyház milyen fondorlatos. Fel tudja mérni, mi fog történni. Csak az alkalomra vár. Látja, hogy a protestáns egyházak a hamis szombat elfogadásával előtte hódolnak, és hogy a protestánsok is azokkal az eszközökkel fogják a vasárnap megtartását kikényszeríteni, amelyeket ő is alkalmazott a múltban. Akik elvetik az igazság világosságát, azok igényelni fogják a magát csalhatatlannak nevező hatalom segítségét annak az intézménynek a felmagasztalásához, amely tőle származik. Hogy Róma milyen szívesen siet ebben a munkában a protestánsok segítségére, azt nem nehéz kitalálni. Ki tudná a pápai vezetőknél jobban, miként kell bánni azokkal, akik nem engedelmeskednek az egyháznak. A római egyház az egész világot behálózó ágazataival egyetlen hatalmas szervezetet képez a Szentszék irányítása mellett, amelynek érdekeit kell szolgálnia. Híveinek millióit a föld összes országában arra kötelezi, hogy engedelmeskedjenek a pápának. Bármilyen nemzetiségűek és bármely ország polgárai, az egyház tekintélyét kell első helyre tenniük. Az államnak tett esetleges hűség esküjük mögött ott van a romának tett engedelmességi fogadalmuk. Ez a fogadalom feloldoz minden olyan eskü alól, amely sérti Róma érdekeit. A történelem tanúsítja, hogy Róma milyen ravaszul és szívósan igyekszik beavatkozni a nemzetek ügyeibe. És ha egyszer megvetette valahol a lábát, még a fejedelmek és a nép romlásba döntése árán is, előtérbe helyezi saját céljait. 1204-ben harmadik Ince pápa a következő szokatlan esküt csikarta ki, második Péter Aragon királytól. Én, az Aragonok királya, vallom és ígérem, hogy mindig hű és engedelmes leszek uramhoz, Ince pápához, valamint katolikus utódaihoz és a római egyházhoz. Nagy gondom lesz arra, hogy birodalmam is engedelmeskedjék neki. Védelmezem a katolikus vallást, és üldözöm az eretnek romlottságot. Ez összhangban van a római főpap hatalmi igényével, amely szerint a pápának joga van császárukat trónjuktól megfosztani, és felmenthet alattvalókat becstelen uralkodók iránti engedelmességük alól. Ne felejtsük el, hogy Róma mivel dicsekszik. Azzal, hogy soha nem változik. A római egyház ma is vallja hetedik Gergely és harmadik Ince elveit. Ha hatalmában állna, most is épp oly erőszakosan megvalósítaná ezeket az elveket, mint a letűnt századokban. A protestánsok alig ha tudják, mit csinálnak akkor, amikor Róma segítségével akarják felmagasztalni a vasárnapot. Miközben saját céljuk megvalósítására törekszenek, Róma előtt a maga hatalmának helyreállítása, elvesztett felsőbbségének visszaszerzése lebeg. Jusson csak érvényre az Egyesült Államokban az az elv, hogy az egyház igénybe veheti, illetve irányíthatja az államhatalmat, azaz a vallásos szertartások világi törvényekkel kikényszeríthetők. Dióhéjban, ha az egyház és az állam uralkodik a lelkiismereten, akkor Róma diadala ebben az országban biztosítva van. Isten igéje figyelmeztet a közelgő veszélyre. Ha a protestáns világ nem figyel erre, akkor fogja megtudni, mi Róma valódi célja, amikor már túl késő kimenekülni a hálójából.
Róma csendben nő hatalom.

Tanításai éreztetik befolyásukat a törvényhozó termekben, az egyházokban és az emberi szívekben. Titokban már építi büszke és masszív tornyait, amelyekben korábbi üldözéseit megismétli. Lopva és alig észrevehetően növeli erejét, hogy készenlétben legyen, amikor ütésre emelheti kezét. Előnyhöz akar jutni, és ez már sikerült is neki. Nem sokára látni és érezni fogjuk, mi Róma igazi szándéka. Megvetésnek és üldözésnek teszi ki magát az, aki hisz és engedelmeskedik Isten igéjének. Kedves hallgatók, eddig tart a 35. fejezet, amely a pápaság célkitűzéseiről ír nekünk. A legközelebbi adásban a 36. fejezetet tanulmányozzuk, amelyben a közelgő küzdelemről ír Ellen G. White írónő. Tartsanak velünk! Addig is egy kellemes és pihentető éjszakát kívánok. A viszonthallásra!

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó, Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszönti Önöket Amota Lóránt a Speranza Reménység televízió keresztutadásában. A Biblia Istentan sorozat 6. és egyben utolsó alkalmához érkeztünk. A mai alkalommal a Szentírás alapján dr. Szalós Farkas Zoltán lelkipásztor arról szól igét, hogy meg lehet-e győzni valakit a Szentlélek Isten személye minőségéről. Kérem, fogadják sok szeretettel az előkészített programot és a választ erre az igen fontos kérdésre. Tartalmas alkalmat kívánok!

Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Íme egy újabb alkalom Isten kegyelméből, amikor a következő főcím alatt elmélkedünk, és pedig bibliai istentan. Mit mond a Szentírásban Isten önmagáról? Ez a nagy kérdés. Ez a 6. előadás, egyben az utolsó is, és remélem, meg vagyok győződve, hogy a kedves nézők, hallgatók, a Szentígé alapján meggyőződtek arról, hogy a Szentírásban Isten úgy mutatja be magát, mint aki egy egység, de külön három személyből álló egység, egy Isten. A múlt alkalommal a Szentlélekről beszéltem, és pedig arról, hogy a Szentlélek milyen módon mutatja be önmagát a Szentírásban. Az alcíme annak az előadásnak az volt, hogy a Szentlélek jelképe vagy isteni személy. Két dologról beszéltem, összefoglalom nagyon-nagyon röviden. És pedig arról, hogy első részében előadásomnak meghatároztuk, hogy mi a személy, mit értünk a személy szó alatt. Majd azzal folytattam, hogy a bibliai meghatározás lehet-e a Szentlélekre alkalmazni, és pedig a személy szónak a bibliai meghatározását? És a következtetésünk az volt, hogy igen, lehet. A Szentírásban Isten úgy beszél, mármint a Szentlélek Isten, hiszen ő teljes Isten, önmagáról, hogy ő személy és isteni személy. Ez volt tehát nagyon-nagyon röviden a korábbi előadásomnak a két része. Folytatom, és egyben ezzel be is fejezem, a Szentlélekről beszélek. És pedig az lesz a nagy kérdésünk, egy kérdés formájában fogok beszélni a válaszról, a Szentírás alapján. A kérdés a következő. Meg lehet-e győzni bárkit, egy adventistát például, aki tagadja a Szentlélek személy voltát? Ez egy bibliai igazság, ugye? Meg lehet-e győzni arról, hogy téved? Nagy kérdés, komoly kérdés. Hadd lássuk, hogy a Szentírás mit mond, milyen módon figyelmeztet bárki olyant, legyen az illető adventista vagy bármilyen más felekezethez tartozó, vajon meg lehet-e győzni valakit, aki tagadja Isten szent lelkének a személy voltát, és azt állítja, hogy Isten szent lelke csak egy amolyan jelkép, az Atya Isten hatalmának, erejének a jelképe, vagy az Úr Jézus Krisztus hatalmának, vagy jelenlétének a jelképe. Nem, Isten szent lelke nem jelkép. Vannak jelképek őróla, de a jelképek azok csak jelek, jelképek valakire utalnak, és az a valaki a Szentlélek Isten. Hadd lássuk, mit mond a Szentírás arról, hogy milyen esélye van valakinek meggyőzni egy másik szemét arról, hogy Isten szent lelke teljes személy, nem személytelen befolyás, és hogy teljes Isten. A megváltási tervben a Szentlélek a következő két nagy tisztséget, funkciót vállalt föl, mint személyes felelőssége. És pedig mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Melyek azok? A Szentírás szerint Isten szent lelke fölvállalta azt, az Atya Isten és a Fiú Isten részéről, hogy magyarázza a Szentírást, hogy megmagyarázza a kutatónak a Szentírás igazságait. Tehát ő a Biblia magyarázó, és egyben a Biblia értelmezője. Állítja ezt a Szentlélek önmagáról a Szentírásban? Természetesen. Keressétek meg velem együtt a János evangéliumot 14. fejezetét, felolvasom a 26. verset, majd ezt a Biblia szöveget összehasonlítom a János evangélium a 16. fejezetének a 13. versével. Olvasom tehát a János evangélium a 14. fejezetének a 26. versét. Így fogalmaz Isten. A ma vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Tehát ez az egyik nagy-nagy felelőssége, amit magára vállalt a Szentlélek, hogy megmagyarázza számunkra mindazt, amire a Biblia tanít, amire Isten, az Atya és a Fiú tanít a Szentírásban. Megmagyarázza és eszünkbe juttatja
a helyes magyarázatot. A 16. fejezetben, a 13. vers folytatja ezt a gondolatot, hallgassátok meg, miként beszél Isten szent lelke önmagáról. De mikor eljön amaz az igazságnak lelke, természetesen, hogy itt Jézus beszél a Szentlélekről, de a Szentlélek illeti Jánost lejegyezni ezt a szöveget. Tehát ilyen értelemben a Szentlélek önmagáról beszél. Ismétlem, 13. vers. De mikor eljön amaz az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, a Szentlélek képes hallani, és a bekövetkezőket megjelenti néktek. Hát ez a két tisztség közül az első nagyon fontos. A Szentlélek Isten magyarázza számunkra, a kutató számára, az őszinte kutató számára a Biblia igazságait. Ő a Biblia értelmező, és Biblia magyarázó. Melyik az a második nagy tisztség, amelyet Isten szent lelke fölvállalt örömmel a megváltási tervben? Tudjátok? Itt arról van szó, hogy ő az, aki meggyőz a bűneink felől. Ő az, aki bűn bánatot ad, aki a bűn bevallására vezeti az egyént. Tényleg? Ez a második nagy tisztsége? Sok felelősséget vállalt magára a Szentlélek Isten. A korábbi előadásomban erről, ezekről beszéltem. Most ezt hangsúlyozom ki, hogy meggyőz a bűneinkről, a bűn felől. Hol írja a Szentírás ezt? A János evangélium a 16. fejezetében, itt maradtam a 16. fejezetben, olvasom a 7. illetve 8. verseket. Hallgassátok meg Isten szent ígéjét. Tehát a 7. és a 8. versek. De én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, ezt az Úr Jézus Krisztus mondja. Mert ha el nem megyek, nem jö el hozzátok a vígasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Ki ez a vígasztaló? 8. vers. És az, mármint a vígasztaló, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Megfeddi a világot. Ki a vígasztaló? Hát korábban a fejezetben, és a 14. fejezetben a vígasztaló nem más, mint a Szentlélek Isten. Tehát amikor a Szentlélek Isten eljön, és amikor sikere van nálad, ezt jól jegyezd meg, kedves néző, kedves hallgató. Ha a Szentléleknek sikere van a te életedben, akkor téged meggyőz a bűneid felől. Mert ez a második nagy felelőssége, amit magára vállalt a Szentlélek Isten a megváltási terv megvalósításában. Figyeljük csak! Amit helytelenül értünk a Szentírásból, azt hibásan magyarázzuk. És amit hibásan magyarázunk, azt hibásan éljük. Ha pedig hibásan éljük a hibás értelmezését a Szentírásnak, akkor a viselkedésünk helytelen. Ha helytelenül viselkedünk, valakinek meg kell győznie minket hibánk felől, bűneink felől, és ezt a szerepet a Szentlélek Isten vállalta magára. Jegyezd meg, kedves lélek! Esélyed a bűnedet belátni és bevallani, felismerni csak akkor van, ha Isten szent lelkié, ővele kapcsolatosan azt vallod, hogy igenis a Szentlélek képes szólni hozzád, mert ő egy személy, és téged képes meggyőzni, ha engeded, hogy ő, a Szentlélek Isten, téged meggyőzzön a Biblia alapján, hiszen ő magyarázza a Szentírást, és ő magyarázza önmagáról a bibliai igazságokat. Azt, hogy ő igazi személy, hogy ő isteni személy, ha pedig te ezt tagadod, és azt mondod, nem, nem, Isten szent lelke egy olyan személytelen befolyás, csak az Atyaisten ereje, de nem egy személy, hát akkor, ha ő nem személy, akkor téged nem tud meggyőzni, mert nem engeded, hogy meggyőzzön. Hát mi történik akkor, ha valaki makacsul kitart a Szentírás hibás értelmezése mellett, és helytelenül magyarázza a Szentlélekről szóló bibliai tanításokat?
aki azt állítja a Szentlélekről, hogy hát ő nem személy, csak egy személytelen erő. Mi történik, kedves lélek, egy olyan emberrel, aki így makacskodik és félremagyarázza a Szentírást, azt, amit is a Szentlélek ihletett, és mond a megváltási tervről, az Atya Istenről, az ő szeretetéről, a Fiú Istenről, akiről azt mondja, hogy ő teljes Isten. A Fiú Isten nem egy teremtmény, erről egy egész előadást tartottam, ha visszaemlékeztek. Mi történik az illetővel, aki makacsul kitart amellett, hogy a Szentlélek nem személy, nem isteni személy, hanem személytelen befolyás, csak egy jelkép. Hát a következő történik. Maga a Szentírás kijelenti ezt. A Máté evangélium a 12. fejezetében a következőket fogom felolvasni a 32. vers alapján. Figyeljétek meg, Máté 12. fejezete, 32. verse. Hát ez történik az illetővel, vagy ez történhet. Nem törvényszerű, hogy ez kell, hogy történjen, de ez történhet. Olvassam Isten igéjét, figyeljétek szent odaadással. Még aki az ember fia ellen szól, az ember fia az Úr Jézus Krisztus. Tehát, még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik. De aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Ez nagyon komoly figyelmeztetés. Tényleg nagyon komoly figyelmeztetés. Az ember fia ebben a 32. versben az Úr Jézus Krisztus. Mindenki elismeri, még akik tagadják Jézus Krisztus teljes istenségét, ők is elismerik, hogy ebben a szövegben az emberfia, az Úr Jézus Krisztus egy személy. Csak hogy nem isteni szerintük, hanem egy amolyan kezdettel rendelkező teremtett lény, az Atya Isten első teremtménye. Erről szóltam már, hogy ez bibliailag teljesen helytelen. Jézus Krisztus teljes Isten, és ő a teremtő Isten. Ezt mondja a Szentírás. Őról. Tehát amikor itt a 32. versben mi mindannyian elismerjük azt, hogy az ember fia egy személy, és ellene csak egy személy ellen lehet szólni, azaz vétkezni, ezt a bűnt Isten megbocsátja, amennyiben belátjuk, és elhagyjuk, és felkaroljuk a Biblia tanítását, hogy az Úr Jézus Krisztus teljes Isten. Igen, ám, de a szöveg azt mondja, hogy aki a Szentlélek ellen szól, aki vétkezik a Szentlélek ellen azáltal, a többek között, hogy azt állítja, hogy a Szentlélek nem személy és nem Isten, egy külön isteni személy, az illető abban a veszélyben áll, hogy úgy megsérti Isten Szentlélekét ezzel az állítással, ezzel a bibliai félremagyarázattal, nem is bibliai ez biblia ellenes, mert minden félremagyarázás biblia ellenes. Az illetőről a 32. vers azt mondja, hogy sem az illető szemén jelenében, most, eme élet alatt sem bocsátatik meg bűne, és sem akkor, amikor a megváltó eljön az ég felhőiben. Tehát az illető elkárhozik. Ez pedig nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés. Itt az emberfia, az Úr Jézus Krisztus, és a Szentlélek Isten a szoros szövegösszefüggésben szerepelnek. A 32. versben. Hát ha valaki elismeri, hogy itt ez a két személy, akiről a 32. vers, hogy az egyik, az emberfia személy, de ott áll mellette a Szentlélek róla, már azt állítja, hogy nem személy, hát az illető nem ismeri a Biblia magyarázás alapvető elvét. Az egyik alapvető elvét a Biblia magyarázásnak azt, hogy a szöveg összefüggés dönti el, hogy mi az üzenet. Hát itt a szoros összefüggésben, szöveg összefüggésben azt találjuk, hogy az ember fia ellene lehet vétkezni, csak egy személy ellen lehet vétkezni. És ugyanitt ebben a szövegben találjuk azt, hogy a Szentlélek ellen lehet vétkezni, és akkor róla azt állítjuk, hogy ő nem személy. Hát egy személytelen valakit nem lehet megsérteni. Nyilvánvaló ez mindannyiunk számára. Legyünk következetesek a Biblia értelmezésben. Figyeljünk oda a szöveg összefüggésre, a kontextusra, hiszen maga a Biblia tanít arra, hogy a szöveg összefüggés, a kontextus segít helyesen értelmezni a Bibliát. A fiú ellen szól. Nagyon fontos, a Fiú Isten teljes Isten,
ragaszkodj ehhez a bibliai igazsághoz, és ne sértegesd az Úr Jézust azzal, hogy azt állítod, hogy őt az Atya Isten valamikor megteremtette, és hogy kezdete van. Nincs, nincs kezdete. Mert egy teremtő nem rendelkezik sem kezdettel, nem rendelkezik se véggel. Úgy, ahogy annak idején az előadásokban a Biblia alapján ezt tisztáztuk mindannyiatok számára. Aki a Szentlélek ellen is szól, azt mondja itt, és azt mondja, csupán egy személytelen erő, egy befolyás, vigyázzon, ismétlem, ő nem egy jelkép, vannak jelképek, amelyek a Szentlélekre utalnak, ő egy teljes személy. Igen ám, de azt állítani, hogy Isten szent lelke nem személy, hanem egy személytelen jelkép, egy személytelen befolyás, az illető elköveti, ha kitart ebben a hibás állításban, elkövetheti a Szentlélek elleni káromlást. Az pedig a Szentlélek elleni bűn, amelyet Isten nem bocsáthat meg, sem most, a jelenetben, sem a jövődben, sem akkor, amikor a megváltó visszatér. Nagyon-nagyon figyeljetek arra, hogy az ember saját magatartásától függ az, hogy végül milyen állást foglal a bibliai tanításra kapcsolatosan, ami a bibliai istentant illeti. Mit állít az Atyáról, mit állít a Fiúról, és mit állít a Szentlélek Istenről? A te magatartásodtól függ. Ha kitartsz makacsul a Szentlélek elleni bűnben, a Szentlélek elleni káromlásban, akkor a válaszom az a kérdésre, hogy arra a kérdésre, hogy mi történik veled, velem, Isten őrizzen. Hát az történik, ami történt a Noé korabeli civilizáció embereivel, Istennek el kellett pusztítania az illetők jelenébe őket, mert elkövették a Szentlélek elleni bűnt. Kitartottak makacsul a gonoszságukban, eltértek Isten tiszta tanításától, úgy, ahogy mondja Mózes első könyve, 6. fejezetének a 3. verse, 5. verse, 6. és a 7. versek. Az ő szívük minden gondolata állandóan csak gonosz volt. Isten visszavonta a Noé korabeli emberek életéből a Szentlélek Istent, mert elkövették a Szentlélek elleni bűnt azzal, hogy makacsul bűnben, bűnös életükben éltek, és ragaszkodtak bűnös életükhöz. Kedves hallgatók, jegyezzétek meg! A Szentírásban Isten lelke beszél önmagáról, és önmagáról azt állítja, a korábbi előadásomban olyan nyilvánvalóvá tettem ezt, azt állítja saját magáról, hogy ő egy személy. Mert csak egy személy tudja azt a szót használni saját magával kapcsolatosan, hogy én. Emlékeztek a Cselekedetek könyve 10. fejezetének arra a nagyon fontos 19. és 20. versére, amelyben Isten lelke azt mondja Péternek, én küldtem azt a 3 embert, azokat, akik Kornéliusztól jöttek, hogy menj el velük. Én küldtem őket. Azt mondja a Szentlélek Isten önmagáról, tehát én tudom önmagam, én ismerem önmagam. Isten Szentlélke azt állítja önmagáról, emlékeztek az előadásomra? A Cselekedetek könyve 5. fejezetében, az már az első verstől, egész az 5. versig, ott Anániás és Szapfirának a bűnéről van szó, Isten lelke azt mondja önmagáról, hogy nem embernek hazudtál, hanem Istennek. És azt mondja Péter a két személynek, házaspár, két tagjának, férfeleségnek, miért csaltátok meg a Szent Lelket? Nem embert csaltatok meg, és nem embernek hazudtatok, hanem Istennek. Ki beszél Péter által? Ki adta ezt a mondatot Péter szájába? A Szentlélek Isten, hiszen ő a Szentlélek illette Pétert, és Lukácsot, aki lejegyezte az apostolok cselekedete bibliai könyvbe ezt az esetet. Isten szent lelke azt mondja, én tudom, ki vagyok. Én egy személy vagyok, én tudom, ki vagyok én, a személyes névmást használja, és tudom, hogy isteni személy vagyok. Azaz, a teljes istenséghez tartozó külön személy vagyok. A Fiú mellett és az Atya mellett. Vonjuk le a következtetést mindezek után. Az én tapasztalatom az, sok emberrel dolgoztam már,
Sokszor megtartottam a bibliai előadásokat, bibliai igazságokat azoknak, akik tagadták, vagy nem tagadták, hanem ragaszkodtak a bibliai szent háromságtanhoz. A tapasztalatom sajnos nem kellemes. Vitatkoztam, azaz inkább mások vitatkoztak velem arról, hogy hát amit állítsz, amit tanítsz a Szentlélekről, az nem igaz, az nem bibliai igazság. Próbáltam őket meggyőzni, úgy, ahogy ma előadtam a bibliai tanításokat a Szentlélekről, de sajnos nem hatott. Miért nem hatott? Miért nem fogadja el egy olyan személy, legyen az illető adventista is, egy olyan unitárius adventista, aki tagadja a Szentlélek személy voltát és Isten voltát? Miért olyan nehéz meggyőzni, vagy majdnem lehetetlen meggyőzni egy ilyen szemét arról, hogy téved, hogy nem a bibliai igazságot állítja a Szentlélekről? Tudjátok miért? Hát az előadásom bizonyára meggyőzött titeket. Ha azt a személyt sértetted meg, akinek a megváltási tervben az a szent felelőssége, hivatása, tisztsége, hogy meggyőzzön téged a bűnödről, hogy megmagyarázza helyesen a Szentírást és a igazságokat, amelyeket a Szentírás tartalmaz. Ha te megsértetted őt, és kitartsz makacsul ebben a bűnödben, hát akkor egyedül maradsz, nincs, aki megmagyarázza a Bibliát helyesen, mert megsértetted azt, akinek a hivatása pontosan az, hogy megmagyarázza neked a bibliai igazságokat önmagáról is. Megsértetted? Kedves lélek, fordulj! Fordulj megtéréssel! Engedd, hogy Isten lelke helyezze el a bűnbánatot, a bűnbeismerést a lelkedre és a lelkedbe. Fordulj oda az Úr Jézushoz, fordulj az Atyához, fordulj a Szentlélek Istenhez, és kérd őszintén a bocsánatot. Isten megbocsát, ha nem tartasz ki a makacságodban, ha nem tartasz ki egy ilyen bibliátlan tanításban. Ez a jó hír, hogy Isten képes, sőt kész, tele van szeretettel és kegyelemmel, irgalommal, hogy elfogadjon téged is. Ne dacolj tovább az Isten szent lelkével, a Szentírással, ne állj szembe. Hadd, hogy Isten lelke győzzön meg minden bibliai igazságról, beleértve ezt a bibliai igazságot is, és pedig a bibliai istentant. 6 előadást tartottam, azzal a főcímmel, hogy bibliai istentan. Mit mond Isten a Szentírásban önmagáról? És megértettük, hogy ennek a bibliai hittételnek, hittannak milyen nagy fontossága van a mostani helyzetben, az adott egyházi helyzetben és világi helyzetében. Miért olyan fontos? Azért, mert megjelentek olyan kedves személyek, közöttük adventisták is az egyházunkban, akik tagadják Jézus Krisztus teljes istenségét, azt állítják, az Atya Isten valamikor megteremtette, és hivatkoznak olyan szövegekre, mint például a példabeszédek 8. fejezete. Nem volt alkalmam erről a szövegről, vagy egész szakaszról beszélni, de ott, amikor a bölcsességről beszél, bölcs Salamon, az a bölcsesség szó Jézus Krisztusra utal. És azt állítják, hogy látod, azt mondja ott abban a fejezetben, a maga az ige, hogy az Atya Isten megteremtette őt, a bölcsességet, értsd az Úr Jézus Krisztust. Most nincs itt a helyesem alkalmas időm, hogy kibontsam tágabban azt a szakaszt, de kutassátok ti át az egészet. Az egész Biblia összefüggésében ne ragadd ki azt a szöveget, vagy azt a szakaszt a Bibliából. Mert a Szentírásban, és erről olyan bőven beszéltem MH6 előadásomban, a Szentírás egészében Jézus Krisztus úgy beszél önmagáról, mint teljes Isten, aki teremtő Isten. Megteremtette együtt az Atyával és a Szentlélekkel a földünket, a világ mindenséget, az embert. Ha teremtő, akkor nem lehet kezdete. Mert Isten megfogalmazás szerint, alapértelmezés szerint kezdet nélküli és vég nélküli. Őt nem lehet elpusztítani, hogy emberré lett. Igen, az Úr Jézus Krisztus emberré lett, és mint ember, igen, van kezdete. Mária által
lépett be a világunkba azért, hogy téged meg engem megváltson. De miközben ember volt, teljes ember, ugyanabban az időben teljes Isten is volt. Hát máskülönben hogy fogadhatta volna el Mária Magdolnának a sírását, az Isten imádatát, amikor sírt és az alabástrom elvényt ugye eltört, és ráöntötte az illatos olajat a Jézus fejére, a lábára. Hát ez csak Istennek kiáró tisztelet volt, és Jézus elfogadta Mária Isten tiszteletét, mert tudta saját magáról, hogy ő, Jézus, teljes Isten. Beszéltünk a Szentlélek Istenről. Szegény Szentírásban Isten szent lelke bizonyítja önmagáról, hogy ő rendelkezik azokkal az alap tulajdonságokkal, amelyekkel csak egy személy rendelkezhet. Ez volt az utolsó előtti, a korábbi előadásom. Hallgassátok újra, hiszen ezeket az anyagokat lementik, és arra kérlek, kutassátok át, miután meghallgattátok az előadásaimat. Kutassátok át magatok a Szentírást az előadásom alapján, és állapítsátok meg úgy, mint a bérjebeliek, hogy vajon Szallós a Szentírást hirdette, vagy mellé beszélt. A bérjebelieknek a magatartása az egyetlen helyes magatartás. Kutasd magad a Szentírást. Igen, 6 előadás nyomán meggyőzöttünk, hogy 3 külön személy alkotja az egy istenséget a Szentírás alapján. Megállapodtunk afelől is, Jézus Krisztus teljes Isten, úgy, mint az Atya, és mint a Szentlélek Isten. A fiú alávetette magát teljesen az Atya Isten akaratának, mert ezt követelte a megváltási terv, hogy megvalósuljon a mi üdvösségünk. Ezért teljesen alávetette magát az Atyának, és azt állította az Atyáról, az Atya nagyobb, mint én. Lásd a János Evangélium a 14. fejezetének a 30. versét. És tovább pedig a Szentlélek Isten személy, isteni személy, és a Szentlélek Isten alárendelte magát, a megváltási terv kérte ezt, egyaránt az Atya Istennek, és a Fiú Istennek, mert az Atya Istent és a Fiú Istent is képviseli a Földön. Ő alávetette örömmel az Atyának saját magát, a Fiúnak, hogy megválthasson így, hogy hozzájárulhasson a megváltás munkájához. Hát ez volt a 6 előadásnak a rövid összefoglalója. Hadd imádkozzunk, hogy mi, adventisták, vagy bárki, aki hallgatja az előadásokat, beleértve azokat, akik tagadják a Szent Háromságot, tagadják Jézus teljes istenségét és a Szent Lélek istenségét és személyvoltát, hogy ő maguk is forduljanak teljesen teljes szívvel a Szentírás Istene felé, és vallják be sértő magatartásukat, karolják fel a Biblia igazságokat, adják meg magukat az Úr Jézus Krisztusnak a Szent Lélek által. És meglátjátok, a Szent Lélek Isten elvezet minden igazság megértéséhez, és nem csak elvezet a megértéshez, hanem erőt ad a bibliai igazságoknak az éléséhez, a mindennapi életbe iktatásához is. Adja Isten, hogy mindenkinek ez legyen a tapasztalata. Hadd imádkozzunk együtt. Szívből köszönjük, Atyánk, Jézusunk, a teljes Szentírást. Köszönjük szépen neked, Szentlélek Isten, hogy ihletted a prófétákat, és így született meg a Szentírás. Köszönjük szépen, hogy te megmagyarázod a Bibliát, hogy helyesen magyarázod, és egyedüli vagy, aki érted, megmagyarázhatod, és életünkbe is segítsz iktatni azt, amit megmagyaráztál számunkra. Mindannyian imádkozunk most itt, én itt, ebben a stúdióban, és előttem ott, mindenki a saját szobájában, otthonában. Azért imádkozunk, hogy az Úr Jézus nevében, az ő érdemében küld, Atyánk, küld Jézusunk a te szent lelkedet. Drága Szentlélek Isten, kitárjuk a lelkünket előtted. Lép be az életünkbe, és maradj az életünkbe. Adj erőt, hogy minden bibliai szent igazságot örömmel, szeretettel éljünk meg, éljünk ki, éljünk át minden nap. Más embereknek az üdvösségére legyen az élet példánk ilyen módon, beleértve a családtagokat, az egyháztagokat, a társadalom minden egyes személyét. Olyan személyekről van szó, akikkel mi ilyen vagy amolyan módon kapcsolatban állunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattad a könyörgésünket, az életünk a tied.
az Úr Jézus nevében. Amen.

Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen az előadás sorozaton, a Teremtő Isten voltáról, Atya Fiú Szentlélek személyéről. Isten szent lelkének munkája minden ember életében ott van, ő vezet, tanít, bibliai igazságokról meggyőz, a bűnről úgy szintén. Ő maga meggyőz és tanít önmaga létezéséről. A kérdés csak az, hogy engedünk-e ennek a vezetésnek, ennek a tanításnak. Mindazok, akik komolyan kutatják az ígét és engednek a kijelentett igazságoknak, azok végül eljutnak arra a meggyőződésre, amit Isten szeretne önmagáról kijelenteni. Köszönjük dr. Szalós Farkas Zoltán lelkipásztornak ezt a nagyszerű előadássorozatot, Isten áldását és erejét kívánjuk a továbbiakban számára a szolgálat végzésben.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: 33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.
1: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Isten békességgel, nyugalommal, örömmel áldotta meg az ember. És ahogyan haladunk előre az emberi történelemben, azt látjuk, hogy az élet egyre stresszesebb, és egyre nagyobb szorongás gyötri az embereket. De vajon miért? Mik azok a dolgok, amelyek kiváltják az ember életéből a stressz? Stressz nélkül nem lehet élni, de túl sok stresszel semmi. Olyan ez, mint a töltött káposzta. Kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben méreg. Hallottam valamit, de hogy ez így. Mi nem vagyunk képesek élni, hogyha nincsenek olyan helyzetek, amikor minden erőnkre szükség van, amikor össze kell kapjuk magunkat, hogy bizonyos helyzeteket megoldjunk. Ez természetes reakció a mi életünkben. Bármilyen élethelyzetbe kerülhetünk, és minden ember ahány lelki húrozásúak vagyunk, annyiféle képet reagálunk azokra a stresszorokra, amelyek az életben érnek bennünket. Vannak emberek, akik semmi problémát nem találnak bizonyos dolgokban, mások meg állandóan szorongvanak ettől. De azoknak az életében más helyen fordulnak elő. És általában minden embernek van egy stresszor szerve. Amikor stressz helyzet van és szorongás, vannak emberek, akik azt mondják, hogy jaj, úgy megfáj, mint a fejem. A másik azt mondja, hogy a gyomromat megnézem, a harmadiknak a szívével van baj, a negyediknek. Mindegyiknek van egy stresszor szelve, amikor a túlfeszített, a zömítő nagy mennyiségben stresszorok nehezetnek ránk, akkor ezek a dolgok gyötörnek bennünket. Hát mi okozhat stresszt az ember életében? Ha valaki túlvállalja magát. Azt szokták mondani, hogy 24 órán át dolgozik. Mert amikor lefekszik, az agya még akkor is jár. És akkor is dolgozik, és gondolkodik még álmában is a dolgokról. hogy amikor babát várnak, vagy babát szülnek, kisbabát szülnek, a szülési folyamatban történik olyan helyzet, ami szorongóvá teszi az ő életüket. Egy haláleset. Sok olyan házaspár ismerek, akik nagyon-nagyon boldogok voltak, és örömben élték az életüket, és amikor az egyik elment, néhány hónap múlva, egy vagy két év után a másik követte. Semmi baja nem volt addig, de az a stressz helyzet, amit a másik elvesztése okozott, azt egyszerűen nem tudta elviselni. Ma az egész világot mi stresszeli? A pénz, nem? A pénz. Lesz kibontakozás ebből az állapotból, vagy nem lesz? Élni fog egy-két-három év múlva valamit az a pénz, amit összegyűjtöttünk és a bankba tettünk, vagy elolvad, mint ahogyan olyan sokszor már válságok idején megtörtént ez. Amikor stressz kiváltó tényezőkre valamilyen választ adunk, az általában három lépésben lehet meghatározni. Bármi ér bennünket, az első lépés, ahogyan reagálunk rá, az egy aktív lépés. Nagyon sokszor, amikor ilyen helyzet ér bennünket, akkor egy ilyen riadó akció vesz előtt rajtunk. Sétál az ember az utcán, már itt nem igen látok ilyet, gyalogjárát nem nagyon járok, látok, de az ember sétál az utcán, és házak előtt megy el, és egy bűnös kutya kirohan neki a kerítésnek, hogy majd kilötti. Mekkorát tud ugrani az ember? Nagyon, nem? Ha nem lenne stressz, akkor elindulnánk. Vészhelyzetben, amikor valamilyenről el kell ugranunk, akkor az egész szervezetünk központosít el. A második fázis, amikor már túl vagyunk az első meglepetésen, amikor megpróbálunk ellenállni, valahogyan megszerezzük, vagy szert akarunk tenni, hogy legyünk ellenállóvá. És a harmadik fázis, amikor feladjuk, hogy azt mondja, hogy jaj, szép megy a fejem. Úgy fáj, bölcs vagyok. Nem érzem, hogy a beveim oda vannak. Ez már az, amikor a stressz legyőzött bennünket. Amikor már ezek a tünetek ilyenné válnak. Milyen fizikai hatásai vannak a hirtelen stressznek, ami ugye az életünkre ránk nehezett. És ez pozitívan hat a reakciónkra. Ha ezek a dolgok egészségesen működnek a mi szervezetünkben, akkor nagyon pozitívan tudunk reagálni, el tudunk szaladni a kutyáról, vagy a veszedelemről. Ilyenkor megemelkedik a vérnyomás, szaporodik a pulzusunk, fokozott szív-izom összehúzódás történik a testünkben. Kitágulnak a pupilláink, kitágulnak a pörgőink, sokkal több oxigén vagyunk képesek belélegezni, hogy az erejünkben és az izmunkban átszövő vérerekben minél nagyobb mértékű legyen az oxigén telítettség. Megnő az izomerő. Hihetetlen dolgokat láttam már gyerekkoromban. Emlékszem, egyszer kimentünk egy ilyen folyó mellett, szántott egy traktor. Traktor láttam, itt is van egy traktor. És annyira kiment a szélére, hogy belevonult a folyóba. És hát ott kellett volna maradni. És ebben a stressz helyzetben olyan erőletem szert, hogy a felső rész megfogta, és kihúzta magát, még menet közben, mielőtt a lábait levágta volna a rágyoló traktor. Tehát beleszorult, de visszaemlékszem, hogy ott a férfiak kérdezték, hogy János, hát hogy tudtál kimenekülni? Szóval én magam sem tudom, de olyan erő támadt, hogy meg tudtam oldani ezt a helyzetet. A májban felszabadul a cukor, a glukóz, és ez hatalmas erőt kölcsönöz, ami mentális aktivitásunk, a gondolkodásunk olyan mértékben felgyorsul, és átlátjuk a helyzetet, és azonnal tudunk cselekedni. Felgyorsul az anyagcsere, ami szervezetünk. jutnak szerephez, és a vér azokban a szervekben tódul oda, ahol a megoldást meg tudjuk találni, és amely szerveinkre a megoldás során igen nagy szükségünk van. Az immunizmus erőben bekövetkezett növekedésnek ez az oka, ugye, hogy erősebben be a szívünk, szaporább a pulzusunk, vérnyomásunk megnő, a vércukorszintünk megnő, és fokozott lesz az áramlás a mi izmainknak. A kortizol az egy olyan hormon, amire szintén indít a bőrt kárhozta, hogyha kevés van belőle, hogyha kevés van a mi agyunkban, akkor nem működik rendesen, akkor az irányító központban különböző problémákat ad. De ha túlsúlyban van ez a hormon, a kortizol hormon, akkor az agy funkcióit károsítja. Akkor megkövetkeztet az elborulás, amikor mentális zavarok történnek az emberben, amikor rögeszmék, kényszerek hatása alá kerül. Nagyon sokszor ez idős korban már, gyakran előfordul. Anorexiát idézhet, amikor undorognak az ételtől, leginkább a lányok betegsége szokott ez lenni, amikor mindezt a kortizol hormon okozza az ember szervezetében. Depresszióra hajlamossá tesz, nagyon gyakran pánik helyzetben szorongásra kerülünk, a memóriánk csökken, nehezebbé válik a tanulás, és végül idős korban pedig már agysorvadás idéz elő. Amikor az időskorú embereknek úgy leépül az agya bizony, akkor ez nagyon komoly problémát jelent. A magas kortizol szint még további problémákat, károsodásokat is okoz. Gyomor és gyomvérfekéhez vezethet, magas vérnyomást idézhet elő, undorodunk az ételtől, ezért alultápáltak leszünk, krónikus alkoholizmushoz vezet. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy én már úgy szeretnék megszabadulni az alkoholból, és nem tudnak, és tesznek próbát hetekre, hónapokra, talán évekre is, de mivel a kortizol szint nem csökken, ez a hormon nem csökken az agyukban, ezért nem tudnak ellenállni, olyan vágy tört fel belőlük az alkohol után, amit nem tudnak önmaguktól elhárítani. Csökken a testi élvezet, és elsatnyad az immunrendszerünk. És ahogy bejönnek a beteg időszakok, a megfázások, az ember egyik betegségből megy a másikba. Mindezt a kortizol szint magas volta okozza az ember életében. A stressz nem csak az agyunkra nehezedik és okoz károsodást, hanem a vérellátásunkban is. Az artériáknak az elzáródásához, elmeszesedéséhez is ez a hormon segít hozzá bennünket, vagy segítségnek lehet nevezni. A Duke Egyetemen és holland kutatók is, és Tom Carmack is végzett különös kutatásokat, és a következő megállapításra jutottak. A mindennapi negatív élmények megnövelik a szívizom elégtelen vérellátásának az esetét. Hogyha pozitív érzelmek érnek bennünket, akkor pedig csökkennek ezek a kockázatok. Azért tanuljuk meg pozitívan gondolkodni. Ne engedjük, hogy oly mértékben sújtsanak le bizonyos dolgok az életünkben, amelyek szinte lebénítanak bennünket. Törekedjünk túlélni. Néha meglátogatok embereket, és elmondják nekem, voltam egy házaspárnál, és azt mondta, tudod, nekem fiam, 40 évvel ezelőtt, amikor itt és itt laktunk, ezekkel és ezekkel, mit csináltak azok én vele? Mondd, testvérő, és 40 év alatt nem tudtad elfelejteni? Mennyit szenvedtél te ez alatt a 40 év alatt? Nagyon sokat. Akkor imádkozzunk, hogy meglátnám, hogy felejtsd el. Ha valakinek hajlama van a negatív gondolkodás, a rossz élményeknek az áborgatására és őrzésére. Imádkozzon nappal és éjjel. Hihetetlen károsodást okoz ez. A Gyuk Egyetemen legalábbis erre jutottak. A másik vizsgálati eredmény pedig azt mutatja, hogy a szintetek páciensek stresszkezelésének a javítása csökkentette az artéria elzáródásoknak az előfordulását. Amikor mentálisan is kezelték őket, amikor az okokat keresték, hogy milyen okok váltják ki ezt a betegséget, és a szívbetegeket megpróbálták, hát jobb kedvre deríteni, akkor ezek az előfordulások megvédkulnak. Holland mutató, szintén szívbeteg pácienseknek a stresszkezelését végezték, és 34%-kal csökkent a szívrohamoknak az ismétlődése. Amikor valaki először átment ezen a nagyon kellemetlen tapasztalaton, amit egy szívroham okoz, és elkezdték pozitív gondolkodásra megtanítani, negatív dolgokat az életéből kisöpörni, 34%-kal javult azoknak az esete, akik újra nem kellett, hogy átérjék ezt. Egy másik kutatás eredmény pedig azt mondja, a szívbeteg páciensek stresszkezelésének javítása pozitív hatásokat eredményezett a vérnyomás, a koleszterin, a testsúly, a dohányzási magatartás, a testgyakorlás és az étkezési szokások terén. Nagyon sokszor a tüneteket kezelik az orvos. És nem az okokat, amelyek kiváltják ezt. És ha rendszeresen fáj a fejünk, akkor álljunk meg egy pillanat. Vagy fáj a gondunk, vagy más gyengeségekkel küzdünk. Akkor álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést. Hogyan is életünk? Mit teszek? Hogy gondolkodom? Milyen az érzési lányom? Különböző benyomások. Hogyan érnek engemet? Hogyan kezelem? És ha valami nincs jól az életemben, akkor vegyem elő a Bibliámat, és olvassam el a 100. Zsoltárt. Miről szól a 100. Zsoltár? Örömről, világságról, az Úr szolgálatáról, nem? Nap mint nap, ha valami problémád van, testvér, bárhol, sokszor napközben olvasd el a 100. Zsoltárt, és az öröm visszatér az életedben, és a vidámság megjelenik az arcodon, és túllépsz azokon a dolgokon, amiket te magad elkövettél, vagy mások követtek el veled szemben. És felszabadulsz ezeknek az emlékeknek a nyomása alól. Széttöröd a szorongásnak, a stressznek a bilincseit, és egészséges leszel. Visszatér az egészség hozzá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedések nagyobb mennyiségű elzáródást eredményeztek a szív artériáiban. Kármak erre jött rá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedés. Magas a vérnyomás. Doktorúr vagy doktorúr, nem tudom ki van itt. Doktorúr, magas a vérnyomásom, szédelek. Na kedves, hát hány éves? Ennyi. Na fölírom magának ezt a gyógyszert, aztán szedje. Neki ez nem kerül semmire. Csak fölírja, nem? De milyen jó lenne, ha lenne annyi ideje, hogy megkérdeznél, hogy János bácsi, ha miért magas a vérnyomás? Miért szívű időnként? Hogy van az élet? Hogy folyik? Hát az orvosnak nincs ideje rá, ha tegyük meg mi magunk önmagunkért. Álljunk meg és gondolkodjunk el, hogyan éljük az életünket. Ahogyan eszünk, ahogyan iszunk, ahogyan végezzük a mindennapi munkánkat. Az Isten dicsőségére van az, vagy a saját egészségünknek a romlására. hogy gyógyulást hozhat a mi életünkben. Na nézzük meg még néhány gondolatot, hogy a stressz által súlyosított betegségek milyen állapothoz vezetnek el a szervezetünkben. Van, aki szenved a herpes vírustól, stressz által jön elő. Ott lappang az ember szervezetében, ha egyszer megkapta, és amikor belekerülünk egy stresszes állapotba, szorongóvá válunk, akkor egyszer csak megjelenik a herpes, vagy valahol. Nem? Tessék megfigyelni. Amikor kiüt a herpes valaki, gondoljon vissza egy hónap. Milyen volt az elmúlt hónap? Mennyit szorongtam, mennyi stresszet éltem át, hogy voltak ezek a dolgok? Gondoljunk csak vele. Nagyon sok esetben gyerekek is felnőttek, asztmások lesznek. A feleségemet ilyenek kezem. És ő inkább 4 óra helyett 7 órakor jön el a rendelőből, de megkérdezi a pácienseit, hogy hogy zajlik az élet. És gyógyszert akkor ír, amikor más már nem segít. A HIV és az AIDS, a HIV vírusnak és az AIDS-nek a terjedését, a lefolyásának a gyorsaságát igen nagyban előmozdítja az, hogy valaki mennyire szorongó, a bűntudat mennyire teszi őt szorongóvá, és mennyire stresszes az élet. Ekcémák, a pikkelysömök. Kapott már valaki pikkelysömök? Borzasztó fájdalmas. Borzasztó. Amikor mi beleink olyan érzékenyek, és nem tudunk mindent megenni, a nemi szerveknek az egészsége, a csipőtáji törések. Mi azt mondjuk, hogy jó szegény, hát öreg már, aztán eltölt a zoncsontja. Miért? Miért szemben egyik ember csontritkulásban, a másik meg olyan délceget megy, 80 évesen vagy több mint 80 év után is, mintha kardot nyert volna. Miért? Mert a csontrendszerét az évtizedek alatt átélt stressz és szorongás nem emésztette fel. Miért a leggyakoribb a nőknél a csontritkulás? Mert gyereket szülnek. Tehát az éjszakájuk az mindig olyan, hogy na mikor sírja a gyerek. Az egész életük, egy életen át egy anya. Ha olyan anya, mint amikről Ézsaiás beszél, elfeledkezhet az anya az ő gyermekére. Egy életen át az aggódó anya is szeretet ott kísér bennünket. És ez mihez vezet? Kedvesem, azt hiszem, hogy lassan a végére kell érjek. Az állandó stressz kiváltó tényező szorongáshoz vezet. Csökkentsük a stressz helyzeteket, ne menjünk bele olyan dolgokba, ami aztán szorongást és nyugtalanságot okoz. Kérjük Isten, hogy el tudjuk kerülni ezeket a dolgokat. A szorongás leggyakoribb mentális rendellenességhez vezet. Leggyakoribb húskomorabb leszünk, depressziósabb leszünk. És aztán ezerféle pszichoszomatikus betegséget nyögthetünk az életünk végéig. Amerikában több mint 19 millió ember sújt a szorongásos depresszió. Legtöbbször, amikor már benne vagyunk, már ne próbáljuk önmagunkat gyógyítgatni, hanem akkor forduljunk olyan orvoshoz, majd azt tanácsolja, hogy bízzuk magunkat jól képzett orvosokra. Szóval az ország csücskeiből hívják fel a feleségemet, hogy ilyen meg ilyen problémám van, mit tegyek. És nagyon sokan jönnek el. Egy szó, mint 100, a különböző szorongásos rendellenességeknek a típusai az emberi személyiségtől függnek. De mindegyikre van orvosság. Pál apostolnak mit mond az Úr? Elég néked, az én erőm, az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Testvér, ne hagyatkozz magadra. Bízzál az Úrban. Hidd el, hogy elég az ő kegyelme. Hidd el, hogy Jézus szeret téged. Ha az emberek Jézus jelenlétét érzik, akkor testileg, lelkileg hamar gyógyulnak. Ha a betegben tudatosul az, hogy Isten szereti őt, hogy vele van, hogy gyógyít, ő a gyógyító, igen, hamar láthatunk rá. A hit, az Istenben való kapaszkodás, a legjobb gyógyszer, a legjobb gyógyító. Isten segítsen minket ahhoz, hogy alkalmazzuk ezt a gyógyítást.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából,

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.